0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténer nyitó buli pedig október 9-én.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Hypoton. Az olasz DJ producer a folytatásban David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin, hogyha azt mondom, hogy

0: Imagine Martin vokájával. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legyen nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem.

Rádió, ez csak igazi mai slágermegy. Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonásan a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat. Az elmúlt 20 évből hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top 500 kukac radio1.hu, vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 4:45 előtt járunk egy kicsivel, valaki most megy aludni, valaki most kell fel, mert nagyon korán be kell érni a munkahelyére. Mindenkinek azt kívánom, Rádió 1-esek, hogy legyenek nagyon szerencsések a mai nap során, különösen akkor, hogyha részt vesznek a Rádió 1 konténer játékban, ami Balázséknál folytatódik majd, aztán napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Elképesztő sok minden van már a Rádió 1 konténerben. A weboldalunkon egy komplett listát lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Radio1.hu, ide érdemes klikkelni. A nagy konténernyitó pedig október 9-én lesz a Duna Plázánál Balázsékkal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joe Legend is ott van a listán, meg Audrey Hepburn. Na és ki az, akinek már csak egy Tony díja kell, hogy legyen az EGOT státusz megszerzéséhez? Hát természetesen Lady Gaga-nak. Őt hozom a folytatásban.

0: van a szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg Top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi. És hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Avarkori sírokat tártak fel a kecskeméti repülőtérnél. Hónapokon átlopott kecskeméti ingatlanokból egy 18 éves férfi. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 a 7. század első feléből származó avarkori sírt tártak fel a kecskeméti repülőtér területén végzett régészeti ásatáson, írja a Megyei Lap. A sírokban 5 nő és 2 férfi maradványait azonosították, két esetben pedig a sírok bolygatottsága miatt nem lehetett meghatározni az elhunyt nemét. A régészek gazdag leletanyagra bukkantak, többek között ezüst és bronz fülbevalók, üvegpaszta gyöngyök, övveretek és kozmetikai eszközök kerültek elő. A férfi sírok fegyvereket is rejtettek, köztük nyílhegyeket, valamint egy reflex íj és egy tegez maradványait. Több rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy 18 éves férfit, aki hónapokon keresztül kecskeméti ingatlanokból vitt el különböző értékeket. A gyanú szerint tavaly decembertől először üresen álló és eladásra kínált házakból, később építkezésekről és felújítás alatt álló ingatlanokból lopott szerszámokat és gépeket, írja a Megyei Lap. A nyomozók a hasonló módszerek alapján kapcsolták össze az eseteket, majd azonosították a feltételezett elkövetőt és elfogató parancsot adtak ki ellene. Szeptember 28-án a férfi kerítésen és tetőn keresztül próbált elmenekülni, de elfogták. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBI Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növény egészségügyi felderítésekben.
2: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést? Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet. Őt 95-ben ítélték el. És ugye végülis azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak? Hát ez a büntetés része?
2: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
1: Ennél morbidabb a történet, mert ez nem? Így volt, igen, csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, ugye egy gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen. Kapott 2 halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
2: Jézus, atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz.
1: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet. Ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. Ez volt... És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott sem meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és durva.
2: Milyen élet, képzeld, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
1: Ezt se tudom elképzelni, hogy ez milyen.
2: Hát elképzelhetetlen.
1: De nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért váratjuk sokszor 15-20 évet Amerikában arra, szerintem, hogy ez megtörténjen?
3: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebbezgetés.
2: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
3: El lehet húzni 25-30 évig.
2: Hát látod.
3: Tehát azért ez elég lassú.
2: És akkor utána igen. Megkapod a 2 halálos injekciódat.
1: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, hát ez... vagy valami de... történt. Tehát nem volt jó az injekció. 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
3: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininakciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak 2? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg, akkor beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
1: Úgyhogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... Majd jött egy óra múlva a legfelső bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a 2 méreginekciót, és túlélte.
3: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor
1: életben ez egy jó, jó megoldás, ez egy jó személy. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont akkor jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
3: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
1: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
3: Akarnál-e még?
1: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsűl, hogy ki ült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfogytiglanodott, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáva, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS minta, javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
2: Kiváltható?
1: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
2: De ja. Amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor azt mondja, ki vagy fizetve? Hát de megváltható, érted, 30 év?
3: Nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Debrin hagynagy visszadobja be a bizonyítékot a fiókba.
1: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
3: Nincs az a pénz, amivel ezt 46
1: év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet ült, töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
2: Na, most, és akkor mehetsz.
1: Valószínűleg olyan... elégtétel ugyanakkor, tehát, hogy van benned egy felszabadulás.
2: De egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóba nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt
1: a igen. Mivel. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
3: És jön egy hivatalnok, ilyen nagyon elnéző mosolyan, és azt mondja, I'm very sorry, very sorry.
1: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
2: Menjenek a...
1: 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol nyilván ez nyilván nagyobb, az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Ja. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, amiben szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól. De 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott 3 millió dollárt.
3: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél-e hát 3 évet vagy 2 évet? Böriben. Nem fegyházban, börtönben.
1: Na de más a 2 év, meg más a 30. Igen, de akkor, szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem az egy reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebben azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
2: Zsül?
1: Nem, Zsül szeg nem.
3: Anna? Te bemennél 2 évre?
1: Anna, bemennél 2 évre?
3: 100 millióért bemennél.
1: Ott elég szívólogat. Bemennél 2 évre? 100 millióért?
3: Nincs az a pénz.
1: 100 millió, várj, 100 millióról beszélünk.
3: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi.
1: Tehát, hogy két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani, azt már nem csinálod meg.
3: Azt már nem csinálod meg.
4: Nagyon sok minden
1: bemennél
4: van.
1: Bemennél 2 évre?
4: Bemennék. Nem, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
1: Tehát
4: és nem tudom megvalósítani.
1: De utána 100 000.
4: Igen.
1: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
4: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
1: magamnak. Két évbőri. Bemész?
4: Be.
3: Hány éves vagy?
4: 57.
1: Ott már 2 év van, nagyon sok.
3: Nem, 50. De nem, de komolyan mondom, de 50.
4: De most nem fegyházban, börtönbe megyek.
3: Börtönbe mész, de ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még 2 évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék már 2 évet.
4: De pont ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
1: Amíg van 20 éved, akkor a 2 év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
2: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással,
4: tíz jut nekem, ha csak 5 jut nekem.
1: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben, a 100 millió forintot, kapsz egy szívinfarktust.
3: Vagy felülsz a Tel Aviv-i járatra, és nem tudják kihozni a dugóhúzót.
1: És nem kell dugóhúzót.
4: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
1: Igen, a 2 év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
3: De szórakozz már, gondolj vissza, mi volt 2 évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
1: Nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
3: Hát ott egy kicsit.
1: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában jössz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
4: igen,
1: az életedben.
4: Igen, amit soha nem értem volna.
1: Hova mész először? Mire fizetsz be?
4: Hát én mindenképpen.
1: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
4: Varsóba megyek, megnézem a Varsó
5: fényeit.
1: Nem. Elmegyek még egy kicsit a Thessalonikibe.
4: Mamutfenyő.
1: Nincs mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
4: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. 100 millió forint. És nem, átlag ember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Tehát nem az, hogy lakásra kell, nem tudom én mire kell. Nem, hanem
1: rezsire kell. Csak
4: arra, hogy magadnak.
1: Két évre nem mennél be?
3: Nem.
1: Nem, két évre nem?
3: Egy percet sem adnék az életemből.
1: Miért?
3: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
2: De
3: mert...
2: utána sokkal
1: de utána
2: pörög,
1: viszont
2: mert...
1: olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni, Monte Carlo. Az összes swinger klub elmehetsz Amerikába. Minden vágyat teljesül.
4: Maga a bőr is egy jóféle
2: swinger. Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
3: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be két évre?
2: 100 ért?
1: Nem 100. 100 ért nem mennél beszélnem, de nagyobb összegért bemennél? Mondjuk 100 ért nem, de mondjuk az, hogy mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
2: 500 millió?
1: 500 millió két
2: és
1: év.
2: Két év.
1: Nem nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát, de tovább.
5: Ez igaz, se
1: Nem
5: érdekelnek az arányok.
1: Kicsit mások a tételek, ha érted.
5: Az élet, az élet.
1: Fények ételek felmeltük 500-ra.
2: Jó, de egy fiatalabb vagyok egy
5: évvel, érted? Nem érdekel, nem arányosítgatjuk egzisztenciához.
1: Így élünk, mint élet napos oldalán. Mi már az 500-al, ő már az 500-ig bemegyünk. 100-ig meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
5: Zsülve nem van, tessék, mondja.
1: Na tessék, Zsül 10 millióért 10 évet.
2: Megyek!
1: Dervadékok vagyunk. Igen, ja, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
3: Szóval 500 évbe mennél?
1: 500 két év?
3: Két év.
1: Figyelj, hát kettőt pislogsz, elmegy.
2: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
1: Kettő év. Kettő évről beszélünk.
2: Kettő év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem, 5-ről.
1: 500 évben, 500 évben mennél.
2: Tisztelt bíróság 5-öt mondott. Most 500
1: évben.
2: Most már nem menjünk le.
1: 500 évben. Azt, én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
5: Hát, hiszek könyvet, elbeszélgetek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér balléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetnénk. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
4: Hát igaz, szláv karneval.
1: Feri, de nincs cigi, gondold újra.
2: Dehogy nincs.
1: Dohányozhat? Nem tudom, lehet dohányozni?
2: Még vehetsz is bent.
1: Igen?
2: Csak ugye drágában.
1: Csak egy picit más a matek.
5: Hát tenni kell érte egy-két dolgot.
1: Hát azt most arról nem kérdezünk.
5: Az külön jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Lezárták a Tompa Mihály utca egy szakaszát. Kecskeméten pályaválasztási kiadvánnyal segítik a Bács-Kiskun megyei diákokat. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Faápolási munkák miatt lezárták a kecskeméti Tompa Mihály utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás délután 3 óráig lesz érvényben, a Délő utca és a Mihó utca között. A környéken parkoló autósokat arra kérik, hogy a munkálatok idejére hagyják el járműveikkel az érintett parkolóhelyeket. A lezárt szakaszokra érvényes parkolóbérleteket a környező utcákban is elfogadják. A város üzemeltetés a közleményében arra is figyelmeztet, hogy a munkaterület megközelítése balesetveszélyes és tilos. Idén is elkészítette Ágazati Kalausz című pályaválasztási kiadványát a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 7. alkalommal megjelenő összeállítás elsősorban a 8. diákokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat segíti a továbbtanulási döntésekben. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzéseket, a választható szakmákat és Bács-Kiskun valamennyi középiskoláját. Pályaválasztási naptár is helyet kapott benne, amely összefoglalja a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb határidőket és teendőket. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MME Természetvédelmi Egyesület szervezésében számos Bács-Kiskun megyei helyszínen tartanak madár megfigyelő túrákat és gyűrűzési bemutatókat. Általában felhőtlen, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti esszél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perccel, elmondjuk, hogy ezt ilyenkor elszoktuk, hogy itt vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk itt, de itt vagyunk, vagyis adásunk felvett, de nem hagyunk benneteket magatokra, és nem is best of, nem ismétlünk, tele leszünk ma mindenféle finomsággal. Hello Eszter, jó reggelt!
2: Munkamorál, ezt úgy hívják.
1: Igen.
3: Nem bírsz magaddal, mi? Nem. Még ilyenkor is itt vagy, amikor nem vagy itt.
2: Ez a spanyol személyiségem, munkamorál lesz.
1: Munkamorál ezben vagyunk, itt vagyunk, és neki álltunk mi elmotorozni. De arra gondoltunk, hogy nem lenne most illendő egy best-of-ba jönni, úgyhogy adásunkat előre rögzítettük, és ezt fogjátok ti a következő 4 órában meghallgatni.
3: Kenjük már Eszterre. Miért kell nekünk elvinni a balhét, hogy motorozunk,
2: jó? Azért, mert én nem csinálok semmit. Ti meg igen? Hát azért, mert soha nem hoztad nekem semmit? Sehonnan? Azért? Azért, mert Zsüllel itt ülünk és unatkozunk?
3: Jó, most megígérem, hogy hozunk valamit erről a túráról.
1: Jó, kapsz jó. Erről a túráról valamit?
2: Készpénzt kérek.
1: Jó.
2: A helyi valutában.
3: Ez albán lek, ezt tudunk.
2: De most Albániába mentek?
3: Nem megyünk el odáig, mert ahhoz rövid az idő, ahol az egész hetet föl kellett volna venni.
2: És nem bíztál abban, hogy ez sikerülne.
3: De arra felé megyünk. Arra felé, csak nem mondom meg, hogy hova, mert akkor még utolérnek bennünket.
2: De hát már ott vagyunk most.
3: De még nem, még úton vagyunk.
1: Még úton, úgyhogy már csütörtökön úton voltunk, még mindig csak úton vagyunk oda.
3: Igen, már megyünk, jó sokat megyünk. És visszajövünk.
2: Ez olyan, mint akkor Balázs nyaralást szervez. Ez pont olyan.
1: Igen. Nekem ez nem kell foglalkozni, én megyek a többiek után.
3: Így van, kiskacsaként szépen követ. Ez
2: hanyadika?
1: Kiskacsa vagyok, és...
3: Ma másodika van.
2: Nem sokára születésnapom van, úgyhogy jobban.
1: Mikor van a szülinapod?
2: 4.
1: Október 4.
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, úgyhogy majd aznap léces tűzi játékot Albánia felett. Jó? Köszönöm.
1: Most nézem, hogy vasárnap, hát pont nem tudjuk megünnepelni.
3: Intéznék tortát hétfőre, de hát nem vagyunk itthon, nem tudok telefonálni kívül. Onnan kintről meg drága a hívás.
2: Én annyit szeretnék csak kérni, hogy a minilónak a kopogása majd, amikor tudom, a minilónak ilyen pici patái vannak. Vagy majd akkor bejön a lépcsőházba, akkor csak óvatosan.
3: Mit csinálunk egy minilóval, ha ide szarik?
2: Hát ugyanazt mondanak, hogy egy igazi ló oda szarik, ugyanazt csináljuk
3: vele. De ide nem hozok igazi lovat se.
2: Hát ez egy probléma. Nem tudom, de most mi van a minilóval? Majd lesz a pelenka, vagy majd szobatiszta lesz, vagy előtte meg majd elintézi, miért bejön a irodába.
1: De hogy kattantál rá erre a minilóra? Mert ugye rákattasz valamire azt, hogy észrevetted. De mitől lett most ez a kis ló ilyen favorit?
2: A szélesávú internet miatt történt, és azért, mert nagyon aranyos a köröm kopogása, majd mindjárt megmutatom videót nektek.
1: Ahogy kopog a kis lábacskájával?
2: Nem láttatok, nagyon durva, és nagyon jó házőrző, tök jó személyisége van, és arra gondoltam, hogy én nem vagyok ilyen kutyás típus, hogy akkor lehetne egy lovam. De olyan nagy lovat nem szeretnék, attól félek.
3: Aha, a kicsi az rohadékabb, mint a nagy ló.
2: Hogy milyen formában?
3: Az úgy fog belét harapni, hogy közben így szeretem.
1: De ez még a póninál is kisebb? Tehát, hogy ez az a ló, ami még, vagy olyan, mint a póni, csak ők minilónak hívják. Vagy ez, mert ugye van a póni, az a kis kiadású ló. Oké. Okay. Aha.
3: A póni, az a édesei. Kis kiadású ló.
4: Halljátok.
3: Mutasd.
1: Kopognak.
3: Shetlandi.
1: Ez a Shetlandi. Ezek pónik.
3: Ez egy rohadék. Ez csak úgy
2: de milyen rohadék?
3: Mert meséljél már neki, légy szíves a shetlandi póniról.
1: Az van, hogy ezek a pónik, ezek tele vannak kisebbségkomplexusokkal. Tényleg, mert ugye nagy lovak között...
2: Túl közel vannak a sátánhoz.
1: Igen, nagy lovak között vannak, és amilyen a kisember, meg a kiskutya, meg a kisló, ezek azért olyan kis gonoszkák tudnak ám lenni, mert a személyiségben mennem, hogy kicsi vagyok, érvényesülnöm kell. Ez nem tudja, a csivaba ugatja meg a legnagyobb kutyákat. És a nagy lovak így flegmával lenézik őket, de a kicsinek valahogy fel kell tűnni, és azért itt tudnak aljaskodni. Most nyilván, ami terápiás ló vagy gyerekek között van, az nyilván nem, de hogy azért ezzel ordosan, mert ez olyat oda, és oldalra rugnak. Tehát ilyen simán lerug oldalra.
2: És nem lehet, hogy olyan minilovat fogok venni, ami alapból olyan környezetben nő fel, ahol csak nála kisebb állatok vannak. Akkor ez nem gondolja magát viszonyatosan nagynak.
1: Igen, de már találtam is egyet neked. Tessék, eladó miniló, országosan piactér. Itt vagyunk, meg vagyunk.
2: Már a jófogáson turkálunk?
1: Már a jófogáson turkálunk. 160 ezer, 170 ezer forintért van egy ilyen lovad.
2: Tessék.
1: Tehát egyébként nem vészes.
3: Fiút vagy lányt akarsz?
2: Nem tudom, van különbség?
3: Hát igen, az egyiknek van kuki, a másiknak nincs.
1: Én nagyon látom, hogy az előszobában egy olyan part viselhetod, ami egyből lapát is, így söpröd össze a szart. Tehát
2: azt mondod, hogy a 67 négyzetméter, amin élünk, az nem oké?
1: Én szerintem az tökéletes lenne, hogy áll a lépcsőházban, hogy kinéz az erkélyen aló, miközben te takarítasz. Én szeretem, hogy rákattansz állatokra.
2: Én arra gondoltam, hogy ez ilyen terápiás minló lenne, és akkor lenne egy ilyen hám rajt, és hoznám magammal mindenhova. Tehát benne az anyósülésen kiszállnánk, így izé,
1: és velem. Az lenne, hogy figyeljetek, a csaj nagyon jó, nagyon tehetséges, és egy kicsit ketyós, mert hoz magam mindenhova egy ló. Nem hiszem, mondom, lóval jár, és bárhol menni, hogy menne egy ló melletted. Szerintem egyébként zseni lenne.
2: De miért nem lenne arra, és így beszélgetünk, Feri cigizik, én simogatom a minlóvat.
1: Igen, megtanul a kocsiba beszállni, kocsiból kiszállni, tök szobatisztelen, és menne vele. Figyelj, akkora a lűr, imádom. Ilyet senki nem csinál. Mindig van vele egy ló.
2: Mi lenne
1: van? Mindig
2: nadrág.
1: Van vele egy ló.
2: Ha fiú lenne, vennék neki ilyen kis nadrágot.
3: Igen, meg persze tényleg kis kabátot, mi? Mint a
2: mellint,
3: kis kutyákra.
2: Mellint. Az a legjobb időszak, amikor már annyira hideg van, hogy pulcsisak lesznek a kutyák.
1: Jó, ha Istenem. Mindig olyan nyomorultul látom, amikor egy kutyára egy föladnak, tudom, hogy valami tényleg fázik, a tacskókra, ezeket a kard

0: Én nem tud leugrani, mert akkor elgörbül a lába.
1: Eltörik.
0: Azt mondja, nekem elgörbül a lába, ezért nem ugorhat le a fotelből, ez mindig leemelik. Ekkora a kutya, ilyen pumi feje van, vörös a szőre, és nagyon cuki.
2: Az
0: nyalogatja a kezed, nem tudom milyen fajta. A Tillánál láttam ilyen, csak nagyobb.
2: Nem, és a spicről beszél, szerintem.
0: Nem valamilyen pumi puli, de valami törpe puli, vagy nem tudom, figyelj, zabálni való.
1: Az meg van, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy, igen, hogy tudom. Ez egy ilyen túlnemesített gyakorlatok. Hát ne haragudjon,
0: valami olyasmi, nem feltétlen az, de valami olyasmi, és picibe, de fél kilósba, és nem nő nagyobbra, figyelj.
1: És így fogod majd a hónod ez? Alatt, és mész be az
0: nem, RTL-be. Nem, ez ilyen spic, ez nem. Ez...
1: Hogy fogsz kinézni? Nem áll. Hát egy ilyen kis szőrgombócca. Te láttam egy gyúros csávókat ilyen kis kutyával?
0: Na, mindjárt megkérdezem, hát milyen fajta.
1: Az a legalja.
0: Mindjárt megkérdezem, milyen fajta. Nem tudom, nem valahogy most, tudom, hogy az életvitelünk, meg nem, igen. Meg a gyerek egy hét igen. Után, meg úgy, én mindent értek, de valahogy nagyon benne vagyok abban, hogy én most így szeretnék egy kutyát.
1: 15 év rabságot veszel vele, haver.
2: 15 év rabság? Hát jön veled a kutya, jó fej,
1: az a rabság.
2: Beül veled a WC-re, ez miért rabság?
1: Hát mert nem mindenhova tudod elvinni a repülőtérre.
0: De hogy mindig szeret.
2: Tudod elvinni amúgy? Most már mindenhova beengedik, meg berakod a táskába.
0: Igen.
2: Sokan,
0: mindig szeret, mindig kedves, mindig nagyon aranyos, mindig vár engem, mindig örül nekem.
1: Valami az életedből?
0: Hát, van egy feltétel nélküli szeretete az irányba. Kell lennél több, mindig elfogad.
2: Nézd, Tilla is milyen boldog az a nagy rántott hússal.
0: Igen, de nem ilyen. Tehát, hogy ennél százszor, ez egy nagyon nagy kutya. Ennél, mondom, negyedekkora az egész kutya. Mindjárt megírják nekem a fajtát, csak mondom, én nagyon-nagyon rajta vagyok.
2: Én ezt a múltkor nézegettem a izében. Nem így néz ki?
0: Maltipú. Na, de ilyen, ez az.
2: Ez a maltipú, ezt igen, én is láttam a fodrásznál.
0: Cuki logó fülei vannak, iszonyatosan zavárni való a feje a kutyának, és jó, figyelj, megőrülsz tőle. Én beszarnék,
2: hogyha Balázsnak ezen a kutyája, figyelj.
0: Figyelj, meghalsz, olyan, itt van, ő az, igen, maltipú.
2: Ez milyen hatás van tesztoszteron készleteidre?
0: Mennyire aranyos már ez a kutya?
1: Népszerű designer kutyus, én itt végeztem.
0: Ezt nem tudtam.
2: Akkor legyen népszerűtlen dizájner kutyus, igen. Aki fel kell karolni a Balázsnak.
0: Én nem azért akarom, mert hogy ez divat. Én láttam ezt a kutyát két hete valahol egy vendégségbe, és figyelj, én meg vagyok halva. Fölkéreckedik az öletbe. És úgy eszik, hogy ilyen kisi falatokat tudsz nekedni, mert férenyel. És nem ugorhat le, mert elgörbül a lába. Elgörbül a lába, hát kell egy ilyen kutya, aminek görbe a lába.
1: Érted, a természet év ezre, százezredeken keresztül a tökéletesre törekedett, majd megérkezett az ember.
0: És belenyúltak erősen valamibe.
2: Hát, egy ilyen kenguruban kéne magán hordani a Balázsnak.
1: Igen. Ha is szoptatni cseccsel.
0: Ott ülne az anyósülésen, bekötném a kis biztonsági évét, és várhova mennék, velem jönne.
2: Van ilyen kutyagyerekülés amúgy, amit hátul van, és akkor egyből be tud ülni, és be van kötve.
0: Isten, lehet, hogy hiányzik nekem, hogy felnőttek a gyerekeim. Lehet, hogy ebbe vagyok egy kicsit, hogy így megnőttek, már úgy kezdenek leválni, már nagyobbak egy kicsit, most már az van, hogy így.
2: Igen.
0: Aha, és akkor ilyenkor jön a kutya, papagáj, macska, valamivel pótoljuk be ezt az energiát.
2: Az nagyon vicces, hogy lenne egy papagájod.
0: És mindig a vállamon ülne, és le lenne szarva
2: nap,
0: kicsit az akkom.
2: És
0: az
2: már benne lenne ott a kerületi csoportodban, hol laksz, hogy találtuk egy arab papagájt itt a Tesco fölött, ismeri valaki?
0: Balázs öregségére megőrült, egy papagájjal járkál, ami mindig leszarja kicsit az akóját. Nem veszi észre az öregem, mert össze van szarva az akója, és mindig lenne nálam szotyi, és azzal letetném
2: be. Egy makadám diót kivennél a belső zsebedből, tudod így, és azt én nagyon komótosan elkezded így gyűrni, te meg közül egy ilyen RTL-kúvos megbeszélésen ülnél.
0: Igen, és aztán öregkorára megőrült. De erről kell, hogy szóljon az öregkor, meg kell őrülnöd minden, amit nem mertél megcsinálni, addigra megtudod, mert már rájössz, hogy semmi tétje semminek valójában. Nem sokára meghalsz, minden pótoljunk be. Egy papagája vállamon összeszar zakó makadám dió.
2: De imád, és minden,
0: és a műsorban is ott ülne mindig.
2: Egy makadám dió.
0: Igen.
2: Úristen,
0: nagyon nagy.
2: Ez, én azt tudom, hogy fennek meg legyen egy sólyom.
0: Mi szerinted a 100 macskával meg a 4 sünivel egyébként mit élsz ki? Mindig a békára fogod,
1: az,
0: ugyanúgy simogatod őket, eteted őket a sünnek, úgy kirakod már a sztéket, kirakod a sünidek,
1: érted? Igen, de azok vadállatok a sünök, érted?
2: Mi nem egy ilyen vadférfi vagy?
0: Rád kacsi, már bemegy, kinyitja a hűtődet, kiveszi belőle a sört. Milyen vadállat az a sün, már ott éveletek.
1: De nem egy túltenyésztett sünöm van nekem, hanem nekem természetes sünöm van.
0: Amíg meg nem szerintetted.
1: A macskáim is, érted, keverék macskák, kivéve a izét, a sátit, mert az valami nemes macska, de az
2: ő megnyerte a...
0: Igen, megnyerte a francia év macskája díjat.
1: Ő nem a miénk, de nálunk lakik. Tehát most mi befogadtuk. Álljunk már meg, hát nem egy ilyen túltenyésztet, egyébként el nem fogadott fajták.
0: Maltipú, ez az.
1: Maltipú 800 000 forint.
0: Annyiba kerül?
2: Dehogy kerül annyiba. Dehogy is.
1: Az összes ilyen ennyibe kerül szíven.
2: Nem kerül annyiba. Mi egy darab szalonnába kerül.
0: Gyere ide, gyere csak ide. Én vagyok a gazdát, gyere ide.
1: Maltipú.
2: És az amúgy majdnem multipú, ami ugye leírja a teljes karrieredet.
1: Hát meg egy kicsit a multiplát.
0: De most tényleg üssétek be, drága hallgatók, ez egy multipó. Po-ó, így írják. Multipó-ó.
2: Ez az, hogy a multi...
0: Figyelj, meglátod a fejét, és így, így nem

0: Nem tudsz neki ellenállni. Tehát,
1: hogy úgy néz ki, mint hogyha...
0: Igen, mint a kicsit mindig szomorú lenne, és hogy rád néz, hogy ne, vidíts fel, ne legyek szomorú. Nagyon cuk, vele aludnék.
1: Ilyen nem, kis, úgy néz ki, mint aki a melkasodon akart pihenni.
0: Igen, ő a melkason pihenős kutya.
2: Igen, de te nem alszol, mert ha véletlenül elfordulsz, akkor megölöd.
0: Igen, ha ráfekszel, meghalik. Ha fölülsz derékszögbe, elrepül és elgörbül a lába. Úgyhogy nagyon kell elvigyezni.
1: Az nagy kérés a hallgatóktól, hogy hozzanak be nekünk hétfő 12-t ebből a kis kutyából, csak hogy megnézzük, hogy milyen érzés.
2: Plusz egy miniló. Tehát ez szerintem sima.
0: Beleszeretek.
2: Te tanulsz lóul?
1: Tanulok, én már tudok lóul. Tudok lóul, csak nem onnan tanultam, honnan kellett volna. De például az egy nagyon fontos kérdés, hogy meg tudod tanítani ezt a kutyát, hogy így tudod, így póráz nélkül jöjjön veled, mint az ilyen nagyon menős, ilyen Schwabi Andrásosan.
0: Sétáltattuk, ott még nem merték elengedni, akiknél voltam, és úgy volt, hogy ha bal oldalra jött a póráz, akkor a kutya kicsit balra farolva ment, ha átdobtad a pórázt a másikod, akkor jobbra farolva. Sosem ment egyenesen, mindig attól függ, hogy hogy vitted a pórázt.
2: A persze, a póráz is elrántja.
0: Igen, és bementem vele a Mon Parkba. Felvettem a kis forgóajtót, nehogy oda csípje. Tudod, milyen aranyos volt? És utazott a kezembe, fia, kész vagyok.
2: Most amennyire tudsz figyelni dolgokra, a következő, amikor nem veszed fel... csak a pórát jött.
1: Az lesz, hogy hét későn, mert tudjátok, van az a kutyakerékesszék, tudod, amikor csak ilyen izé van.
0: Mi történt? Oda csukta egy forgóajtó. De jó, mert ott ugyanabban a kínai büfében el is adom. Tehát, hogy az abban a pillanatban, hogy megkotlik a forgóajtóban, vissza, és pórázom, belógatom a kis csiernek. Adjon érte 300 forintot, azt már rakhatja is édes savanyúba.
1: Amúgy szerintem te legjobb a kutyapuk lenne a világon, csak annyi nagyon fura szokása jönnek a kutyának. Tudod?
0: Igen.
1: Elkezdve hasonlítani rád.
0: Igen, és tudod, mit gondolok, hogy már nem is kérném a gyerekektől, hogy sétáltassák, hanem én sétáltatnám. Tehát azt lenne, hogy már viszem, már hagy, mert nekem is elindulok, már sétálok vele.
1: Hogy neveznéd el?
0: Valami nagyon vérmes nevet adnék neki, tudod, kicsi, félelmetes, és valamilyen, tudod, ilyen nem tudom, Herkules vagy.
1: Kicsi és félelmetes.
0: Kicsi, félelmetes, és az egész kutya fél kiló, gyere Herkules, gyere ide Herkules! És megérkezett.
2: Herkules, tarokra!
0: Kapd a Herkules!
1: Napóleon.
0: Igen, na valami ilyet, igen.
1: Vagy valami jó nemű betegség.
0: Na például, kis tripper, gyere ide.
1: Vagy tifusz. Kankó. Tifusz? Az nagyon jó név.
0: A tifusz is jó egyébként. Na jó van, gyerekek. Oké, szóval házi állatok megbeszélve, ez lesz. Multipó tenyésztők jelentkezését várom.
1: De most mi? Te hozzatok már be néhány, csak meg akarjuk nézni őket. Ide csak itt, ne,
0: figyelj,
1: itt
0: elmondom
1: neked, van.
0: Beleszeretsz. Tehát haza fogsz vinni egyet.
1: Csak macska mit fog szólni hozzá?
2: Nagyon fog örülni, mert megeszi.
1: Melyik?
2: A macska, a Multiput.
1: Miért enném meg?
2: Azért, mert a macskád 8 kilós, a Multipu meg kicsin fél.
0: A macskádnak ez a... egy fél falat, most nagyjából.
1: Ez az, hogy te ilyen body shaming-eled a macskámat, ez nagyon-nagyon...
0: 8 kilós a macskád.
1: De hogy 8 kilós.
0: Több. Őszintén több.
1: Jó, annyit nem mondanék, hogy ha elvinném repülőre vinném, akkor már nagyobb.
0: A vizer az 300 eurós csomag lenni. A vizer az mondaná 500 euró, tudod?
1: Amikor van ez a rész, hogy be kell raknom a dobozba, na azt már nem próbálnám meg vele.
2: És akkor na megvan, hogy meglátja a Multiput, ami fél kiló.
1: Manci nem csinálna ilyet, Manci inkább csak nagyon megsértődne, ennyit csinálna.
0: Jó súlyban van, jó? Jó?
1: Az a bundája, és...
0: amikor fürdik, fél kilós. Csak a nagy a szőre, föl van tupírozva egy kicsit.
1: Kifejezetten vékonykának mondanám, hogy őszintén legyek. Lapos, amikor lefekszik.
0: Jó, hát jó dolga van, de nem baj, vannak ezek a nagy jó, macskák. Tehát jó dolga van.
1: 3-4 aludtasakos elfogy.
0: És akkor mi van?
1: És akkor mi van? Az esen rá az első követek.
0: Igen, egy másfél két kiló száraz tápa, amíg ott elbóckodik. Hagyjad már, csak az eszed, este 8 és 10 között elrofogtat egy 4 kiló száraz tápa.
2: Hallod éjszaka néha, hogy nyikorog a hűtő?
1: Nem, de akkor fogtatja a száraz tápot, azt szoktam hallani, ilyen dühös szokott lenni. Jó, de a kettő, akkor, és ami ennél még sokkal jobban felbosszott, akkor ilyen 3 és 4 között csak annyi szóval...
0: Csak ami a szőre jön ki, vagy akkor mi jön?
1: Akkor én jövök ki a nappaliba. Mit csinálsz? És az, hogy nem tudom, miért csinálja ezt, de mindig valami olyannak a sarkára szokott hányni, de csak a sarkára, hogy tudod, hogy ez már involváló legyen, de legyen nagy a kár. Igen.
0: Óriási. Na jó van, gyerekek. Oké, ráfordulunk akkor a szokáskos kis menetünkre, jó hírek minden mi egymás közben, majd játszunk is egy fekete férigen, mert tehát megy minden a maga útján, módján így pénteken. Jó, úgyhogy szokásos kis hírek, pici szünet, reklám, és aztán itt vagyunk már is.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már írni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
9: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Hogy tán az időt?
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Megújult a Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája. Megnyitja kapuit a kecskeméti vízműtelep az erőművek éjszakáján. Megvan az év kilátója. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 40 millió forintból újult meg a kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája, írja a hiros.hu. A korábbi leromlott állapotú aszfalt felület helyén egy 15x29 méteres, rugalmas gumiborítású pályát alakítottak ki, amely többek között labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára is használható. A beruházáshoz az Aktív Magyarország program 15 millió forintos támogatást biztosított, az önkormányzat pedig közel 26 millió forint saját forrással járult hozzá. A tervek szerint az őszi szünetre egy új kresszpályát is kialakítanak, később pedig padokkal, fedett kerékpártárolókkal és esővízgyűjtőkkel is bővül az iskola környezete. A kecskeméti Bácsvíz 2. számú vízműtelepe is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához. A látogatók szakemberek vezetésével követhetik végig, hogy hogyan lesz a 300-400 méteres mélységből kitermelt vízből tiszta ivóvíz, és hogyan jut el a fogyasztókhoz, írja a hiros.hu. A programon bemutatják a víztisztítás különböző fázisait, a város vízellátási rendszerét és az informatikai alapú üzemirányítást is. Az esemény célja, hogy betekintést adjon a közműellátás hátterébe, és felhívja a figyelmet a tudatos víz- és energiahasználatra. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
1: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, gyerekek. Meg se néztük a Tongsú naptárt, milyen nap van ma. Nézzünk rá azért így a pénteki napocskára. Gyerekek, mit mond ma a Tongsú naptár? Azt mondja a Tongsú naptár, hogy azt mondja, hogy alapozó nap, ezt kérdezték. Alapozó nap.
2: Ti már biztos alapoztok ott, ahol vagytok.
3: Nem, alapozunk. Már nem alapozunk. Tegnap este alapoztunk, ma reggel nem alapozunk.
1: Ma már nagyban nem vagyunk ott, ahol voltunk. Tegnap este alapozó nap, ezt mondja a Tongsú naptár. Mi pedig játszunk egy jó kis fekete fejrigen nemet. Mitől elgetsz ott magadhoz éppen?
2: Megpróbálom rárakni ezt a műanyagkupakot erre a kerámia bögrére, ami lehet, hogy lehetetlen, lehet, hogy tökéletes.
1: És ráment? Működik?
2: Figyelj, de
1: mert látom, hogy nagyon küzdesz valamivel.
2: Te is érezni fogod a kihívást ebben.
1: Igen, tudom. És ha nem megy rá, akkor addig rakod, amíg valahogy rá nem megy. Tudom. Igen.
2: Egy milli.
1: És hiányzik egy pici. Tudod, van ilyen kattanásaid. Amikor a műanyag dobozra megpróbál rátenni a tetőt, és nem megy rá. És addig rakod, amíg tudod, hogy rá kell menni. Itt hiányzik fél milli.
2: Fél milli. De ugye milyen jó érzés lett volna?
1: Igen, hogy úgy rámegy, és akkor úgy megvan a finom motoros mozgásod, úgy egy kicsit úgy helyre teszi ezt a dolgot. Soma, jó reggel! Szia, Soma! Hello!
4: Jó reggel! Sziasztok!
1: Hello, Soma! Hol értünk el? Mit csinálsz? Miben vagy? Mivel foglalatoskodsz?
4: Győrbe dolgozok, mint filmmegmunkáló.
3: Aha. Na, és marni szeretsz jobban, vagy esztergálni?
4: Marni, nekem inkább a marás.
1: Inkább
3: Eszter is a marásban hisz.
2: Én is marós vagyok.
1: Igen. Szereted csinálni, jó munka?
4: Szeretem.
1: Aha.
4: Ez van, ezt kell csinálni.
1: Jó, ez igaz, tehát marósként.
2: Lehettél volna kozmetikus, te nem akartad.
1: Igen.
4: Így van.
1: Nemet mondtál erre a szép munkára, jól van. Soma, kit választottál így pénteken játszani, kivel játszanám?
4: Én Ferivel szeretnék.
3: Szerintem kiváló választás.
1: Ferivel. Miért mond Ferivel? Miért őt választottad? Tudod?
3: Most mi a bajod ezzel?
1: Nem, örülök.
3: Úgy kérdezted.
1: Csak hogy mindig úgy már,
4: hogy... Hát már ő is szakmabeli volt régen.
2: Maros.
3: Én csak esztergálni tanultam, Marni nem.
1: Esztergályos.
4: Nem baj.
1: Jól van. Oké, na figyeljetek, akkor elindítjuk itt a játékot. Én nem tudom. Ugyanúgy tudom indítani, úgyhogy akkor indulunk. Kész vagy, Soma? Jó játszol? Ügyes vagy?
4: Vagy kiderül.
1: Nem úgy tűnik, mint aki vértivott. Na figyelj, akkor 3-2-1, és tessék!
3: És erre te emlékeztél, hogy műszaki szakközépbe jártam.
4: Sokat hallgatlak titeket, és abból megmaradt.
3: Te is oda jártál?
4: Máshova.
3: És átképezted magad.
4: Aha.
3: Tudtad, hogy a fiamat itt Somának hívják? Szereted a nevet? Jól vagy?
4: A nevemet nem vagyok túsz, csak
3: meg is vagyok.
4: Nehéz ez a játék.
1: Nem
4: is,
1: vagyok túsz. Pedig óriási lett volna, így végigmész, úgyhogy meg se szólal, csak én...
3: Szép volt.
4: Nehezebb ez a játék, mint gondoltam.
1: Ez biztos.
2: Nem, inkább az, hogy jobban szoktak izgulni, mint gondolnák.
4: Szerintem már... Hát igen, remek az ember. Igen.
1: Figyelj, Soma, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, hát hallgass meg.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
3: Na mit szólsz? Milyen menő, mi?
4: Fantasztikus! Nagyon köszönöm!
1: Nagyon jó vagy. Oké, Soma, köszi a játékot, legközelebb jobban sikerül. Jó? Köszi!
4: Köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Ciao. Gyerekek, nem tudom, láttatok-e már olyat valakitől, hogy mit csinál különböző...
2: Mutasd, megnézem, hogy kúros-e.
1: Ehető ételekkel. De az, ami 13 perce ezzel a csiamaggal történik, az kimeríti a nemi erőszak fogalmát, a tésztagyúrás fogalmát.
3: Te slime-ot akar belőle csinálni.
1: Az Erdély Mónika slime készítése sehol nem volt ahhoz képest, amit a szerencsétlen csiamagit átél az Eszterrel. Figyelj, itt már minden halmazállapotot megvalósított a csiamag puding.
3: Sluttyog is.
2: Azt akarom, most meg akarom ASMR eztetni szegény hallgatókat.
1: Na mutasd, várj, nem mutasd. Várj.
2: Igen? Attattatok, hogy aki utána jön mikrofonozni, azt majd fogja sajnálni.
1: Na figyelj.
2: Megpróbálom bele cuppantani, várj.
1: Ja. Gyerekek.
3: Ott. Ez undorító.
1: Ez egyébként az ASMR hangokban nekem van valami. Szóval az a csiamag, az ilyen habosra van keverve, de olyan habosra, mint egy jó krumplipüré.
2: Nem látod, mi zajlik? Az zajlik?
1: Nem tudom.
2: Ez a csiamag pudingot, amit ugye azért kapjuk, mert hogy Balázsnak mazsola kakia van.
1: Ezt is komolyan mondom, hogy jön ide az emésztésem, hogy megerőszakolod azt a csiamag pudingot.
2: Na igen, szóval az van, hogy ezt ugye Balázs elhatározta, minden nap meg fog enni egy csiapudingot. Aztán rájött, hogy egy egész csiapuding az gyakorlatilag egy halálos dózis.
1: Igen. Három napja bekötött a belembe, még azóta nem jött ki.
2: Tehát olyan szinte halálos dózis, hogy délutánonként SMS-eket szokott írogatni a stárnak, hogy megegyetek oda a csiamaghoz.
1: Hozzatok egy betontörőt! nagyon fáj!
3: Nyújj fel, nyújj fel!
1: Nem, gyere ki, gyere ki!
2: És nem is tartom amúgy természetesnek, hogy megeszünk valamit, amit ha a jóisten azt akartam, hogy megegyük, akkor tudtunk volna róla korábban, hogy meg lehet enni. És az a lényeg, hogy ezt ugye, hogyha vízzel teszed, akkor lesz egy állaga. És rájöttem, hogy viszont, ha minél többet kevergeted, akkor elveszíti a víztartalmát, egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, tehát gyakorlatilag olyan, mint ez a cement.
1: Figyelj, úgyhogy ez nagyon durva.
2: Én ugye arra fad, ezek az arcomra öntöm. És ez egész nem, mint egy pakolás.
1: Egy, lesz belőle egy szép pakolás. Ugye ennek az a tulajdonság egyébként, hogy egy kanálnyi mag, ez 83-szorosára duzzad. Most én ebből megettem fél kilót egy 4 napja, de senki nem mondta, hogy ez a belegből az összes vizet kiszívja. Ezért ez valahol középen megállt, ez volt 6 napja. Tehát azóta van egy csőgörény se segítene rajtam, jelen pillanatban ott vagyok. Tehát bekötött, azóta most bekötött a vastag és a patkóbél közé.
2: Na, az elhanyagolható mennyiségű figyelemhiányúra te küzdesz, ugye? És ugye, ez a nagyon pici, az a szinte csak a vize véget. És ugye az van, hogy nem a csiamag hibája, hogy te nem iszol vizet szerintem 18 órán keresztül, aztán egyszer csak eszedbe és megiszol 1-3 liter.
1: Igen, ez történt. Meg 4 óra egettem a csiamagot, és a nap végére megettem egy bödönt.
3: Meg hát azt mindannyiunknak küldték azt a mennyiséget.
1: Én nem tudtam.
3: Tehát, hogy az nyolcunké. Én nem sajnálom tőle, csak az adag nagy.
2: Na jó, de meg lett. Figyelj, a Malter,
1: a Malter nem köt így be, érted a izének, a csávónak, aki rakja a téglafalat. Ez úgy, hogy figyelj, se le, se föl, mondom. Ott most...
2: De figyelj, de a végén konszulál a háztartásvezetőd, ő oda ment hozzád, hogy ez igen, Balázs, ez igen.
1: Ez nagyon szép.
2: Férfi munka volt.
1: Egyelőre nem.
2: Jól azt... kérdez cigarettát?
1: Ha ez egyszer megérkezik, azt a fotót is megkapjátok. Tehát szerintem kocka alakul ez.
3: És törik a fajansz.
1: Törik, és azonnal új fajanszot kell venni. Én nem tudtam, hogy én csak annyit mondok, óvatosan a csiamaggal, mert nem játék, gyerekek. Amit ha azt te ott most megeszed, 4 napra bekötsz te is. Tehát azt ne edd meg, tényleg.
2: A repülőutak előtt akkor ajánljuk.
1: Ebből egy kanállal kell enni, és meginni rá 4 liter vizet. Na most én 4 kilót tettem meg, és 1/4 pohár vizet. egy kanál vizet ittam meg rá. Nem jó.
2: Te is vizet innen a nap végén, hogy lefekvés előtt eszebbét, hogy semmit nem ittál. És akkor kiakasztod az állkapcsolat, és akkor...
1: Mindent így.
2: Amíg nem fáj. Hány ingedik?
1: Ugyanez. Én ugyanez szerintem a vitamin. Nem szedek 3 hétig, mert elfelejtem, és tennem kijöntök. És kapok egy D-vitamin mérgezés, mert betolok 30 ezer milligrammot. Ugyanezt mindenbe.
2: Többösítve. És az a legjobb, hogy megiszok iszonyatos mennyiségű vizet lefekvés előtt, és aztán hajnal kettőkor. Ezt nem hiszem.
1: Miért kell pisilni?
2: Minek kell inni egyáltalán?
1: Jó, úgyhogy legyél óvatos. Rossznak nagyon jó, de sok-sok folyadékkal. Sok folyadékkal.
2: Van még ilyen életvezetési tanács, amit érdemes lenne megfogadnunk?
3: Tőle csak ilyenek vannak.
1: Egyébként ez hogy jön, hogy 50 ezer évig itt van köztünk a csiamag, nem csinálunk vele semmit, majd egyszer egy New Age-es csáva azt mondja, hogy csiamag. Elmegyünk Afrikába, ami fának a gyökeréből kibányásszuk, oké, és leterítjük a világot csiamaggal. Nem ettük 100 000 évig, de most a csiamag fogja a rossz problémát megoldani.
3: De mi ettük, hogy ők ették, ők csak ették? Mi nem ettük. Igen, tehát, hogy ez alapvető élelmiszer.
6: Nem így van, ez
3: a csiamag, semmi. De hogy nem.
6: Tudod, mi van ez?
3: Dél-Amerika.
6: Melyik a legolcsóbb mag? Csia. Mi tudunk eladni 200 millió szoros áron?
1: Add a parasztnak Európába az új New Age, az új longevity étet, csiamag. Ha ezt
2: teszed, de látjátok, hogy néz ez ki? Azték zsája a neve, amúgy is úgy néz ki, nagyon-nagyon egyszerű, ilyen gyomnövény.
6: Mert az is.
3: Mert az is. Csak rájöttek, hogy nektek ezt el lehet adni.
2: Szegények vagyunk, mert gyomnövényt teszünk?
1: Ők okosak voltak, ők nem ették, és azt eladták nekünk halálra, 6-szoros áron, érted? Dél-Amerikából, meg Közép-Amerikából. Tehát, hogy ez...
2: De vannak ilyen azték rajzok, ahogy valakit meggyötör egy csiamagpudunk?
3: Igen, ne, ahogy csinálják.
1: Igen, fekszik ott a barlangból, a kis piramisának a tetején, és fogja a hasát. Az azt jelenti, hogy csiamagot evett, igen.
6: Ezért halt ki a társadalmuk.
1: Érvek ellene is mellette, na én ezt addig olvastam, hogy mellette. Megmondtam a cikket, és másnap megettem 1/2 kiló csiamagot egy ültömbe.
2: De olvasd már, mik az ellenérvek, hogy mi az, amiről még nem tudunk, vakságot okoz?
1: Én szerintem az, hogy felszívja
3: a
1: folyadékot a belegből.
6: Jó, a másik ugyanilyen az utifűmag héj.
1: Az igen. Igen.
6: Azt figyelj, megeszed vége, kiszáradsz, mint egy múmia.
1: Az kész
2: vagy. Én egyszer kikevertem, megláttam, mi lesz belőle, és azt mondom, figyelj, ezt nem. Tehát ennyi hungarocát se eszek.
1: Mikrotápanyag, tudod mennyire? Kiemelkedő rossz tartalom. Itt becsuktam a cikket, okay. Mondom, ide nekem csiamagyom. Gyere rám, csiamag. Igen. Támogatja a csontok egészséget. Kedvező hát a kardiovaszkuláris rendszere, érted?
2: Persze,
1: hát nem. Hoppá! Veszélyes lehet a csiamag túlzott fogyasztása. Én itt már nem olvastam ezt. Én itt már kim voltam a szobából. Emésztőrendszeri problémák.
3: Napi 15 gramm.
1: Én szerintem egy ültömbe megettem meg. Egy 1/4 kilót. Betoltam egy negyed. Én nem tudtam, hát nem tudom ezt.
2: Hát gyakorlatilag egy befőttes üveget kérlek
1: belőle. Akkor te mennyit küldtek, ennyit kell megenni. Hát tudta ezt valaki, érted, hogy ez most keresztallergiát okozhat. Igen, az is speciális, aha.
3: Ja, igen. Ennyi, egy keresztallergia.
1: Jó, keresztelik a gyermek. De nem, ez szerintem ez a tarkómi kiszívta a folyadékot mindenhonnan. Tehát szerintem a véremet kiszívta. Ez most ott ül bent.
6: Jaj,
1: sorvad az arcom, mert szívja belőle a csiamak 6 napja.
2: De ez hány napig maradt bent, fajom?
3: Hát ez örökre, ne benne.
1: Igen, most egy kertislagon gondolkodom. Ez most betámasztott, értem, mint amikor betonkeverőbe.
3: Egyik kanyarba.
1: Igen, megköntött a betonkeverőbe.
6: Csőgörénybe.
1: Hát lesz, jó, dugrás elhetett. Úgyhogy ez van, ezért mondom, én látom, mit csinálsz vele, tanulj az éhibámból negyed kanál naponta.
2: Ennek volt egy evolúció, hogy hogyan kezdtek az emberek ugye próbálni így, hát... túlélni. És ugye, amit mond az Anna, az nagyon jó, hogy ugye jött el ezt az utifülmöké.
1: Igen, az is jött, rossz tartalom.
2: Volt a csalántea.
1: Tényleg! De tényleg mindig felkapunk valamit egyébként, tényleg.
2: Tehát jön valami az a mellékhatása, hogy kiszáradsz.
1: Emlékeztek a goji bogyóra?
3: Az is mekkorát ment.
1: Goji bogyó, goji, ez a kis rózsaszín savanyú cucc. Figyelj, hát, én nem vettem meg 8 kilót, ami azóta is ott áll nekem a szekrényben.
2: Azt akartam, mai napig, a Nyíregyházán az íróasztalon fiúkjával, aztán mai napig van egy bontatlan zacskó.
3: Mondjuk Nyíregyházán csak egyedül te vettél belőle.
2: Nem. Sorba álltunk.
1: Megetted egy maraiknyit, megettél, megutáltad az ízét, mert ilyen savanyú, vasízű valami fura bogyó, soha többet nem ettél. És minden ásztártásban legalább 2 doboz goji bogyó, érted? Az új elixír, hát semennyire nem lett új elixír.
2: Emlékeztek arra, amikor bejött az, hogy ilyen zöld port kellett keverni a vízbe, ilyen algapor.
1: Algapor, alga is nagyon nagyot ment.
2: És abból kellett másfél-két idet meginni, ahhoz, hogy kitisztítsa a belső...
3: A csakrádat.
2: Igen. Nem, ajzékat a...
1: Emésztés, meg bőrt, meg minden.
2: Mindent, igen. És akkor azt kevertek, és mindenki...
1: Spirulina, ilyen por spirulina. Volt, azaz. Por, és ugye beraktad a vízbe, és mindenki időben az algaport itt, hogy ez a meg, ha ezt iszod, örök életed lesz.
6: Aktivár a formula valakinek, nem volt meg?
1: Kombucsa.
2: És amikor mindenki joghurtot csinált magának azzal a joghurtevő gombával.
1: A gomba. Kefirgomba.
2: És egynek a kisem az egész lakásnak a kefirgombát. Igen, kis gazdám. Figyelsz? Igen. Aztán volt, aki kombucsázott is.
1: Kombucsa, az is. És valószínűleg azért ezekből egy csomó minden működik meg jó, meg a gombák közül. Tehát van, ami jó, csak hogy hát nem szabad. Hát nem
6: most
1: szabad
6: macsa, húzani. Macsa megy nagyon.
1: Ja, most a macsa.
6: Most mindenki macsát iszik.
1: Minden influencernek a reggele úgy indul, hogy iszik egy macsa teát, aztán elmegy jogázni. Tudod, tehát ez a kettő is Baliról jelentkezik be.
6: Nem, mert kétfeles, aztán nem látta senki.
1: Azt már nem vezi fel.
2: Itt vagyok Sebestyén Balázsa, aki most már megszabadul a csiamagjaitól.
1: Igen, ezért macsa teára váltott. Igen. De azt én is ittam egy egyébként, az finom. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 7 óra lesz, nem sokára hírek, reklám, muzsika csak rövid, az nem nagyon, és aztán itt vagyunk már is rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
4: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
8: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
11: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
12: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
13: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatele parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriegersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
14: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakás textilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
19: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
19: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
21: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Avarkori sírokat tártak fel a kecskeméti repülőtérnél. Hónapokon átlopott kecskeméti ingatlanokból egy 18 éves férfi. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 a 7. század első feléből származó avarkori sírt tártak fel a kecskeméti repülőtér területén végzett régészeti ásatáson, írja a megyei lap. A sírokban 5 nő és 2 férfi maradványait azonosították, két esetben pedig a sírok bolygatottsága miatt nem lehetett meghatározni az elhunyt nemét. A régészek gazdag leletanyagra bukkantak, többek között ezüst és bronz fülbevalók, üvegpaszta gyöngyök, övveretek és kozmetikai eszközök kerültek elő. A férfi sírok fegyvereket is rejtettek, köztük nyílhegyeket, valamint egy reflex íj és egy tegez maradványait. Több rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy 18 éves férfit, aki hónapokon keresztül kecskeméti ingatlanokból vitt el különböző értékeket. A gyanú szerint tavaly decembertől először üresen álló és eladásra kínált házakból, később építkezésekről és felújítás alatt álló ingatlanokból lopott szerszámokat és gépeket, írja a megyei lap. A nyomozók a hasonló módszerek alapján kapcsolták össze az eseteket, majd azonosították a feltételezett elkövetőt és elfogató parancsot adtak ki ellene. Szeptember 28-án a férfi kerítésen és tetőn keresztül próbált elmenekülni, de elfogták. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetője.
23: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
22: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na?
2: Melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs!
3: Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után még továbbra is zene nélkül, gyerekek, és ezt igyekszünk egyébként ígéretünkhöz híven tartani, csodálatos időben, 20 fokokban, klassz kis indián nyárban, gyerekek.
5: És én elhiszem, hogy benned is ég ez a láng, nem?
4: Ez elmondom neked, Ákos.
24: Ákos.
4: Ákos és indián tánc.
5: Így van.
4: Ami ez majdnem egy
5: az
4: indián szó, tánc. Igen.
5: Azért erre mekkorákat vájboltunk régen.
4: Hát igen. Még a Zenetévé 97-ben Ákos Ilyenek voltunk című dalával indult el a Magyar Zenetévé. Igen. És aztán mi lett Ákosból.
5: Mennyire lehetett szeretni az Ákost, amíg nem beszélt?
4: Igen.
5: Amíg csak énekelt.
4: Amíg, hát igen.
5: Ez sokszor van ez egy előadóval, hogy a beszéd hangja valahogy más irányba viszi a karrierjét, mint az ének. Igen.
4: Hányszor
24: most
4: hívtuk
24: visszatért, be. Most újra koncertezik, mert és beteg volt.
4: Beteg volt, és a legjobbakat kívánjuk neki. Hosszú így küzdelmen van túl, beteg volt, fölvállalta, koncerteket mondott le, nyilatkozott róla, nagy harcot vívott, és állítólag jobban van, is koncertezik.
24: Együtt úgyhogy járunk edzőterembe, és váltottunk pár mondatot, mert tudod, ez is olyan hülye ízé volt, hogy tudod, ismered, végigkövetted a pályafutását, együtt edzetek, és akkor tudod, hogy baj van, hogy odalép, mit mondasz ilyen esetben?
5: Azt kell, odamész a szemben, és azt mondja, hogy forró betonon.
4: Hasalok. Igen. Ne mit van az, hogy drukkolok, hogy túl legyél rajta? Ha megkérdezed, hogy vagy, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy nincs hozzá között. Ha mondanál egy jó szót, hogy figyelj, haver, látom, mibe vagy, nem is tartozik rám, de
24: ezt mondtam.
4: Ezt szerintem ez a legjobb.
24: Ezt mondtam, hogy figyelj, nem mondj semmit, nem akarok,
4: csak nagyon drukkolok.
24: Csak veled vagyok, szorítunk, hajrá, legyél
4: ezt
24: jól.
4: Szerintem ez a legjobb mondat, amit mondtad.
24: Érted, ott álltam, mondom, mi, ez jó lesz.
4: Haverok, nem vagytok, között nincs hozzá, hogy van, de mégis van egy nexus, akkor oda. Én egyébként hasonlóan szoktam. Figyelj, nem mondj semmit, nem, de hogy látom, mibe vagy, figyelj, kitartás. Talán egyszer jobb lesz.
24: Ezt mondtam én is, utána egy fél órát beszélt magáról.
4: Na, most Ákos.
5: Köszönöm, kérdésre lefelezd.
24: Menik edzeni.
4: Ákos.
5: De hogy tökéletes dolog.
24: Nagyon jó fej volt, hogy megnyílt, tudod, és én nem akartam, vagy nem kényszerítettem, hogy megnyíljon. Tök érdekes volt, de ez a mondat, ez úgy kihúzta belőle, és akkor elkezdte mondani, hogy mi volt, meg hogy jól van tulajdonképpen.
4: Aha.
5: És hogy az Andante albumból most lesz egy harmadik.
24: Igen, és vegyed meg.
5: Igen.
4: Na jó, de túl van rajta ez a lényeg.
24: Ja, úgy tűnik, igen.
5: Szerintem ez egy nagyon érdekes topik amúgy, hogy hogyan kezeled, ha valaki beteg. Mert ugye rengeteg ember azért titkolja, mert nagyon félnek attól, hogyha megtudják róluk, hogy betegek, akkor majd sajnálni fogják őket, és ez az utolsó érzés, amire szükségük van, tudod, hogy sajnálják őket. Miközben neked, amikor megtudod valakiről, nem az az első blikkes gondolat, hogy jaj, szegény, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni, hanem hogy tudod, hogy így energiát akarsz adni nekünk, mint egy ilyen hangyaboly, úgy kezdünk el viselkedni, tudod, hogy jó, most akkor neki kevesebb van, akkor hogyan tudunk neki adni valami energiát, vagy reményt, vagy segítséget, vagy egy pozitív inputot, tudod, ami egy kicsit lök rajta.
24: Igen, de nem is biztos, hogy kevesebb energiája van, mert azért van, aki megacélozódik egy ilyen harcban, és még erősebben veti be magát, csak azt most tényleg nem akarod mindent, meg főleg az ismert emberek esetében. Ha most te itt belököd a rádióba, hogy van valami baj, és holnaptól minden újságban az lesz, hogy jaj, a szegény Feri, jaj, a Balázs, jaj, az Eszter, aztán nem akarod olvasgatni.
5: Igen, de közben az van, hogy a betegséget valamiért én fejben mindig összepárosítom a szeretetlenség érzésével.
4: Hogy ez egy ilyen szigorú ítélet egy kicsit.
5: Nem, úgy érzem, hogy nem, ez nem ítélet, tehát semmilyen ítélet nincs benne, hanem az van, hogy az ember, amikor beteg, akkor nehezen engedi át a nagy érzéseket, a szeretetet nehezen fogadja be, mert el van foglalva ugye célirányosan a problémájával. És hogy szerintem én, nekem a betegség maga egy magányos szeretetlen állapot, és azon én azt érzem, hogy úgy tudok segíteni, hogyha szeretetet adok annak, aki beteg. Érted?
24: Aha.
5: Mert hogy azt gondolom, hogy ez az én külső emberként az én, nem tudom, mi szerepem ebben a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy jó, de hogy tudod, itt vagyunk, és fontos vagy, és kell lesz ide, és maradj itt, és hogyan tudunk.
24: De én ott fekszem januárban majd, megfázva, 40 fokos lázzal. És én
5: ez alapból kell, hogy szeressen
4: téged. Ül a melkasodon, és maradj itt, Feri, maradj itt!
24: Tudod, hogy szeretlek, és meg maradj itt, maradj velem!
5: De ez nem egy ítélet, nem azt mondom, hogy őt nem szeretsz senki, vagy ő nem izé, hanem csak tudod, valahogy úgy megváltozik a percepciód az élettel kapcsolatban, és nem tud látni a jót, a szeretetet szerintem.
4: Ezért tartanám a legnagyobb titokban a legvégsőkig.
5: Hát ez egy hülyeség, de hol fogunk téged kiszeretni ebből?
4: Sehogy.
24: Ezt akarja elkerülni.
4: Sehogy. Az én harcom lesz a saját prostatámmal. A saját gerincsérvemmel, a saját lumbágommal, a saját isjászommal.
5: Hiányzó szervekre veszély.
4: Igen, a hónapban
24: akar egy... a prostatájával mit csinálsz? Oda mész és megszeretgeted?
5: Nem, segítek neki orvost találni, meg hogy elmenjem, mert tudom, hogy elfelejti. Tehát, hogy én jól tudok szerintem ebben segíteni. Én már több barátommal mentem végig, nagyon komoly utakon. Tehát ez nem egy ilyen első...
24: Légből kapott.
4: Semmit észre se vennétek. Tehát mondjuk azt nem úgy értem, azt mondom, hogy elmennék egy bőrgyűlés, azt mondom, Balázs, borzasztó melanoma 6 hónap. Uh-huh. De az első 5 hónap az úgy megy, hogy meg senki nem érzi, utolsó egy hónapban semmi. Semmi. Tehát 5 hónapot itt hegedülnék
24: vidában. Lenyom rá, itt jönné minden nap.
5: Jó, ugyanez az ember, persze. Amikor elment, hogy levegyék az anyajegyét a lábujjára. Emlékszem arra? Szinte észre sem lehetett venni, ugye? Alig beszéltünk róla.
4: Az más volt. Hát az
5: várjál. Hát ez teljesen más volt.
4: Egy anyajegy szűrés, Eszter elküldött.
5: Eszter elküldött, egy anyajegy szűrés.
4: Két ember szokott elküldeni, az anyám meg Eszter. Menjen, mert tudja, hogy van valami. Elmentem, azt mondja, hogy csávó, ott a lábadon van valami, ezt le kell szedni. Oké. Okay,
5: Bob Marley-t is az vitt el, a lábujján az anyai egy.
4: És a CIA. És
24: meg a kanabisz, ez három. Ez három.
4: A nagy lábujjadon a köröm alatt nőtt egy anyai egy, és azt mondják, hogy mindig ott indul a melanoma. Oké, okay, mondom, akkor ezt le kell szedni. Köröm, lábúj köröm, teljes ártalmatlan.
24: De várj, a köröm alatt, hát akkor köröm
4: nem, elkezdik. A lábúj körmödnél van egy kicsi anyajegy, és mondja, hogy innen indul a melanoma, mert a körömnél az anyajegy az nagyon rossz. Le kell szedni, menjek át a sebészetre. Mint már hívtam az eszet, hogy kösz, hogy elküldt, hogy rendes vagy, tehát inkább hallgatom volna meg, hogy éppen most
5: kezdődik. Én már esetkocsival mentem érte.
4: Berendeltem azonnal, hogy ezért magánegészségünk egy hazaszállítás.
5: Magyarország leghitelesebb rádiósát! Meg kell mentenünk azonnal!
4: És mondja a csáv, hogy ezt csak úgy tudjuk leszedni, hogy a köröm alá adunk egy injekciót. És hogy bementem, szép klinika, szép hely, mondom, figyelj, kiszolja le, úgy leszedi, semmi bajom nem lesz. A köröm alá bead neked a köröm hártyába egy injekciót, és úgy tudja érzést tenni, és utána szikével kivágja, de nézhetem, hogy kivágja. És itt így megcsuklottam. Még egy tudtam lenni.
5: Katinka, kapjál!
24: Még egyszer mit mondtál?
4: De egy dologtól vagyok rosszul, az injekciós tűtől. Érted? Tehát az nem.
24: És igaz, jött a bátor férfi, hogy adjon egy övet a fogam közé, és csinálja érzéstelenét is nélkül.
4: Nem, itt jött a nővér, és azt mondta, hogy ad egy labdát a kezembe, szorítsam a fáj, és a kezembe nyomtak egy piros labdát, amit tudok szorítani a fáj, és megjött a csávó egy tűzoltóslaggal. Hát ekkor injekciós tűvel, hogy ezt most benyomja a körmömre. Mondom,
5: a recepcióról szúrta be.
4: Lement a negyedik emeletről, lement az utcára, és onnan beszúrta a körmömre. És én ezt nem hiszem, hogy én barom eljövök. Érted? Hallgatok rá, azonnal találok valamit.
24: Megmentette az életed.
4: Érted? És egy ekkora injekciós tűvel beszúrt a körböm alá a csávó a tűvel bele, hogy mert ott tudja csak érzést jelenteni. Majd fogott egy szikét, és kvázi tulajdonképpen kivágta azt a részt. És az elküld után szövettanra, mondanom sem kell. Ilyen lett a szövettan, tehát semmi. De hogy abban azt mondja a doki, hogy a körömnél, ami nő, az nagyon melanoma gyanús.
5: Úgyhogy jó tudod, vagyok. Szerinted tudod, hogy az orvosi konzílium? Na, megnéztem a Balást. Hát figyelj, hol fájna neki legjobb?
4: Igen, mitől fél a legjobb a kis beszari fostos?
5: Van egy az ánusz rózsája felett. Kockázatos, de oké. Okay. Meg egy a körmöl. A köröm az jó lesz a köröm.
24: Az ánusz rózsát még lehet, hogy szereti is.
5: Addig nem megyek nyugdíjba a rádióból, amíg el nem megyünk egy közös vastagbéltükrözésre.
24: Semmi bajom, én jól vagyok, nekem nem
5: kell.
24: Az
5: egy dolog, hogy jól vagy, hogy jól érzed magad, de el kell mennünk.
4: Mikor voltál?
24: Hol?
4: Ilyenem.
24: Tavaly előtt.
4: Akkor jó, az 5 évig
24: tavaly
4: jó.
24: Tavaly előtt. De most van kapszulás, lenyelős.
5: De az nem jó.
24: A miért nem jó?
5: Mert nem tudják lecsípni a polipot, ha ott van.
24: De előbb megnézi, ha nincs polip, akkor nem kell
5: meg
24: csípkedni.
5: Meg annak van perspektíva, tehát ahogy fordul a kamera, lehet, hogy pont elkerülöd.
24: Ez 360.
5: Plusz Balázs nem tud lenyelni egy nagy kapszulát.
24: Egy Insta 360-at nyelek le egyszerre, érted, és akkor mindenhol megnéz. Minek kéne, tehát az csak akkor kell már a beavatkozás, ha van a polip. Lenyeled a kapszulát, lemegy, végignézik a beledet, és ráadásul ez még az
4: te is láttad jó. Ezt a kapszulát? Ez egy szokorrádió, haver. Tehát ez egy akkora kapszulát. Gombok vannak rajta, és antenna. Tudod, mire én azt lenyelem? Hát egy C-vitamint 6 felé vágok.
24: És ül benne egy törpe.
4: Igen, és egy törpe van benne, ami fogja a kormányt, és irányítja, érted?
5: De hogy kérhetett, hogy lőjék fel beled alulra.
4: Most sűrített levegővel fogják. És na, alulról föltolják.
24: Hát a gyereknek is adtunk kúpot, ez ugyanaz.
5: De amúgy szerintem az van, hogy az az igazi módszer, hogyha fognak és le kéne nyelni egy polipot, Hogy találja meg a társait. A
4: társát. Igen, és ott szedjék.
24: És ha nem akar kijönni, akkor tudod, hogy talált egy polipot, és azzal összeülelkezett.
5: Pontosan.
4: A gyerekek, hát ilyen az élet 50 körül, úgyhogy reméljük, drága hallgatóink, ti jobban vagytok. Úgyhogy ez egyébként a szűrés, ez nekem is prioritás. Fönn van a bakancslistámon, altatás.
24: 5 éve.
4: Nem most, 5 éve van fönn, de most érzem, hogy van hívás.
24: Minden évben 50 fölött, minden évben teljes menedzser szűrés, és most leszel 50.
4: Jó.
24: Úgy kezdheted.
5: De én nem megyek veled, nem azért, mert 50 leszek. Nem azért, kell oda egy felnőtt ember, aki igen mond neked, arra ütre nemet mondanás.
4: Én ezt a menedzser szűrés Vegasban akarom megcsináltatni az 50. születésnapon. Egy 6 napos menedzser szűrésre megyek Vegasba.
5: És ha már ott vagyunk, megnézzük, hogy a szemfenekeden milyen a nyomás, úgyhogy egy nagy tűbe behatolunk a szemgolyódba.
4: Na jó, gyerekek, mondtad, hogy még mondani akarsz valamit. Ákos, sokoltatjuk, és sok.
24: Muszíjuk, legyen
5: jó.
4: Jobbulást kívánunk, de már rájtok, túl van a nehezen, így van.
5: Végtelen sok indián nyarat kívánunk neki.
24: Igen.
5: Ha már innen indultok.
24: Néhány nappal ezelőtt begurultam motorkerékpárral egy benzinkútra, megtankoltam, és mondom, ellenőrzöm a guminyomását a motornak, úgyhogy letámasztottam a motort, térre vetettem magam a motorkerékpár előtt, megmértem, oké, itt ott kellett, kellett bele fújni, és a mellettem lévő állásba, a pumpa másik oldalára beállt egy hölgy egy autóval. És akkor kérdeztem tőle, hogy mondtam, hogy mindjárt végzek és adom a szerkezetet, mondta, hogy semmi baj, ő is ráért, csak akarja ellenőrizni a nyomást, és amikor odaadtam neki a pumpát, akkor így mondta, így megkérdeztem tőle, hogy nem akarja, hogy segítsek, vagy hogy én már úgyis ott térdre vetettem magam, már koszos volt a kezem, meg minden, és a csaj annyit válaszolt, egy picit, és engem ez zavart benne igazán, egy picit ilyen, nem lenézően, hanem visszautasítóan, hogy köszönöm, megbirkózom vele.
4: Aha.
24: És akkor azon gondolkodtam...
5: Hát én nem ezt mondtam a rakamozi gumisnak.
24: Na ez az, hogy mi van most velünk ebben a férfinő kapcsolatban, ahol nekünk férfiaknak előzékenyeknek kéne lenni, vagy hát én legalábbis ezt nagyon szeretem, és hogy bedobtam egy tök idegen nőnek, azt sem tudom kicsoda, csak odállt, és én tök random mondtam neki, hogy én úgyis koszos vagyok, már megcsinálom neki, mert ellenőrzöm.
5: De 20 éve ezelőtt visszahívtad volna, akkor nem így reagál.
24: Ez lehetett az oka a sztorinak.
4: De azért 500 forintot adott, hogy figyelj, öreg, homlesz.
24: Értem a kedvesség.
4: Értem, hogy 500 forint, húzzát a tatavar.
5: De nem csak simán gyűlöl. Nem az van, hogyha simán utál téged, mint az
24: nem
5: állat.
24: Nem tudom, hogy ismerte, csak azon gondolkodtam, hogy fölajánlom.
5: Itt van ez a Rákosi Feri.
4: Ez a Rákosi, te olyan erőszakos, már molesztál a benzinkutat. Öreg is
24: láttam egy 500-as magad így férfiként.
5: Az autója alá,
24: és hogy ő ezt minek vette? Te például minek veszed? Te örülsz a férfi segítségnek? Bontsuk ketté. Bárki és én.
4: Értem, mit mondasz. Tehát, hogy ő egy kicsit megbánt vérezte magát, hogy azt gondolta, hogy te biztos nem tudja megoldani, te mint férfi, majd igen, te megoldod, mert kisanyám, hagyjad, én ezt megcsinálom, én vagyok a férfi, te nem vagy
24: sőt,
4: nő.
24: Sőt, még egy kicsit az is benne volt, hogy ő azt feltételezte, hogy én nem feltételezem róla,
4: hogy ő meg tudja csinálni. Aha, fú, de fura világ ez egyébként.
24: Ugye? És azon gondolkodtam egy fél napot, hogy ez most egy hülye döntés volt, hogy én fölajánlottam.
5: Rossz napja volt szerintem. Amúgy meg valószínűleg az van, hát nagyon sok fajta dolog van. Például, ha autókról beszélünk, én mondjuk olajat nem szeretek megnézni, mert nem tudom, hogy hol van. Nem, amúgy ez ilyen koszos dolgokat nem szeretem, de a soha nem engedem senkinek, hogy a ablakmosó folyadékot betöltse, mert azt csak én tudom betölteni.
24: Senki más.
4: Az oké, de odalép egy férfi és a segítséget ajánl, akkor köszi, nő vagyok, megoldom. Sértésnek veszed, engeded? Vagy
5: leveszem a nadrágomat, és azt mondom, hogy...
4: Én vagyok az igazi férfi. Te nem tudod,
5: ha nagyobb, mint az enyém, akkor segíthet.
4: Nézze, és ez csak a feje. Tehát a kupakpékben van. Na de oké, hogy reagál erre egy nő? Tehát ez a nő, ez az önérzetében lett, értem, mit mondasz?
24: Igen, hogy megsértettem azzal, hogy nem néztem ki belőle, hogy ő tud keréknyomást mérni és főpumpálni a gumiát.
4: De ez nagyon hasonló ahhoz, hogy bizonyos nők már nem szeretik, ha kiengeded őket az ajtón. Na. Mert
5: azt nagyon szeretik, mindenki kiengedik az ajtót, azt nem szeretik, ha előre engedik.
4: Bocsánat,
5: ugye nagy különbség van.
4: Jó, most értem, mit akarok mondani.
5: Most nem promotáljuk az emberrablást.
4: Értem, mit akarok mondani. Tehát te ne bámuld az én seggemet. Holott pedig ez egy generációs klasszikus dolog volt, hogy csaj vagy, gyere előre, és ma már a nők akár ezen fel is háborodnak, hogy te csak azért akarod előrengedni, mert meg akarod nézni a segét. Érted? De nem engedjél előre, ne tegyél különbséget férfi és nő között.
24: De ha meg

0: az mindig oké. Tehát segíteni nem telmű, mindig oké.
1: Én is azt gondolom, csak ha kapsz öt ilyet, akkor egy idő után már nem fogod fölajánlani, hogy hát itt vagyok, megcsinálom.
0: Egy kedves köpcös úriemberhez gurulj oda.
1: Neki is fölajánlottam volna, de most ő egy nő volt, pont.
2: Mert az lett volna jó, ha utána elkezded lögdösni. De mi megcsinálom, de menjen már innen. Hagyja már ide, nem érted, hogy megcsinálom, menjen már innen. És elindul egy...
0: Dobj össze egy risottót, amíg apa dolgozik.
2: Rákóczi Ferenc erőszakosan viselkedett egy középkorú Dacia Dusteres nővel, lögdösni kezdte a benzinkúton, mert a nő nem engedte, hogy megnézze a guminyomást. Érted? Mert van ez a típus, aki aztán viszont átmegy erőszakosba. Én értem, de hogy nem egy igazi nő engedi meg, hogy legyél férfi. Tehát nekem ebben pont nem igazi nő van, hanem az van, hogy nekem bizonygatnom kell, hogy nő vagyok, és én is meg tudom csinálni.
0: De milyen egy igazi nő?
2: A nő az, hogy de kedves, köszönöm, nagyon kell. Meg tudom én is csinálni, de örülök, hogy segít, és átengedi. Nem az, nem majd engedi át.
1: És egy kicsit hős lettem volna, érted? Hogy egy kicsit akkor hős vagy, hogy te tényleg férfi vagy, és segítettél.
0: Erről szólt
1: és...
0: az egész.
1: Egy picit magamat akartam vele, persze megemelni saját magam előtt.
0: Kicsit ferike voltál azon.
1: De hogy egy ilyen hülye szituációba kerülsz.
0: Pedig igen, hát ez undokságom, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki segíteni akar neki, neked akkor engedd meg, hogy segítsen.
1: Azt el kell fogadni.
0: És aztán pedig sértsd meg valami, hogy többet ne akarjon segíteni. Ez az egyetlen protokoll, amit ismerek.
2: Előzékeny dolog, igen, abszolút. Szerintem simán mondhatott volna rá, igen. Semeddig nem tart.
1: Igen, hogy megborult a világ, hogy egyébként ez tök természetes volt még 20 évvel ezelőtt.
0: De ez nem igaz, mert egy csomó ember meg olyan rosszul segít, tudod. Tehát, hogy egy csomó szóval az, hogy jönnek
1: segít.
0: Na, hogy
1: lehet rosszul gumit fújni?
0: Hát úgy lehet rosszul gumit fújni, hogy közben három olyan megjegyzést teszel a másiknak, amit aztán meg hetekig forgatsz a fejedben, hogy ezt most miért mondtad neked, tudod. Tehát, hogy te jó fej vagy, te jó fej ember vagy, téged szívesen beenged szerintem egy csomó ember az életébe, de nagyon sok nem annyira jó fejember van.
1: És az is fölajánlja, hogy segít? Te fölajánlja a segítséget, és utána beszól neked?
0: Igen, meg ennek van egy ilyen szexista aspektusa is, olyan szempontból, hogy vannak olyanok, bár hogy mondja végig a teljes mondatot.
2: Jogos, de milyen fura világ lett, nem?
0: Igen, de ez régen is meg volt, hogy te szérted valamit, tudod, ez az ajtóba tett lábtechnika, te szérted valamit, hogy bizalmat gerjesszen, és aztán pedig mond, vagy csinál valamit, ami meg utána ugye ezt...
1: Ja, hogy kérném a jussomat.
0: Igen.
1: Fújás után és jön egy szívá.
0: És neked ez nem az életednek a része, ugye? Pedig nagyon hamar eszedbe jutott, hogy mit lehetne. Igen. Hogy a nők azért ezt tapasztalják a hétköznapokban, tehát hogy nem vagy nő, ugye, aki ezt ilyet már látott volna, de hogy ez is benne van nyilván. De amúgy ez egyértelműen az, hogy volt egy rossz tapasztalata valakivel, vagy valahol.
1: És ezért lepattintott.
0: Sajnálom fel.
2: Igen, meg ebben tényleg ez is benne van egyébként, amit mondasz, hogy a nőnek erősnek kell lenni, meg kell oldani. Nem lehet gyenge, mert akkor az kicsit akkor az úgy tudod, kidobja a társadalom, majd ő megcsinálja. De értem.
0: Addig. Kedves Ferenc, Katalin vagyok a benzinkútról.
2: Ez a dolog nem így történt. Ide jött, erőszakoskodott, molesztálni kezdett, enyhén megfogdosod.
0: Egy cigaretta lógott a szájából.
2: Igen.
1: És láthatóan ittas volt.
2: Láthatóan ittas volt, 20 kilométeren keresztül követett utána. Pászton tudtam lerázni. Egy dohány volt mögött.
1: Vagy a másik, hogy jövő hét kedden délután 4-kor találkozunk a benzinkúton. Egy fújásra.
0: Igen. Azt mondjátok meg inkább, miért van az, hogy a kocsim folyamatosan azt írja ki, hogy ereszt a kereken, miközben csomó helyen megnézett, és sehol sem ereszt.
2: Azért, mert nem Rákóczi Feri tankol melletted.
1: Mert én megcsinálnám neked, én fölfújnálam. Nem.
2: Ott ülne melletted, már fölfújnám. Nagyon rég fújtak
0: fel, Feri, de
2: egy ereszt vagy...
0: most engedném magam.
2: Mind a négy ereszt vagy egy ereszt csak.
0: Az első kettő.
1: Az első kettő, szenzor.
0: Rúgdasson le róla?
2: De várj, mindig fölfújod és mindig leenged?
0: Nem enged le. Tehát az van, hogy megnézik ott a rendes manuális cucca, és igen? Akkor ugyanannyi van benne, mint amennyi hagytak, viszont a szenzor nem ezt érzékeli.
1: A szenzor
0: sárgán mutatja.
1: Igen.
2: A szenzor ott sárgán, az tulajdonképpen csak egy hőmérséklet változást érzékel. Mert most reggel hűvös van, de délután még meleg, és ez folyamatosan ugrál ide-oda. Kitágul a levegő,
1: de várjál, hát amikor a szenzor sárgát mutat, tehát azt mutatja, hogy alacsony, rámérnek kézzel, akkor jót mutat.
2: Azt kell összehasonlítani, hogy a szenzor, amit mutat, ugyanannyit mutat a műszer. És valószínűleg ugyanannyit fog. Mert nem. A sárgán villog, vagy sárga az még csak így jelez, hogy nem kicsit érti. Alacsonyabb. De értem,
0: lehet,
2: értem.
0: Azért
2: értem.
0: Sárga, mert előülök.
2: Nem, ez azért
0: sárga. Is, hogy hátul vagyok.
1: Hát, de akkor nagyobb a nyomás.
2: Azért sárga, nekem. Mert nagyon szenved az első gumi. Próbálj jelezni, hogy ülj hátra. Nagyon, az első gumi nem tud máshogy jelezni, csak szól a szenzornak, hogy fiadna a jelzés, baszki. Meghalunk, hallod? Hát kész, nem bírjuk.
0: Nagyon nehéz jól gondoskodni egy autóról.
2: Igen. Na jól van. De ezt megnyugtat, hogy vannak még úri emberek. Jól csináltad, ez ne riasszon el. Ma is gurulj oda valaki mellé, és próbálj meg fejfújni a kerekét.
1: Megveretem magam.
2: Így van, jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, nem sokára, jó, ha van közlekedés, dobjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
3: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményaréna.hu.
4: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt, Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet www.kvgbolt.hu.
5: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
6: Proplost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Proplost klíma Kecskemét. www.proplostklima.hu.
7: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
8: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
7: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
9: Schaeffer Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schaeffer akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
10: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
11: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét, Nagykörösi utca 2.
12: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
13: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
12: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
13: Részletek
12: plazmacenter.hu.
14: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Lezárták a Tompa Mihály utca egy szakaszát Kecskeméten. Pályaválasztási kiadvánnyal segítik a Bács-Kiskun megyei diákokat. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Faápolási munkák miatt lezárták a kecskeméti Tompa Mihály utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás délután 3 óráig lesz érvényben, a Délő utca és a Mihó utca között. A környéken parkoló autósokat arra kérik, hogy a munkálatok idejére hagyják el járműveikkel az érintett parkolóhelyeket. A lezárt szakaszokra érvényes parkolóbérleteket a környező utcákban is elfogadják. A város üzemeltetés a közleményében arra is figyelmeztet, hogy a munkaterület megközelítése balesetveszélyes és tilos. Idén is elkészítette Ágazati Kalausz című pályaválasztási kiadványát a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 7. alkalommal megjelenő összeállítás elsősorban a 8. diákokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat segíti a továbbtanulási döntésekben. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzéseket, a választható szakmákat és Bács-Kiskun valamennyi középiskoláját. Pályaválasztási naptár is helyet kapott benne, amely összefoglalja a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb határidőket és teendőket. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
17: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
16: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MME Természetvédelmi Egyesület szervezésében számos Bács-Kiskun megyei helyszínen tartanak madár megfigyelő túrákat és gyűrűzési bemutatókat. Általában felhőtlen, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-8, ez pontosan 5 perc múlva, 6 perc múlva, 7 perc múlva, mindenki nézzen az órára. Úgyis akkor ez a...
2: Szép, egy körülbelül itt szokott mondani mindig.
1: Így van, körülbelül itt mondod.
3: Mindenki tudja, hol van a helye.
1: Igen, igen, igen. És kulcsos játékunkra is lehet itt aztán telefonokat pattintgatni, gyerekek, gyorsan, szépen, lassan, hogy legyen nekünk jó sok kulcsunk, mert hogy, hát figyeljetek, mennyi az annyi, igazából egy hét múlva adjuk a kulcsot. Egy hét múlva, talán pont ilyenkor.
2: Igen.
1: Igen.
2: É, úgy van, pont.
1: Egy hét múlva pont ilyenkor már kulcsot osztunk, úgyhogy reméljük jó idő lesz. Jó lenne valami nem ilyen esős, hideg, borongós időbe kulcsozni, hanem...
2: Nem lesz, itt már soha nem lesz eső.
1: Az eső, az igen, nem akartam mondani, az nincs. Jó, úgyhogy gyorsan most, aki ügyes, gyors, flott, és telefonál nekünk, az már is. Kap kulcsot, halló Timi, jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Timi, mi a helyzet, honnan hívtál minket?
4: Fejér megyéből, Sározdról.
1: Sárost. Nagyon jó, és milyen foglalkozol, Timi, mit csinálsz?
4: Hát most jelenleg munkanélküli vagyok.
1: Ó, de
2: nem, nem erős.
1: Önszántadból, vagy kirúgtak, vagy elmentél, vagy eljöttél?
4: Önszántamból.
1: Elég volt.
4: Igen, és most igazából a kisebbik gyerkőcöm első osztályos lett, úgyhogy most teljes mértékben rá szerették koncentrálni.
1: Jól van. Jól van. Oké, figyelj ide. Akkor mondj egy szlogen nekünk, és meg is vagyunk. Timi, megvan a kulcsod. Októberben találkozunk.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
1: Nagyon jó! Ügyes vagy, jól van.
4: Okay. Köszönöm szépen!
1: Nem sokára találkozunk, most már tényleg nem sok. Reméljük, hogy jó helyre megy a sok-sok nyeremény, és akár te is megnyerheted. Jó, köszi Timi!
4: Oké, okay, köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, hello. Na jó van, gyerekek. Oké, okay, pont egy hét múlva. Na, megnézted a kis napteladat?
2: Igen, most ír egy pici zápor, de biztos, hogy nem
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, ír valamit, látsz
2: semmi.
1: Valamit?
2: Látok, igen. Igen, ilyen 18-20 fokot ír, tehát az nem rossz. Addigra meg még tudod, hát holnapra nem tudnak jósolni, hát nem mondjam, hogy jövő hétre.
1: Igen. Na mondjad, mondtad, hogy van valami kis rövid, mondhatod.
2: 1944-ben foglak benneteket elkalauzolni, ez ugye
3: veszélyes
2: nem...
3: Veszélyes időszak.
2: Nagyon veszélyes, igen. És a Trak-szigetekre fogunk elmenni.
1: Na.
2: A Trak-szigeteket ugye megtámadták az amerikaiak, mert egy fontos bázis volt, és hát fejvesztve menekült mindenki a szigetről, az amerikai légierő levonult, ugye a kimenetelét tudjuk a történetnek, ám ekkor egyszer csak egy dél-koreai férfi előmászott a Trak-szigeteken, miután mindenki eltűnt, előmászott, és azt mondta, hogy ha-hó, van-e itt valaki? Ő egyedül volt.
3: Ha-hó.
2: Így mondta. Minden dél-koreai férfi így mondja, hogy ha-ha.
1: Itt az amerikai háborúszak, a Japán-szigetvilág, ez hol vagyunk?
2: Ez a Japán-szigetvilág, nem tudom, hogy került oda a koreai csávó. A lényeg, hogy ő előjött a bozótból, és ezt mondta, hogy ha-ho, kicsit várt, hogy mi történik, és egyszer csak 7 ha-ho érkezett rá vissza, 7 japán nőtől.
1: Na mi van? De tehát a második világháború vagyunk.
2: De még ez mind, tehát igen.
1: Előmászott
2: a csávó.
3: Egy kandúr és 7 bige?
2: Igen, igen. Na, már meg is fogtad a lényegét a dolognak. Ugye a támadás alatt mindenki elbújt, vagy elmenekült a szigetről. A legtöbben elmenekültek, de 8 ember, egy férfi, aki dél-koreai volt, vagy Tájván, tök mindegy, és 7 japán nő ott maradt.
3: Ez egy Benetton szituáció volt akkor.
2: 8 évig éltek együtt, az első kérdésem, azon kívül nyilván fölmerül, hogy hogy éltek meg, meg ilyesmi, de volt még egy csomó tartalékuk, amit ott jöttek a japán katonák, azt fölélték, aztán kitálták, hogy horgásznak vizet.
3: Löncshúskonzervek.
2: 8 évig voltak együtt, mi lett a végeredmény a 8. év végére az egy férfi 7 nő felállásból?
1: Elmondom neked.
3: Vagy megölték?
1: Nem.
3: Vagy pedig Szerintem rengeteg gyerek.
1: Én azt mondom, hogy 100-an lettek a szigeten.
3: 100-an?
1: Vagy mondjuk 50-en. Tehát mindegyik csinált 2-t, plusz ők voltak 8-an, plusz a csávó, tehát szerintem az, hogy benépesítették
3: de akkor
1: a szigetet.
3: Ilyenkor mi az első gondolatod az, hogy egy idő után, tehát hogy hát ez örömszerzés, az örömszerzésből születnek, vagy csak azért, mert nektek most itt be kell népesíteni a szigetet?
1: Nem, szerintem az lehet, hogy megfejtették egy történetét, ami most indul, de ott indult, és most van eredménye, és most már több száz leszármazott él. Tehát, hogy odajuk adunk el, hogy 45-ben indult ennek a szigetnek a sztoria, de kiderült, hogy most már mit tudom én, 500-an élnek ezen a szigeten, és 50 éve mindenki kicsit papamama testvérek mindenhol. És egy ilyen beltenyészet lett.
3: De elhozták végül őket?
2: Elhozták, tehát a 8. év végén, a 8. év végén ugye Kim, vagy nem tudom, hogy hívják, a csávot pont horgászott a tengeren, és meglátott egy hajót, integetett neki, és hazavittek mindenki.
3: Én ezt már nem bírom!
2: De tehát a 8. év végére egy számot kérek szépen tőletek.
1: Akkor nem vagyunk rossz a szám. A szám. Nem vagyunk, mondom, hogy nem vagyunk rossz.
2: 8 év, 7 nő, hány gyerek?
3: Hát figyelj, minden évben szülhet mindenki egy gyereket.
1: Oké, okay, nem, várj, jó, oké. Okay. Minden évben szül, akkor...
3: 7856.
1: 56 gyerek, volt ott mondjuk dupla gyerek, meg ikrek, meg stb.
2: Nem, sokra, de 50 alatt vagyunk egyébként. 50 alatt vagyunk, jóval.
1: Na, mi lett a szám?
2: 27 gyerek született a 8 év alatt az egyetlen egy csávótól, aki időközben egyébként megtanult japánul, és a 7 japán hölgy szerint...
1: Mindegyiket elkapta,
2: és a 7 japán hölgy szerint kiváló férj és apa vált belőle mindenkinek.
3: De ez milyen aranyos már, hogy megirigyelték egymás gyerekét. Hát akkor én is.
2: Akkor én is.
1: Zseniális a történet. Zseniális, érted? Előjött a csáv, hogy és megjelent 7 nő. Mi is itt vagyunk.
3: De
1: és akkor
3: neked...
1: évente egyet vart le, mert ha 7 év után meg azt mondod, csendben megyek. Vagy 8 év után. Tehát évi egyet.
3: Látod, mi van akkor, amikor nincs telefon a kezükbe egész nap? Csak ez ennyi történik. A másik meg az, hogy milyen durva, hogy akkor milyen egészséges életet élhettek, gondolj bele, hogy ott nem volt akkor meddőségi szituáció, és semmi. Hanem ott volt egész nap tengerpartozás, napocska, halacskevés.
2: Melócska, ugye a vizet elő kellett keríteni, kellett halászni valami élelmiszer.
3: Éjszaka óriás nagy swinger party.
1: Hát igen, ez ugye csendes óceáni térség, tehát ott jó sziget, jó kaja, fehér homok, nagyjából jó tenger. A csávónak azért milyen 8 éve lehetett? 8 nő áll azért veled szembe.
3: Aztán hazamegy a családjához, és mi történt 8 év alatt?
1: Hát, szeretném bemutatni Hincseng, Pinget, Hient, Sziant.
2: És téged, hogy is hívnak? Nem érdekes, gyerünk tovább. Hazavitték őket, a japán hölgyeket Japánba, a koreai férfi pedig hazatávozott Koreába, és egy idő után elkezdte furdalmi a lelkismeret, hogy vajon mi van az én kis családommal?
1: Hogy mi van a gyerekeivel? Mert a családoknál maradtak a gyerekek. Aha.
2: És elkezdte földeríteni a szálakat, de ez már sok évvel utána történt, hogy elkezdte földeríteni a szálakat, és sok évvel az eset után is volt két nő, aki azt mondta, hogy Kim, én a tied vagyok.
1: Hogy jövök.
2: És újra összeköltöztek. Újra
3: de két nővel költözött össze?
1: De a 8-ból 2-vel.
2: Igen, a másik 6-ról nem tudjuk.
1: 2 nem tudta elengedni? Azt mondta, jövök.
2: Örök szerelem.
3: De azt most figyelj, ez egy olyan csapatépítő volt, amit azért nehéz utána reprodukálni. Tehát gondolod, voltak jó emlékek, jó dolgok, nagy érzések.
1: Hát meg kiadom, de mi volt a nők között? Most vele alszik, most vele... Tehát azért ez nem lehetett egy ilyen kiutatás. 8 nő, együtt aludtak a nők is, szerinted?
3: Ott már volt
2: de együtt 8-an együtt alszottok? Te mit csinálsz? Beosztod? Azt mondod, hogy a hétfő az a tiéd, kedd a tiéd.
1: Szerintem volt perpatvar a csajok között. Tehát egy pasid van 8 nőre, ott szerintem azért volt kis kakaskodás.
3: Szerintem az van, hogy ilyenkor, mivel a halál árnyékában éltek, tehát bármikor lehet, kicsit azért másabb a szitu. Biztos volt kakaskodás, de például ott van az, hogy mennyivel könnyebb gyereket nevelni, úgyhogy ott vagytok 8-an egymás gyerekeire. Érted? Tehát, hogy nem ugyanazok a fajta stresszek vannak, mert ott kell egy összefogás, egy ilyen nagy közösségi szellem.
2: Jó, de azért 27 gyereket, amikor ott hagynak neked, hogy mi elmentünk horgászni.
3: Na, ma?
1: Hát ez a 27 gyerek, az nem is mindenkinek egy. Tehát
3: Zsanett, az mindenkinek... most te vagy a felelős a gyerekekért, mi meg strandolunk a másikon.
1: Átlagban csinált mindenkinek 2-t, vagy majdnem 3-at.
2: Többet, 3-at.
1: Tehát majdnem mindenkinek legyártott a gyerek 3 gyereket, igen. Azért az le a kalappal. Termékeny volt a kis dél-koreai csákó.
3: De látjátok, ez az ázsiai temperamentum, hogy ha most 8 évre félretettek minket, azért nem lehetünk hát lusták, tudod?
1: Igen, akkor csináljunk gyereket. Igen.
3: És ez miért, amikor eltűnik egy családtagod az ott csendes óceánon, majd hazajön 3 unokáddal.
1: Igen, megérkezik 28 gyerekkel. 8 év után az a séta. Azért egy karácsonynál ott 10 évvel tettével nagyokat nézem. Te melyik vagy? Na most, hol a bátyád? Hol az öcséd? Hol a testvéred? És a két csaj azt mondta, hogy akkor és ők hárman haltak meg, vagy hárman élik.
2: Igen,
1: az életüket.
2: Igen, hárman éltek tovább, mert ugye meghalt a férfi, apa. A nőkkel nem tudjuk, hogy mi van, de ketten mondták azt, hogy ők nekik ez annyira szép volt ez a 8 év, vagy 7 év, hogy szeretnék ezt folytatni.
1: Minket miért idősek otthonával meg leszázalékossal fenyegetnek? Ez mennyivel szebb élet így, ugye? Nem? Hogy fejezed be, hogy még a 8-ból 2 nővel együtt élsz? Gyertek itt, akkor éljünk hárman. Két nő is jobban van egymással,
3: igen,
1: te is jobban vagy a két nővel.
3: Tessék? Te inkább ilyen feleségtípus vagy.
1: Igen. Én is szültem volna neki 2-t simán, most miért vagy ilyen? Ha ott ragadott rák szigeten, simán leszülök neki kettőt.
3: Megnőtt volna a derékigérő szőkehajad. Ha-hú! Amúgy, én
1: és a japán csők nem rosszak. Én bírom a japókat.
3: Nagyon szépek a japánok.
1: Igen.
3: A kínai lányok is nagyon szépek a
1: japánok. Japán, japán. Kis rönnyőszörök.
2: De ez a mosásnál
1: van. Ja, ez természetesen, amikor a kókuszdiót mosol.
3: Így nevetnek.
1: Igen, akkor mosol a kókuszdiót, arra gondolok.
3: Igen, a másik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy gyönyörű bőrük van. Tehát, hogy nem tudom pontosan, mi történik, milyen arcápolási rúzsorok vannak. Meg, az nem a festék, nem.
2: Nem a gések, nem mikor ilyen szépen ki van.
3: A gések, tehát nem japánok.
2: Sminkelve.
3: Vagy erre, a gések japánok?
2: Hát szerintem igen.
3: Ja, tényleg, de én úgy emlékszem. My bad, I'm so stupid, very stupid, sorry for me.
2: Szóval igen. 7 gyönyörű nővel eltengeted az életedet 8 éven keresztül.
3: Hát, mi, hogyha nem gyönyörűek voltak?
2: Akkor 8 csúnyával.
1: Minden társadat szétszette valami bombarepeszt, meg valami amerikai lövészárból fejbe lőtték.
3: Parisznyarákok csemegéznek a májukból.
1: Igen. Te meg ott maradsz Rák szigetén, és még 8 sajt levalsz.
2: Eljön
1: így
2: az
1: kell.
2: A pillanat, amikor azt mondod, hogy nem, és el akarok úszni a szigetről.
1: Szerintem nem.
2: Nem?
1: Hát gondold el, 8, a kegyeidet keresik. Az a szexhez, úgy csinálod. Hát szerintem a csávó imádta. Hát mi tudsz meg ebben, nem? Hát az élet császára vagy.
3: Az a kérdés, ilyenkor, hol voltál?
1: Igen, a sziget másik oldalán. Mikor jössz haza? Hülye, hova mennék? Szigeten vagyunk.
3: Megint az a ribaca voltál?
1: Igen, az a ribaca testvérem. Na jó.
3: Hú,
1: van.
3: Ez kemény, ez kemény. Kizden.
1: Megnéztem ezt valahol, ez valahol nagyon messze van már. Ilyen Ausztrália fölött jóval. A Pápua Új-Guinea fölött. Ott nagy harcok mentek, ez a csendes óceáni rész, ott a japánok meg az amerikaiak az őt keményen.
3: Én kicsit ettől is féltem, amikor mentünk egy a Maldívra, hogy nem ami ilyesmi legyen, hogy ott maradunk a lányok meg Zsül.
1: Te, Júli és Anna, ott marad Zsüllel. Mi Ferivel átkájpirinyázunk magad a másik oldalra, Zsül ott marad veletek, szültek. Szültek neki fejenként egy 6-6 gyereket.
3: Te Feriből csinálsz motorcsónakot.
2: Csak menekülhessen. Mi én így fogok úszni.
3: Megoldjuk. És...
2: De mondjuk én most nézem ezt a Trax szigetet, ez nem egy nagy sziget.
1: Nem. Ez a Trax...
2: Ez azért nem egy nagy.
1: Igen, olyan nagyon nem sétáltak azért, mikor elmentek külön. Tehát, hogy nem
3: volt, egy olyan film, amikor az volt, hogy hajótörés szenvedtek egy ilyen luxus hajónak az utasai, és akkor néhányan kikötöttek, túlélték. És ott az volt, hogy a takarítónő volt az egyetlen, akinek volt túlélési képessége, és ő tudott csak tüzet rakni, halat pucolni, meg ilyen szarságok, és átvette a hierarchiát, tudod, ott voltak a milliomosok, akinek takarított, meg ilyenek, de mondta, hogy no, hát ugye, ki tudja, ki nem van a tudás, hát most már akkor én vagyok a big boss.
1: És ő lett a boss.
3: És ő lett a boss, és ott voltak ezek a mindenféle emberek, és a takarítónő, aki szintén ázsiai volt, átvette az uralmat felettük, de teljes ilyen hierarchikus terror volt, és odáig fajultak a dolgok, hogy ezek azért nagyon puha férfiak, akik ott voltak a szigeten, az egyik a prostituáltja lett a csajnak. Ez nagyon-nagyon jó. És a többiek pedig próbálták leváltani, pucsolni, meg ilyenek, és utána kiderült, mert ez nagy szigeten, nem akarok spoilerezni, de kiderült, hogy a sziget másik oldalán teljes populáció van.
2: És ezek
1: meg ott nyomorultak.
3: És azok meg már teljesen, figyelj, ott már olyan állapotok uralkodtak a végén, tényleg, hogy volt egy darab hajóroncs, abban aludtak éjszaka, de csak a főnök, vagy a takarítónő, meg a kis ribia, az a srác, és ez a többiek meg ott ilyen túlélésért küzdöttek, és annyira jó volt ez azért, hogy a nő ugye nem akarta feladni. És így jött a dilemma, hogy akkor...
1: Akkor mi legyen?
3: Mi legyen?
1: De jó, de ez film vagy sorozat?
3: Film.
1: Film? Ez jónak tűnik.
3: Nagyon-nagyon vicces, nagyon vicces.
1: Na jó, a gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, nem sokára pontosan 8 óra, úgyhogy ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, és valami egészen mással megyünk tovább rögtön a hírek után.

0: Miskolci.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Tinelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
6: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil Orspray törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
14: Csempe és járólap diszkont Konszelláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezést 0670 770 57 85.
15: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
17: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
18: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
20: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
21: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Megújult a Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája. Megnyitja kapuit a kecskeméti vízműtelep az erőművek éjszakáján. Megvan az év kilátója. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 40 millió forintból újult meg a kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája, írja a hiros.hu. A korábbi leromlott állapotú aszfalt felület helyén egy 15x29 méteres, rugalmas gumiborítású pályát alakítottak ki, amely többek között labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára is használható. A beruházáshoz az Aktív Magyarország program 15 millió forintos támogatást biztosított, az önkormányzat pedig közel 26 millió forint saját forrással járult hozzá. A tervek szerint az őszi szünetre egy új kresszpályát is kialakítanak, később pedig padokkal, fedett kerékpártárolókkal és esővízgyűjtőkkel is bővül az iskola környezete. A kecskeméti Bácsvíz 2. számú vízműtelepe is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához. A látogatók szakemberek vezetésével követhetik végig, hogy hogyan lesz a 300-400 méteres mélységből kitermelt vízből tiszta ivóvíz, és hogyan jut el a fogyasztókhoz, írja a hiros.hu. A programon bemutatják a víztisztítás különböző fázisait, a város vízellátási rendszerét és az informatikai alapú üzemirányítást is. Az esemény célja, hogy betekintést adjon a közműellátás hátterébe, és felhívja a figyelmet a tudatos víz- és energiahasználatra. A Zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
24: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
23: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello!
25: Hello,
1: hello Eszter, hello Feri, hello mindenkinek!
26: Hello, mi?
3: Hello, Bello, és vár is folytatjuk. Időjárásunk?
4: No, rendben van. Micsoda, viccelsz.
3: Mi pedig menjünk tovább, és egy nagyon izgalmas dolgot találtunk itt. Mi nagyon szeretjük a Steigerwald Krisztiánt. Ugye ő generációkutató, és mindig sokszor meghívtuk már ide a stúdióba, meg hívtuk telefonon is, hogy az ősöktől örökölt dolgok, meg a szülők, meg a nagyszülők. Na, de itt aztán most ami egészen másról beszélt, mert kiderült egy előadásából, hogy a pénzügyi szokásaink az bizony már elkezdődnek akkor, amikor mi még meg se születtünk, és már a nagyszülőktől generációkon keresztül örököljük őket. Vagyis az, hogy a nagyszüleid hogy álltak a pénzügyekhez, milyen beidegződéseik voltak, hogy az anyád mennyire spórolt vagy nem spórolt, hogy neked mit tanított a pénzről, az mind annak a hatása, hogy te hogy értékeled, milyen az anyagi helyzeted, hogy válsz a pénzzel, és a párna cihától hogy jutunk el a digitális zseppénzig. Erről tartott előadás. Gyerekek, ez egy érdekes dolog, mert ha meghallgatod, megérted, hogy nem is biztos, hogy te rontod el, csak lehet, hogy láttál egy olyan szülői mintát, hogy anyád vagy apád, vagy a nagyszülők bűnös dolognak, rossz dolognak, vagy valami másnak
4: vagy
3: tartották,
4: féltek vagy tőle, féltek vagy tőle. És igen. Akkor ezen elv alapján mi ezt tovább is adjuk, ugye? Tehát ha mi is kaptuk ezt a pénzügyi tudatosságunkat, ezt tovább is adjuk.
5: Vagy
4: akkor most csak annyit szeretnék mondani a Pannának és Soma, bocs, srác.
3: Igen, nem, Panna és Soma, a kártyátok le van tiltva, és megtanuljátok újra, mi az a készpénz, mert fogalmatok nincs, csak egy számot látok a kijelző, míg a nagyanyátok párra cihába és befőttes üvegbe tette el a pénzt.
4: Mama ügyes volt.
3: Igen. De hát erről edől is. A pénzhez mindenkinek van valamilyen viszonya. Vagy van pénzed, vagy nincs pénzed. Ugye mindenkinek vannak pénzügyi ügyei.
4: Igen. Optimálisabb, ha van.
3: Ha van, az is lehet, hogy nincs. És itt jön képbe a Krisztián, aki elmondja, hogy nem tud megváltozni a hitrendszered annélkül a pénzről, ha ne értenéd meg a szüleid és a nagyszüleid működését és a generációs mintáidat, ami hát tulajdonképpen öröklődik. Kinek gyűjtötte párna cihába és befőttes üvegbe a nagymamája? Kinek gyűjtött a saját temetésére a saját nagymamája?
5: A nagyszüleim nekem ezt csinálták, illetve belevarták a kabátnak a belsejébe a pénzt egymás elől, és akkor a nagymamám varrónő volt, és amikor nagyapám elaludt, akkor kibontotta a varrást, kivette a pénzt, és visszavarta. Igen. Ügyes. De olyan szépen ott varni, hogy ugye nem vette észre az öreg.
3: Ők bevarták a kabátba, mi digitálisan elutaljuk nekik a Revolutra. Érted? Eltelt 30 év, és mekkorát változott a dolog. Ők még bevarták, mi gyerekeink már készpénzt látnak.
5: Minket meg bevarnak majd.
3: Minket bevarnak, és úgy költik, mintha nem fogyna el, de nem az ő hibájuk, hanem nincsen készpénz. Kezükbe. Így van. Úgyhogy azonnali tiltás. Revolutra, mindenhova.
4: Végeztünk!
5: Az igen. Életbe vissza kell őket vezetni valahogy.
3: Igen. Na, egy nagyon jó kis előadást tartott a Krisztián erről, úgyhogy rögtön felhívjuk, hogy segítsen nekünk ez ügyben egy kicsit eligazodni. Már itt is van a vonalban Steigerwald Krisztián. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
3: Örülünk, hogy itt előadás között szállnánk egy kis időt ránk. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Na, hát ez milyen érdekes dolog, ugye, hogy azért tőled már nagyon sok előadást hallottunk, meg beszéltél, itt voltál velünk, nagyon sokszor hívtunk meg.
5: De hogy szeretünk téged.
3: Igen, a pénzügyünk is egy ilyen helyzet, hogy ez akár transzgenerációkon keresztül öröklődik. A hozzáállás, a szülői minták, a nagyszülői minták. Legalább akkora a távolság egyébként a pénzügyekben, mondjuk egy nagyszülői, meg egy unokás generáció között, mint ahogy egyébként minden másban?
7: Igen, szóval a gazdasági környezet sokkal gyorsabban változik, mint a család pénzügyi mintázata. És ez talán azért érdekes, mert hiába jutottunk el oda, hogy most már kriptovaluta, meg mobiltelefonon van a pénz, alapvetően egy csomó olyan pénzügyi öröklődésünk van, ami a nagymamának a befőttes üvegéből vagy a párna cihájából indul el. Szóval, hogy a kor megmondja azt, hogy milyen pénzügyi világban kell megtanulnunk élni, a család viszont megmondja azt, hogy ebben a világban mit jelent számodra a pénz. És érzelmeket örökítünk a pénzzel kapcsolatban. Ez lehet félelem, meg lehet bátorság, meg tabu, meg hibázási lehetőség, vagy hitel, de az, hogy ezt most éppen milyen világban fogod megtenni, ez ettől független. És hogy ezért nagyon érdekes, hogy ezek ilyen transzgenerációs módon mennek tovább a pénz esetében is. De ami a számomra a legfontosabb itt a generációk szempontjából, hogy az egyáltalán, hogy kinek mit jelent a pénz, mi az igazi pénz, mert ugye az én gyerekkoromban még a pénz az a készpénz volt. Aztán ahogy kezdtem növekedni, jött a bankkártya, ami egy kézzel fogható kártya volt, most már a telefonon van a pénz, és szép lassan eljutunk oda, Balázs, ezt jobban tudod, a kriptó meg a digitális eszközök felé. És akkor felteszem a kérdést, hogy melyik az igazi pénz, és hogy a mi generációnk, mondjuk Feri mit fog válaszolni?
4: Csak a cash.
7: Csak a cash, ugye Eszternek is tudjuk, hogy mindig 4000 forint van a pénztárcájába, akkor érzi magát.
5: Megszólítva érzem magam, igen, biztonságban. Ez a safety.
3: Igen.
7: Pár hete mondtad reggel, úgyhogy azóta megjegyeztem, hogy 4000 forint meg ott kell lenni. de az én gyerekeimnek a pénz az nagyon sokszor csak egy szám a kijelzőn. És hogy önmagában az, ugye a viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód, mert ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
4: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a
3: nem
4: gyerekeimnek. Hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
3: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem ürül ki a zsebe, nem az, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000 ebből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami ez odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalóka. Tök más pszichológiailag maga a tényező, mit jelent a pénz.
7: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generációk pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni, tehát hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
3: Mi a legnagyobb generációs különbség, ugye? Tehát, hogy vannak a baby boomerek, az Y generáció, van az Z generáció, akkor beszéltünk, akik tényleg már csak egy kijelző, a baby boomerek ugye megjönnek ugye akár még a háborúból, a hiánygazdaság, spóroljunk, jaj, a hitel, de veszélyes. De most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
7: Hát én öt dolgot mondanék, amiben a legnagyobb különbség van, és nem is ilyen generációs szinten, inkább abban, hogy az elmúlt 50-60 évben hogyan változott. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás, mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát hogy egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távban gondolkozol, ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötöttél a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
3: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte használ, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó.
5: Pedig csak 30 évig kell törleszteni.
3: Igen, pedig csak 30 év, és azt mondja az és, hogy közének, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
7: Igen, nekem ez abszolút a biztonsághoz kötődik, mert ugye régen azt mondták, hogy az a biztonság, hogy van egy lakásod. És hogyha a lakást akarsz venni, az föl kell venni egy hitelt. De egy mai fiatal azt mondja, hogy a lakás az egyáltalán nem biztonság, mert hogy elkötelezed magad 20-30-40 évre, és arról sem tudja, hogy hol leszek 20-30-40 év múlva.
8: Szóval,
3: milyen hogy sokat maga... változott a gondolkodás, de érdekes.
8: Igen.
3: Hogy neki a mobilitás a függetlensége, nem? Így vagy van. Az, hogy az, én mobilis vagyok, tudok költözni, nem veszek fel 30 évre, nem tudom, 100 millió forintot.
8: Pontosan, és hogyha te gyerek, te azt hozod a családba, hogy a biztonság az az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságba. Szóval egy banknak, egy pénzügyi intézetnek ezt kell megtanulnia, hogy nem attól lesz 21. századi egy bank, hogy az ügyfélnek kell megérteni a bankot, hanem hogy a mostani fiatalokat kell tulajdonképpen megérteni, a banknak a világot kell megértenie.
3: A képességeink egy kicsit javultak? Tehát ami mondjuk a szüleinknek nem feltétlen volt pénzügyi érettsége, mondjuk az generációnak, ahhoz képest, hogy nem fog kápét a kezébe, és csak költi, mert digitális, javult az érdemei, vagy javultak a képességei a pénzköltés terén, vagy a pénzügyi kultúra terén?
8: Hát ez egy vidám műsor, egy optimista műsor, de nem.
3: Nem javultunk, tehát egy csomó lehetőségünk van, de javulni nem javultunk közben.
8: Nem, mert hogy ez viszont transzgenerációs, tehát ezt a családokon belül kellene megtanítani, és hogyha a szüleinknek nem voltak ilyen nagyon tudatos dolgai a pénzügyi költéssel kapcsolatban, csak félelmei és érzelmei, azt nagyon nehezen fogod kognitív irányba lefordítani. Tehát hogyan tanítja meg egy mai ember a gyerekét pénzt költeni? Ebben azért nagyon komoly hiányosságaink vannak. Vannak programok, tehát rengeteg mindenhol megjelenik, már az iskolába próbálják tanítani. Van változás, de azért még nem lehet azt berészen kijelenteni, hogy igen, a mai fiatalok sokkal tudatosabban, nem, ezt azért nem.
4: Annak mi az oka, amikor a generációváltásnál fordul a szemlélet? Ugye ezt te is mondtad most,
8: igen,
4: hogy nem feltétlenül úgy öröklődik, hogy ugyanazt csinálom, mint anyámék, hanem lehet, hogy pont az ellenkezőjét, de ez nem csak a pénzügyi kultúrára igaz, mert ismerünk olyan szülőt, aki tisztaságmániás, állandóan rend volt, a gyerek meg olyan kupis, hogy ezt el nem lehet mondani.
3: Igen.
4: Ez mi múlik, hogy valakinél megfordul, vagy ugyanazt viszi tovább?
8: Hát ez személyiség, ez kevésbé generációs, ugye ez pontosan tudjuk azt, hogy nagyjából a DNS térképünk az a nagyszüleinkre hasonlít, és nem a szüleinkre. Tehát, hogy egy olyan dolgot nézhetünk tulajdonképpen a generációváltásnál, hogy a nagyszülővel szemben a szüleim, azok ilyen dafkemást akartak csinálni, és én is dafkemást akarok csinálni, mint az én szüleim, akkor viszont pont ugyanazt fogom csinálni, mint a nagyszüleim. Szóval, amit kérdezel, az inkább személyiség, meg családon belüli viszonyulás, egymáshoz való viszonyulás kevésbé generáció elméleti történet.
5: Szerintem a mi generációnk alapvetően félelem központú, tehát hogy minden, ami a pénzzel kapcsolatos, az így a félelmeinkre alapszik, és ugye ez az, amit ugye első körben szeretünk volna kiírtani a következő generációból, hogy nekik már ne legyenek ilyen szorongásaik, ilyen negatív előjelű jóslataik, stb. És ugye ez megtörtént, tehát hogy tulajdonképpen ők azért nem ugyanazzal a szoftverrel indulnak az életnek, mint mi, és ez minket közben elkezdett rettenetesen zavarni.
4: Nem, tehát, igen, kiítjük belőlük, ki,
5: igen,
4: de,
5: hogy tudatosan
4: de
5: dolgoztunk ezen, és utána ott, hogy jó, de ez most lehet, hogy túlszalad, de ennél azért jobban.
8: Igen. Sikerült.
3: Igen.
8: Hát jobban fiatalabb vagy, mint én, vagy mi, ugye ez a fiúk. Tehát, hogy...
3: Köszönjük szépen.
5: Egy tízes, nem olyan sok. Tízes, húszas.
8: Engedjük el, igen. De hogy alapvetően azért az, hogy a pénzhez a félelem kötődik a magyar társadalomban, az nagyon régóta bennünk van. Tehát ahogy mondtam azt, hogy sokkal gyorsabban változik a gazdasági környezet, mint a családi mintázat, azért ez erre is vonatkozik. Hogyha a mai szülők nagy része megpróbál félelemmentesen bánni a pénzzel, akkor nagyjából 2-3 generáció még teljes valóságában át fog menni az utódainkra. De én szerintem nem félelem nélkül próbálunk bánni, tehát én ebben vitatkoznék veled, Eszter, de én azt gondolom, hogy inkább rekompenzáljuk a saját gyerekkorunkat, tehát hogy sokkal több mindent adunk meg a gyerekeinknek, amit mi nem kaptunk meg a gyerekkorunkban, de nem biztos, hogy emögött nincsen félelem.
5: Nintendo.
3: Azt adjuk nekik, amit magunkban akarunk pótolni. Persze.
8: Igen,
3: azokat a lyukat próbáljuk betömni.
8: Igen. És abban nagyon sokszor félelem van, meg bizonytalanság van, csak úgy csinálunk, mintha nem. Csak a gyerek sokkal okosabb, és ezeket átlátja.
3: Krisztián, nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell, elengedünk. Nagyon arra, szépen köszönjük. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát. Köszönjük szépen, Istengerber Krisztiánnak, köszönjük szépen generációkutatónak. Milyen érdekes, nem, hogy azért ez a pénz is milyen lenyomatott, hogy mit láttál, mit viszel tovább, hogyan költesz, mit költesz, és hát itt még aztán nem beszélünk majd a következő generáció, akinek már nem is, meg nem is ők fogják megmondani, nem jönnek ugye ott is az AI, meg az AI döntések, meg minden, szóval itt nagyon izgi.
5: a dolog, hogy... az édesapja hogy... már az AI volt.
3: Igen.
5: Hát, mi volt a bölcsebb tanács, amit anyukád adott a pénzzel kapcsolatban?
3: Hát nem volt túl sok pénzünk, úgyhogy olyan nagyon bölcs tanácsokat nem tudott adni.
5: Majd ha egyszer lesz.
4: Oszd be.
3: Én arra emlékszem, hogy apám jön haza, és akkor ott úgy rakják el a sárga csekeket, és akkor borítékokban benne vannak a csekkek. És akkor a rezsi, hova?

0: de ki kell írtanod magadból azt a szorongást, hogy mi van, ha nem lesz, meg nehogy te is olyanná váljál.
1: Na de
0: meg
1: mi van, ha nem lesz?
0: Tessék?
1: Hát de mi van, ha nem lesz? Na?
2: Hát én akkor kölcsön kérek Balástól.
1: Hát én is hozzám megyek.
0: Hogyha nem lesz?
1: Igen, de mi van, ha nem lesz? Mert érted, tudom, hogy az új generáció másként gondolkozik, de az előrelátást például, most azt nekünk se, vagy neki se, az most mindegy, hogy az előrelátást és a takarékoskodást, vagy az előregondoskodást, azt valahogy bele kell ültetni, nem?
2: Belé nem sikerült.
1: Vagy a gyerekünknek mindegy.
0: Hát eleve nehéz beleültetni úgy, hogy tényleg nem találkozik készpénzzel. Nehéz beleültetni úgy, hogy nem fog pénzt a kezébe. Nehéz beleültetni úgy, hogy hozzáérinti a terminálhoz, és kifizeti. Mert hogy amiről beszéltünk, hogy pszichológiai nem érzi, hogy ennek mi az értéke.
2: Szerintem mindenkinek valójában nehéz megérteni, aki nem ült még az étkező asztal felett este 6-kor az összegyűrt homlokú szüleivel, azon gondolkodik, hogy akkor hogyan. Tehát aki ezt nem éli meg, a hiányt, de akinek nincs egy krízis az életében, amikor egy ilyen piszicsári dolog, mint a pénz, ugye, mert az egészség az ennyivel fontosabb, meg ilyesmi, de amikor ott ültök, és akkor van egy pénzügyi problémátok családilag, azt szerintem az a alapkő, ami, hogyha egyszer letételre kerül, onnantól nagyon nehéz elrugaszkodni, hogy azt az érzést nem akarod soha többé érezni. De ezek a gyerekek ezt már nem érzik át, mert egyrészt én megóvom tőle, tehát hogyha nekem van anyagi probléma, az én anyagi problémám. Másrészt meg ugye, ha ez meg is történik, akkor ott a sok kiegészítő, hogy most a hitel, hát az inszulinnek nem lehetett bemenni a providentbe, aztán mondani, hogy persze egy napra másikra megoldjuk, és a többi, és a többi. De teljesen más a...
0: De jó azt is átélni, nekem is kellett átélni. Én mentem úgy osztálykirándulásra, még gimi egybe is, hogy én úgy mentem osztálykirándulásra, hogy tudtam, hogy annyira kevés a zseppénzem. Békés Csabán voltunk, és ott van egy Márvány cukrászda nevezetű cukrászda, nem, Márvány cukrászda, már olyan napig megvan, sose felejtem el. És a Márvány cukrászba mentünk, és én tudtam, hogy ha én itt egy gombóccal többet eszem, vagy egy csomóval többet, nekem úgy fogy el a pénzem a 3 napos osztálykirándulásra, hogy én szombat-vasárnap semmit nem fogok tudni venni. Két dolgod van, vagy nem eszel, és azt mondta, hogy most nem kérek édességet, és nem vásárolsz, vagy elköltöd a pénzed, és 2 napig utána szorongsz, hogy ne kerüljél pénzköltős helyzetbe.
1: Van tippem,
0: nyilván a segélyre vertem, elköltöttem. Az a szorongás, amit átélsz a következő 2 napban, hogy ott vagy egy forint nélkül, és még kajálnak, jönnek, mennek, ide-oda mennek, az nagyon hasznos tanulnivaló ahhoz képest, hogy azért aztán úgy máshogy álljál. Tehát ezeken szerintem keresztül kell menni.
1: Igen,
0: és ott álltam 2 napig full csóron, hogy azon szorongtam, és hogy beülünk egy étterembe, akkor én vizet kell, hogy kérjek. És kerültem azokat az élethelyzeteket, ahol pénzt kellett költeni, mert olyan kevés pénzet tudtak elengedni, hogy elfogyott a pénzem az első nap Békés Csabán a Márvány cukrászdában. És ez a sztori megvan. Érted? Senkinek nem kívánom. De milyen jó, hogy ezt átéled.
1: Jó,
0: nem?
1: De a gyerekeink meg nem élik át.
0: De nem is akarom, hogy ezt átélje.
1: De egyébként akkor nem fogja megtanulni.
0: Hát nem tudom, hogy nem tanulja meg, valószínűleg nem.
2: Ez egy olyan oltás, mint az összes többi oltás, ez adja meg a rezilienciádat a nehéz helyzetekben.
0: Igen.
2: Mert egyrészt itt tanulod meg azt, hogy van holnap, akkor is nincs miből, tehát a holnap így is el fog jönni, és majd meg fogod oldani, meg itt kapod meg azt a fajta, nem tudom, ilyen...
0: skilled talán, skilled, nem?
2: Igen, hogy újra keretezd a helyzetedet. És szerintem erre szükség van, bármilyen a klímaváltozás valószínűleg elpusztítja a következő generációt.
1: Jó, hagyjuk akkor
3: a személyt. Igyunk egy pinyakoládát.
0: Na jól van, gyerekek, megbeszéltük ezt is. Okosabbak lettünk, a pénzügyek nem oldódnak meg, de kicsit mindenki át tudja gondolni, hogy az ő rendszerében van-e hiba, és ha van, akkor hol van. Mi pedig jövünk tovább, vagy megyünk tovább, 8:30 lesz, nem sokára itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban, csak 449 forint.
6: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
14: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
15: Ősszel véget ér a kerti szezon.
16: Dehogy! Most kezdődik csak igazán.
15: Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
18: Akácfából mindent.
19: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
18: Tegyen próbára minket.
19: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
21: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
22: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
23: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Avarkori sírokat tártak fel a kecskeméti repülőtérnél. Hónapokon átlopott kecskeméti ingatlanokból egy 18 éves férfi. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 a 7. század első feléből származó avarkori sírt tártak fel a kecskeméti repülőtér területén végzett régészeti ásatáson, írja a megyei lap. A sírokban 5 nő és 2 férfi maradványait azonosították, két esetben pedig a sírok bolygatottsága miatt nem lehetett meghatározni az elhunyt nemét. A régészek gazdag leletanyagra bukkantak, többek között ezüst és bronz fülbevalók, üvegpaszta gyöngyök, övveretek és kozmetikai eszközök kerültek elő. A férfi sírok fegyvereket is rejtettek, köztük nyílhegyeket, valamint egy reflex íj és egy tegez maradványait. Több rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy 18 éves férfit, aki hónapokon keresztül kecskeméti ingatlanokból vitt el különböző értékeket. A gyanú szerint tavaly decembertől először üresen álló és eladásra kínált házakból, később építkezésekről és felújítás alatt álló ingatlanokból lopott szerszámokat és gépeket, írja a megyei lap. A nyomozók a hasonló módszerek alapján kapcsolták össze az eseteket, majd azonosították a feltételezett elkövetőt és elfogató parancsot adtak ki ellene. Szeptember 28-án a férfi kerítésen és tetőn keresztül próbált elmenekülni, de elfogták. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetője.
26: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
25: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk, 3-9 lesz nem sokára. Péntek van, ez mindenképpen jó hír, a hét utolsó napja. Olyannyira, hogy 20 fokok, 24 fokok, 23 még az utolsó. Igazából azt hiszem, hogy az utolsó igazán meleg nyári étvége. És még mindig tart a kulcsos játék. Komolyan mondom, hogy Fortress börtönében nincs ennyi kulcs, vagy nem tudom, az Alcatrazon, San Franciscóban, szigeten nem volt ennyi cella, amennyi kulcsot adunk. De mához egy hét múlva robban a bomba, nyitjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét, és október 9-én, pénteken, ilyenkor már egy hét múlva nagy izgalma közepette nem sokára valaki. Milliómos lesz, mondhatni, tényleg milliómos. Autó, tárgynyeremények, hát már annyiszor elmondtuk, nem is tudjuk, mennyi mindennel van tele a konténer. Főzőlapok, sütőlapok, utazások, autó,
2: klímák, szerelőkészletek.
1: Brutál. Gyerekek, tényleg brutál, kb. 20 millió forintnyi az össznyeremény, amit nyer a játékosunk. Csak úgy, hogy nyitja a kulcs, besétál, és övé minden, ami ott van.
2: És hétfőn még jön valami új. Amit és még nem még tudunk, hogy mi, de hétfőn még lesz egy kis parádé, és van. Pénteken a Dunla Plázánál van a találkozó gurulva.
1: Így van, így van. Zsófi van itt velünk. Szia Zsófi, jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, Zsófi, honnan hívtál minket, Zsófi?
3: Nyíregyházáról, a játszótérről.
4: Melyikről? Nagyon fontos, melyik játszótérről hívtál minket?
3: Ez az Orosi Életutca.
1: Ja, hát az Orosi. Hát ott aztán érted, ott aztán kis pillangóval játszom.
2: Van-e Láskó a családban?
4: Még nincs, de még lehet.
1: Igen. Zsófi,
3: még lehet, igen, nekem fiam van.
1: Hát az a játszótér az egy borzasztó közeg, de tényleg, az remélem, hogy...
3: Szerencsére alig vagyunk, ez igen, az nem az ez jó. A brutál. Igen, azért szeretjük, amúgy nem jönnénk.
1: Az jó.
4: Nem mered elkiabálni magad, hogy rohadékok.
1: Takarodjanak innen a kis kenyes gyerekek, nem mered hangosan mondani. Zsófi, mondj egy szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Jól van, és ilyen messziről megérkezel hozzánk jövő héten pénteken Pestre?
3: Így van, megoldjuk.
4: Egy kis savanyúságot hozzám van fel, akkor majd. Ja,
1: kis csomagot esztik ének ott a anyanyukáját.
2: Persze, meg nyírom.
3: Megküldjük a batyút, igen, igen.
1: Kis batyút rakjátok már össze neki. Jól van, Zsófi, figyelj ide, akkor egy hét múlva találkozunk a Duna Plázánál. Ez pont október 9, péntek, a nagy konténer nyitás. Jó?
3: Jó, köszönjük, ez most nagyon jó hír, mert tűzló évével egyelőre alulnak csak egy bizonyos részével találkoztunk.
1: Na, aha.
4: Szóval ez a sörénye lesz.
3: Így van. Reméljük, hogy ez most már kicsit jobbra fordul így.
1: Jól van. Oké, nagyon köszi akkor, és akkor ott találkozunk egy hét múlva. Jó?
3: Köszönjük, sziasztok!
1: Köszi, ja. Ciao.
2: Húci, hello!
1: Sziasztok. Hello, ciao. Na gyerekek, jól van, akkor ez is megvan, és egy hét múlva ilyenkor, 9-kor szerintem már ott tartunk, hogy leszűkítettük a történetet, és már megvan az a kevés kulcs, akinek járhat nyitni, mert ugye az nem mindenki nyit, akinek kulcsa van, ezt mi mindig mondjuk, hangsúlyozzuk, ez fontos, tehát nagyjából kiosztunk 300 kulcsot, de 300 kulcs nyilván nem próbálódik bele a konténerbe, hanem a 300-ot szűkítjük, abból lesz egy 8-10, nem tudom mennyi kulcsos, igazi kulcsos, és az igazi kulcsból majd nyitja egy valakinek
2: és
1: a kulcsa.
2: És 290 csalódó.
1: És 290 anyázom a középsúlyát mutató, paradicsommal dobáló, az Eszter kocsijának kerekét kiszúró.
4: Engem ott már ki fognak menekíteni a tekes kollégára.
1: Igen. Tehát az, hogy kulcsod van, ahhoz azért sokszor mondtuk, nagyon sok minden kell még.
2: Na! Hát az van, gyerekek, hogy mi nem játszhatunk ugye a kulcsos játékban.
1: De családtagjaink a nálinkát.
2: Igen, őket már be is juttattuk. De hogy mi nem játszhatunk, és így a gazdagság, ami ezzel a bizonyos konténerrel érkezik valaki életébe, az bennünket nem fog elérni. Viszont nekem álmom volt, és azt álmodtam, hogy ez a csapat, ezek a csodálatos emberek, akik mind mi magunk vagyunk.
4: Miért nézel rám?
2: Össze nem rá, Annára néztem, ja, csak jó, van egy gyerekkori szemtengelyferdülésem, hogy egy közös vállalkozásba kéne kezdenünk. Mert olyan jó energiák vannak.
4: A meglévő
2: vannak,
4: nem jó neked.
2: Vannak, de azt megtartom, azért az megy tovább, okay. Csak azon gondolkodtam, hogy itt mindenki annyira különleges, mindenki máshoz ért, hogy olyan jó össze lehetne állni, hogy egy közös vállalkozásunk lenne a rádió műsorgyártáson kívül, és akkor ilyenkor szokott lenni a tett halála az okoskodás, hogy akkor kezdjük-e, hogy vajon mihez kezdenénk, mert te ezt fogod mondani, te ezt.
1: Madács ember tragédiája. Bocsánat.
2: Mi van?
1: A tett halála az okoskodás, ez egy madács idézet. Jó, bocsánat. Hát...
4: Légy szíves, kísérj az autómhoz.
1: Most azt csak így jött. Elnézést kérek, hát most bocsánat.
4: Megfigyelték neked a központodat.
2: Madács!
1: Madács! nagyon figyelek, már akkor lesz a az ember tragédiája. Tessék, igen, figyelek tovább. Rajta vagyok, látod, hogy érzed, hogy rajta vagyok.
2: Igen, de akkor meddig vagy meg a sztoriban?
1: Jó, tehát akarsz egy közös vállalkozást.
2: Hogy lenne egy közös vállalkozásunk, mert mindenki más azért jó össze lehetne rakni, de... Hát, mint mindenben, ebbe is van az, hogy csak bemondunk valamit, elkezdjük csinálni, megbukunk, hogy van egy teszt, ami kideríti, hogy milyen vállalkozást kell, hogy nyissunk ahhoz, hogy sikeres legyen.
1: Akkor itt egyére szabott kérdések? Tehát nekem is meg, és én mamának is?
2: Hát közösen döntsük el, jó?
4: Nem vagyok fel, tudom megszólni a további részében a beszélgetésnek.
2: Mondj valami, dob be valami ilyet.
1: Madács. Bocsánat, jó, hát most érted. Hát most mit csináljuk, beugrotna? Tessék.
2: Na, tehát közös hétvégét szervezünk. Melyik a te szereped az alább felsoroltak közül?
1: Érte, most azt mondjuk, hogy ki mi lesz a vállalkozásban.
2: Nem. Most azt találjuk, hogy mivel vállalkozzunk.
1: Ja, értem, hogy mivel.
2: Mi legyen
4: én az vagyok, aki megígér, hogy elmegy, aztán mégse.
2: Ilyen nincs. Ilyen nincs. Te keresed meg a legjobb reggeliző helyet, ahol nagyon sokat üldögélünk. Te vagy az, aki összerakod a foglalásokat, az úti tervet, ki mennyivel tartozik kinek. Kitalálsz egy programot, amitől mindenki feltöltődik, vagy egy új útvonal tervező eszközt keresel.
1: Én tudom, melyik vagyok.
2: Na, mondjad.
1: Én a hármas vagyok. Én, ha megyünk a fiúkkal nyaralni, a barátokkal, akkor én vagyok a feltöltődős, programszervezős, megszervezem, gyere oda, told oda az arcod, minden el lesz intézve, jó program lesz, tedd le a telót, bízzál bennem, mindent intézek nekik, hármas vagyok.
2: Hármas.
1: Én nagy programszervező vagyok.
2: Jó, jó, de csak egyet lehet megjelölni, akkor legyünk a hármas.
4: Jó, hármas vagyok.
1: De várj, most kitöltünk úgy egy tesztet, hogy mindenki más mond, egyet megjelölünk, jó?
2: Hát nem tudunk más csinálni, mert egy sokan vagyunk, de amihez a leginkább tudunk csatlakozni.
1: Kitalálunk egy programot.
2: Legyen ez.
4: Mert egy kicsit döcög ez a
2: semmi. Baj, gyerekek, a végén nagyon mocskos gazdag.
1: Ezt milliárdosak veszünk, igen.
2: Kapsz egy teljesen üres szobát, amivel bármit kezdhetsz. Mit rendezel be? Egyes világos tágas terek növény, kettes kísérletezős dolgozó szoba, nagy monitor, kuckos találkozóhely, vagy dolgozó sarok.
4: Meg a kocsma.
2: Kuckos találkozóhely, mert ott van kávégép és kocsma. Szerintem ezt választanánk, nem?
1: Én azt választanám, én valószínűleg kapok egy üres szobát, egy év múlva ugyanúgy áll.
2: Nem igaz, mert te csináltad meg a ízét.
1: Egyébként
2: is.
1: Igen,
2: a helyet. És az pont mi lett? Kuckos
1: jó lett, mindenki.
4: Osztatlan sikert alapot.
1: Kuckó! Kuckót neki!
2: Kuckó! Melyik dicséretesne a legjobban? Hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. B. Nálad valahogy mindig olyan jó együtt lenni. Amióta te fogod össze a dolgokat, semmi nem marad el, vagy úgy magyaráztad el, hogy végre nekem is sikerült.
4: Első.
1: Úgy jutott, hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. Ez egy dicséret neked, igen?
4: Abszolút. Jó. Ez egy ilyen sértésre vegyes dicséret, és én az ilyet szeretem.
1: Igen, egyfajta bulingolás, egyfajta passzív-agresszív kommunikáció, ebben nagyon jó.
4: Ez racionális.
1: Igen?
2: Felszabadult a délután, mihez lenne leginkább kedved? Elintézni a halogatott dolgokat, elmenni sportolni, kipróbálni egy új játékot, vagy összedobni egy finomat abból, ami otthon van. Sportolni, nem?
1: Sportolni. Gyerekek, egyértelmű, megyünk gyúrni.
4: Lállapot
1: nem szkipeljük, így van. Abszolút, persze.
2: Tehát, egy ez... sorozatban tiéd az egyik főszerep. Mi a jeleneted? Ajtót nyitsz, reggeli van és szól a kedvenc zene, kettes, belemerülsz egy új ötlet tesztelésébe, kihűl a teád, hármas, arra biztatsz mindenkit, hogy próbálja meg még egyszer, négyes, váratlan fordulat után előveszed a B-tervet.
1: Itt már fogom a laptopot, és úgy szídom az anyját ennek, aki írta ezt a tesztet, hogy miért nem rohadsz te meg, és maradtál nőklapja kávéban.
2: Ez nem nőklapja kafé, ez sokkal jobb, ez refresher.
1: Tehát enyém a főszerep, milyen jelenetet mutatnak be engem?
4: Én elmondom neked, mi
1: van? Ülök a vécén, letoltgatjam. Sztrókkal, emboliámmal le vagyok esve a vécéről.
4: Nem, Balázs kizárta a kulcsát az autóból.
1: Igen.
4: Bezárta a kulcsát, és próbál bejutni.
1: Igen, nagyon keresem, hogy hol a kulcsom. Na, választhatok egyet, nekem mindegy.
2: Na? Te melyik vagy? Előveszed a B-tervet.
4: Szerintem a hármas.
1: Hármas vagy?
4: Mindenkit belebiztatok, hogy próbáljam még egyszer.
2: Jó, a következő kérdésnél nem olvassuk fel, csak bök meg egyet.
4: Teljes káosz a munkanapon. Mi az első kérdésed? Ki vagy te?
1: Mik a határidők? Tartottál már egyáltalán szerinted? Üljünk le, meséld, de milyen napod volt. Ez vagyok. Milyen napod volt.
4: Hagyjad már magad, te jó. Az a fajta, hogy aki kifelé megy közben az ajtó. Igen, ez nehéz lehet.
1: Igen, tényleg nagyon van szavasz, majd ezt meséld el, akinek akarod. Nem, szóval milyen feladattal tudnál úgy belemerülni, hogy észre sem veszed az idő múlását? Jaj, ne már!
2: Na, foglalkozást állítanál össze kezdőknek? Kitalálnád egy esemény hangulatát?
1: Biztos nem. Ez biztos... Átlátható rendszert csinálnék.
2: Ez biztos nem.
4: Ez vagy te pedig.
1: Addig próbálgatnék egy digitális eszközt, amely rá nem jövök, hozhatom ki. A legtöbb a digitális eszközre jó vagyok.
2: Csak nyomkodod,
4: ezt komolyan nyomkodod. Mondjátok, ezt komolyan mondjátok. Figyelj, én felbosszantam magam, most eldobom.
2: Na, akkor itt van a bosszúság. Melyik apró bosszúságot viseled a legkönnyebben? Ha utolsó pillanatban átteszik a találkozót, egy új imádom. Megoldás elsőre nem működik, és vissza kell menni, ugyanazt többször, többféleképpen el kell magyarázni, vagy ha egyszer többen kérnek valamit, miközben én is éppen csinálok egy más.
1: Az engem nem zavar. Én csinálok valamit, és közben valaki fölhív, vagy kér valamit, ezért én nem tudom felhozni.
4: Persze, hogy csak nem figyelsz.
1: Igen. Igen, egyszer csak simán nem veszem fel a telefont, és kinyomlak, te tökélet.
2: Na, én az utolsó pillanatban gyűlölöm. Micel,
1: ha átrakják a találkozót?
2: Hát az, hogy megvan beszélve. Imádom.
1: Átrakják a találkozót?
4: Ezt imádom. Az van, tudod, hogy menjek, nem menjek. Hát sajnos elmarad. Hoppá!
1: Na jó, de elmarad, oké, ha elmarad, az jó. Ha elmarad,
4: hát,
1: az
4: ha
1: jó.
4: Átrakják, az azt jelenti, hogy neked már nem kell elmenned.
1: Ja, mert hogy az nem jó. Hát már az neked már nem jó az időpont.
4: Az már egy lehetőség neked, arra visszautasíts.
2: De oda kell menned erre a találkozóra, tehát át kell, hogy
4: rag. De nem, hát ő is áttette, úgyhogy
1: ugyanazt többször, többféleképpen elmagyarázni, abban nem vagyunk erősek. Abban egyikünknek sincs türelme, jelöld azt.
2: Jó.
1: Jók vagyunk. Abban jók vagyunk. Már nem, ugyanazt többször elmagyarázod?
4: Hát nektek már próbáltam.
1: Hát én láttalak itt elmagyarázni dolgokat két kérdés után.
2: Nem értem!
4: Még egyszer! Nem értesz meg! Nyomatékosan szeretném elmondani.
1: Rohadt életben.
4: Ha nem tudsz elfigyelni!
1: Na tessék!
2: Elindult a vállalkozásunk, hát melyik pillanatot fotózzuk le először?
1: Ez mi ez a teszt?
2: Nyugi, nyugi, kijön a végén, gazdagok leszünk.
1: Igen.
2: Kész megoldás a képernyőn, sok kísérletezés. A két foglalkozás közötti pillanatot, az első vendégnek megterített asztalt, a kipipált feladat listát mellette a laptopot. Na,
4: asztal, asztal.
1: Nem én vagyok, nem fotóznék soha semmit le, ha elindulna a saját vállalkozásom. Letenném a telefont, és azt mondom, én ezt meg akarom élni. Együtt vagyunk, keresünk milliárdokat, ha beindult van, a vállalkozás.
4: Akkor miért kaptam rengeteg fotót egy törpéről, ahogy repül a Sziget Fesztiválon? Jaj, vagy ez nem voltál?
1: Ja.
4: De hogy...
1: Hát egy repülőtörpe, hát azért a repülőtörpe azért nem mondta, hogy inger küszöbön belül van. Nézd, repülőtörpe. Oda néz, oda, hát, palika.
4: Ugyanaz, ez
1: hogy
4: csak
1: repül palika?
2: Jó, megterített azt a Zsül. Utolsó kérdés.
1: Jó, akkor... azért sűrű, nem küldenek neked repülőtörpéről fotót, nem? Na,
4: meglepődnél.
1: Azért csak én tudok repülőtörpéről fotót küldeni, érted?
4: Meglepődnél, milyen furcsa barátaim van.
1: Jó, igen.
2: Utolsó kérdés. Első születésnapja van a vállalkozásunknak.
1: Már ott ülünk, már nagyon befutottunk?
2: Hát azt nem tudjuk, majd mi megtudjuk, hogy mi a vállalkozás.
1: Igen.
2: Minek örülsz a legjobban? Az ügyfeleid nyugodtan bízzák rád a feladatot. Egyes, kettes, kialakult egy visszajáró közösség. Nagyon szereted őket. Az ötleteimmel problémákat oldottam meg, vagy a negyedik. Mennyit fejlődtek azok, akik az elejét...
1: Az! Az jó. Én azt szeretem, hogy mindig valakit így beinfluencerek egy kicsit, tudod, így hatok rá, és akkor egy év múlva elmondja, hogy ő már hol tart ebben vagy abban, amit tőlem hallott. Én azt nagyon szeretem.
4: Nagyon támadtam, de lehet, hogy túl
1: legyen. Én azt szeretem. Én beinfluencerek dolgokat. Azt úgy bírom. Jó influencer vagyok. Én úgy beinfluencerek.
4: Influencing.
1: Na mondd az aktivitást. Jó? Becsukom a szemem, megcsináljuk a céget. Mit csinálunk?
2: Na,
1: mit mond a teszt? Mit mond a teszt?
4: Azt, hogy Ferinek problémái vannak.
2: Saját vállalkozást indíthatsz.
1: Igen.
2: Egy motiváló vállalkozás.
1: Na, ez már tetszik.
4: Istenem.
2: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
4: Hentes?
1: Igen, halott állatok?
2: Jogaoktatóként élheted az életed!
1: Ezt a szart,
2: szerintem is.
1: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kízol ez?
4: Melyikünk váltott téged?
2: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy ő például...
1: Én így fogok kikötni egyébként.
4: Jogaoktatóként?
1: Nem jogaoktatóként. Én csinálok egy elvonulás központot.
2: A rekreációs, elvonulós központ, jogaoktató.
4: Én majd a mini lovakat fogom hozni neked.
1: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két
2: teszem,
1: év. Nálam ott elvonulások
4: olyan,
1: lesznek.
4: Ez olyan, Hankó Balázs is elvonult?
1: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
2: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jógaoktató.
1: Én ezt már
2: mi
1: teremtem.
2: Akar lenni?
1: Már rajta vagyok.
2: Rekreációs
1: hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
4: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonon akarsz nyitni egy kocsmát, aminek 2 darab széke van, és te fogsz benne állni.
2: Nem akar nyitni kocsmában akarsz
1: volt. Milyen rossz energia alkoholt árulni, de hogy akarok egy kocsmát?
2: Semmi rossz energia nincs benne.
4: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehút. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
1: Jó, tudod, hogy a Mánia szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
4: Ez a kettő van.
1: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
4: Szexjúrtáig.
1: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
4: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó az a júrta, csak furcsa érzem magam.
1: Te ez a Balázs már oda jött valami fura melkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott, érted? Pedig hát nem számítottam erre.
4: Hetek óta alhasi krízis.
1: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék ilyen nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, kézzem, már semmi nem érdekel.
4: Én úgy kézem, hogy csak egy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
1: Kökéletes.
4: Egy ilyen combközépigérő póló, tudod, ez egy kicsit szakadt, kicsit érzi, és akkor nyomulgat.
1: Igen, hogy tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
2: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
1: és alapítok egy szektát.
4: Nem, valami más lesz, nem híveimnek fog érni, hanem ilyen aranydorongom.
1: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz ez? Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
4: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
1: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
2: Hova biztos?
1: Jöttök majd.
4: Fintál, nem hangtál.
1: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
2: Madácsból idáig jutni?
1: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt mondjátok, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
4: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
1: Lesz.
2: Csak én főzni fogok benne.
4: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
2: Te meg üvöltesz, hogy hülye vagy!
1: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, nem akár tüzette gyökér.
4: A dísztelésnek az a lényege.
1: Hülye vagy, ne pálba hozottam, ez egy
4: 56 hercet történjen.
1: Ez egy 5 mázsás hangtál Nepából. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
4: akartam
1: a szalonnát.
4: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
2: Meglenné, szóval. Hidd el.
1: Úristen. Na jó, ezt látom, tehát, és akkor a jóga oktató az ez jött ki, úgyhogy nem vagyunk rosszak.
4: Hát,
1: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozzál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk. A megfelelő képzés után tarthatnál órákat egy stúdióban, szabadban, később pedig akár online is. Meg vagyunk gyerekek.
4: Ez csak
1: ti a szupportot hozzátok, én belerakom a mentális dolgokat.
2: A szupportot én hozom fő, de Eszter...
1: Tessék?
2: Eszter,
1: hozza a lovakat.
2: És?
1: Hát ott lesz.
2: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
1: Éj, parasz! Vidd ki a lovakat sétálni, asszony. Na jó van, gyerekek, jó. Jó ez a teszt, jó ez a teszt, jól van.
4: Szerintem sokkal jobb ez így, hogy időben kiderült, hogy mi vagyunk képesek, mint hogyha soha nem tudtuk volna, milyen potenciál rejlik ebben a csoportdinamikában.
1: Köszönjük Feri ezt a tesztet, évi nagyon egyet kérünk ebből. Gyerekek.
4: Napi egyet szerintem.
1: Napi egy tesztet. Jövünk mindjárt, nem sokára 9 óra van, ha van friss közlekedés, azt most leküldjétek, de mi minket hallgassatok, mert jövünk vissza mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Orsi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Pisineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. Kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
16: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
17: Építőanyagait bízd csak ránk!
18: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
17: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
18: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
19: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
19: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, három különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek,
20: Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Lezárták a Tompa Mihály utca egy szakaszát Kecskeméten. Pályaválasztási kiadvánnyal segítik a Bács-Kiskun megyei diákokat. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Faápolási munkák miatt lezárták a kecskeméti Tompa Mihály utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás délután 3 óráig lesz érvényben, a Délő utca és a Mihó utca között. A környéken parkoló autósokat arra kérik, hogy a munkálatok idejére hagyják el járműveikkel az érintett parkolóhelyeket. A lezárt szakaszokra érvényes parkolóbérleteket a környező utcákban is elfogadják. A város üzemeltetés a közleményében arra is figyelmeztet, hogy a munkaterület megközelítése balesetveszélyes és tilos. Idén is elkészítette Ágazati Kalausz című pályaválasztási kiadványát a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 7. alkalommal megjelenő összeállítás elsősorban a 8. diákokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat segíti a továbbtanulási döntésekben. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzéseket, a választható szakmákat és Bács-Kiskun valamennyi középiskoláját. Pályaválasztási naptár is helyet kapott benne, amely összefoglalja a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb határidőket és teendőket. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
25: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
24: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MME Természetvédelmi Egyesület szervezésében számos Bács-Kiskun megyei helyszínen tartanak madár megfigyelő túrákat és gyűrűzési bemutatókat. Általában felhőtlen, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti esszél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim, egyenes!

0: Péntek, gyerekek, hát ennél jobb hírünk nincsen. 9 óra után vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van. És a hétvége, 24 fok, 23 fok. Egy hét múlva ilyenkor már kulcsnak örülünk, és reméljük, hogy jó idő kitart, hogy nem lesz itten nagyon nagy eső, meg zugije az, mert az már erősen október. Egyébként már most is október, de hogy a hétvége az még csodálatos, motoros idő.
1: Most mondom neked, hogy még november közepén is fogunk motorozni.
0: Ne csináld!
1: Figyelj, napközben szerintem most nagyon-nagyon
0: semmi jónak nem vagyok az elrontója.
1: Nem is az.
0: Egy alapítvánnyal beszélünk még, de nem pénzt gyűjtünk, meg nem kérünk senkitől semmit, és neked mondtad, hogy még van egy kis rövid szösszereted.
2: Hát legyen. Most beszéljünk erről már, ezzel kezdjünk, hogy mi legyen. Ez, hogy de nagy képű volt, látod ezt? Na gyere,
0: anyám! Én csak úgy nem tudom át.
1: Érted,
0: kicsit dekázz vele vállal, vedd le combar, dekázz vissza, partítsd a bogyót.
2: Nem tudod, ti milyenek vagytok protokollügyileg.
0: Én béna.
2: Mennyire vagytok?
0: Nagyon béna.
2: Jó, nem? Nem vagy te? Nem? Oké. Na. Szóval az a lényeg, hogy amikor tegyük fel egy barátotoknak, aki igazán jó barátotok, születik egy gyermeke, és ez a gyermek megünneplésre kerül úgynevezett tejfakasztó rendezvény keretein belül. Ez azt jelenti, hogy ez a gyermek még 24 órás, ugye? Ez
1: friss.
2: Azt jelenti, friss.
0: Jobb esetben, igen.
2: Igen, és akkor azt mondja neked az asszony, hogy azért valami kis ajándékot vigyél már nekik, hát mégis a gyerekük született. Szerinted mi a legjobb ajándék, amit vehetsz a gyerek?
1: Ital.
0: Egy üvegpia az apukának.
2: Ezt imádják a csecsemők.
1: Rengeteg italt kell vinni, hát főleg ha tejfakasztó buli lesz utána.
0: De most komolyan, most abban a pillanatban még kit érdekel a gyerek?
1: Ez elég őszinte volt.
0: Halálosan őszinte vagyok. Ott van egy újszülött, ami eleve nem is nagyon szép. Az anyukája és az apukája által valószínűleg szépnek tartott, de még te látod, kicsit megvan nyomva, kicsit lila, kicsit úgy csócsávat fekszik, nézed a kis kezévet, nagyon aranyos. Meg az ő örömük. Tehát nekem a barátom, én annak örülök, ha őrül.
2: De örülsz neki?
0: A gyereknek a nem. Annak igen. Örülök, hogy be tudunk rúgni együtt, hogy kap egy üveg piát.
1: A gyereknek nem örülsz, mert egy csomó
0: időt elvesz. Mit vigyek egy újszülöttnek?
2: Meg ez egy ipari zöld kártya, nem? Hogy az, hogy milyen napon kedd. Igen, de sajnos megszületett a gyermek, úgyhogy menni kell inni, és igen. Akkor mindenki az, jó, akkor kiveszem magam akkor a forgalomból, tessék.
0: Meg kell ünnepelni azt a gyereket tisztességesen, de az legyen amúgy a születés, az anya meg a gyerek intimitása, meg ne törjünk rájuk, mi menjünk el az apukákkal, és mocskos módon rúgjunk be. Én ezt tudom mondani.
2: Szeretném feltenni a kérdéseimet, igen? Mert engem soha nem hívtak meg tejfakasztóra.
0: Én sem voltam még soha tejfakasztón. Életem. Életemben nem. Ez ugyanolyan, hogy hívjuk, Lajosnak hívják, ezért ígyunk. Tehát ez ilyen ali, ez a névnapi buli.
1: Nem alibi. Miért kell? Nem kell alibi.
0: Lajos vagy iszol,
1: kész.
0: Full alibi bulik.
1: De nem várjuk el, hogy ott hozzanak a gyereknek valamit.
0: Hát de illik valamit vinni.
1: Igen?
0: Hát nem, hát valamit vissza.
2: Oda, mint üres kézzel. Ez annyira érdekel, na, hogy milyen ajándékot szoktál adni, amikor muszáj ajándékot adni.
1: Mondjuk és kedvesség.
2: És kedvesség. Mik ezek az ajándékok?
0: Nem adok senkinek muszájból. Én vagy adok és szívből, vagy nem adok. Ezt tök őszintén mondom. Nálam nincs elhazudott ajándék, mert az őszintén semmi jobb, mint egy hazug ajándék.
1: Ezért nem kaptál az elmúlt 3 években semmit születésnapodra.
0: Inkább azt mondom, hogy ha nincs ötletem, nem szívből jön, nem adok semmit. Én ajándékot nem hazudok. Tehát nálam nincs az ajándék hazudás.
2: Tehát inkább az őszinte semmi.
0: Az őszinte semmi. Szerintem bátrabb. Mint egy félig odavetett valami, ami alibi szagú, nem is talált be, tudom, hogy egy üvegpia, de lehetne kicsit személyesebb. Nem, no.
2: Vonalban a fiaid.
0: De most várjál, az más. Tehát, most nyilván a gyerekek mások, de barátoknál, ha szívből jön valami, és volt olyan barátom, aki kapott tőlem születésnapjára, de volt olyan, akinek 10 éve nem vettem semmit. De nem azért, mert nem jön szívből, hanem mert nem volt meg az
2: iklet. Nem,
0: meg a kis görényért.
2: Nem jön ki a sitről.
0: Igen. Tehát, hogy szerintem jobb. De miért vittek valamit valahova? Vagy volt valami? Valamikor?
1: Vagy valaki valamivel?
0: Még minket itt szenvedni egy 43 percen keresztül, hogy most belug a vodkát vigyek, vagy egy kézés figyelőt. Vagy most már elmondod a szorolatányos sztorit, amit akartál.
2: Az igaz, hogy ott lett neked a partra.
0: Én már nagyon bergődök. Csak most már mondd el, hogy mi van ezzel a csokoládéval, mert már vért is szadunk.
2: Szerintem ennek az egész műfajnak a legmagasabb szintjén ezt Belicai Balázs tudja üzni.
0: Na. Most már végre előjött a harmadat.
1: Csak nem sok itt vitt.
0: Offset vitt. Azt mondta, hogy gondolkoztatok volna előbb.
2: Nem, képzeljétek el, hogy a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriás...
0: Ez most nagyon jóra kell lenni. Nagyon várom. Igen.
2: Na, szóval a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriási magyaros csokoládéval fogja megajándékozni Ritkai Gergelyt kisgyermeke születésekor.
0: Az újszülöttnek.
2: Az újszülöttnek. És kérdezte tőle a Gergő, hogy ezt hogy miért? És a Balázs csak ránézett, és annyit kérdezett, hogy tán nem szereti?
1: Egy napot gyerek.
0: Vagy nem volt gyereke, vagy nincsen gyereke, vagy még nem volt, vagy már nagyon régen volt. Ez a 3 verzió van.
1: Biztos az anyukának vitte.
0: Szerintem ez a full, tudod, eszedbe jut, hogy vinned kell valami benzinkút, mi kiveszel egy táblacsokit és viszed. Tehát, hogy így nem nagyon esznek csokoládét a gyerekek az első időben. Pláne nem magyarosan.
2: Igen, szóval, hogy vannak izgalmas dolgok, de fel tudom hozni az egyik legjobb barátomat, aki az édesapjától, tehát az édesapjától kapott az első unoka születéséhez segítségként egy...
1: Füstött kolbász.
2: Egy holóházi porcelán.
1: Na, hát az, de az örök emlék, azt tudod, hogy arra az alkalomra kaptad. Teljesen egyetértek vele.
2: De gondolod, hogy ez egy olyan dék, amikor ott van az egyik melltartóban ilyen melltartó tapaszok vannak, a másikban pedig
1: jég. Meg van mindenük.
2: Na, hát akkor ebben egy szép virágot. Ha ugyan,
1: meg
2: akkor
1: van mindenük, az egy gyönyörű emlék a hollóházi porcelán.
2: De miért távolodnak el ennyire az emberek a gyerekvállalástól? Tehát, hogy lehetséges ez, hogy eltelik 30 év attól, hogy te vállalt egy gyereket, és semmi
0: nem emlékszel. Szerintem elfelejted, nem? Nem az van.
1: Meg már nem a tiéd, tudod?
0: Nem a tiéd, kicsit zavarban vagy, kicsit. Igen, nem
2: de
0: tudod.
2: De nincs ebben ilyen sértettség szerintetek, hogy így, na, most már oda a fiatalságom, most már hivatalosan is nagyszülő lettem. Ja,
0: szerintem ebben ebben a kötelező ajándékvívésben sokkal inkább a kényszer van. Tehát én szerintem sokkal bátrabb, ha tényleg viszel egy üvegpiát. Nem, és azt, hogy figyelj, ígyük meg.
2: Mint hogy
0: hülyén megpróbálsz hollóvázi porcelánt vagy csokoládét vinni. Tehát, hogy na, látod, ez engem nem kísért. Én olyan őszintén tudok oda menni, úgyhogy nem viszek semmit.
2: Van valami kajátok, srácok?
0: Vagy szívből valami jó.
1: Itt jövök, azt nem is főztél, csak itt fekszel.
2: Jó, ez a másik nagyon nagy kedvencem, amikor így elmenek babát nézni, és akkor megjönik valami rettenetes dologgal, egy könyvvel, mondjuk a szoptatásommal, az mindig kell.
0: Az nagyon kell,
2: igen. Az nagyon kell, és akkor utána még vendégül is látod, főzöl rá, mosol rá, ami kell.
0: Szerintem a legfontosabb egyébként, ha anyuka meg a gyerek egy három hónapig, vagy két hónapig, egy hónapig nem akar oda menni senki, nem? Én meghalok attól. Tehát ez a mikor mutatod már meg, mikor nézhetjük már meg, mikor mehetünk már. Nem, az a hármójuk kémiája, kettőből hárman lettek, az egy tök nagy öröm. Ha egy hónap, két hónap, de várd ki. De engedd meg, hogy ők ezt eldöntsék, hogy mikor hívnak majd át. Nem, ez a kötelező sértődés van belőle, hogy mi még nem láttuk. Hát ez egy olyan kényszer, amit nem akarsz ott megélni. Ott együtt akarsz lenni, összekerezegnetek, együtt megélni hárman, ketten ezt a dolgot, és vannak ezek az erőszakos babanézők. De barátoknál is, hát te megszületed, még nem mutattad meg. Hát nem, basszus.
2: Mikor lesz a ceremónia?
0: Igen, mikor jött, mert várj már egy kicsi, nem rólad szól, ez most
2: bokkor
0: rólunk szól.
2: Bokkor akar kötő már
1: ebben, egy... ebben mondjuk anyukák, anyósok a legjobban.
0: Anyukák, anyósok, barátok is sokszor tök pofátlanok, hogy jönnének, már toporzékolnak, megsértődnek, miközben az ott a ti részetek, majd lehet, hogy fél év, lehet, hogy három hónap. Nem mutatjuk meg, nem? Olyan ronda, hát most kinek mutass.
1: Most mit mutass? Majd kiszépül.
0: Majd meg szépül, reméljük kirúgja magát.
2: Hétfajta szülőt látok magam körül. Van ez egyik, aki ugye teljesen hermetikusan elzárja magát a világtól, és azt mondja, hogy eddig is ne tovább, most nem zavarhattok. Meg van a másik, aki megszül a gyereket, és másnap már egy hordozó kendőben járja a Himalája alját, hogy elég, hogyha hozzá van kötve, és a lényeg, hogy impulzusokat kapjunk mind a kettőt.
0: Igen.
2: Ez a két véglet van, nothing in between.
0: És közben tökre gyerekfüggő. Tehát az egyik gyerek tökébírja, hogy 6 hónaposan vidd és repülőre tedd a másiknak, a legjobbat az lenne a két évig tök sötét szobába anyukával.
2: Az én vagyok, az kette, nekem kéne.
0: Mert olyan érzékeny az idegrendszere, és annyira nem bírja az impulzusokat. Ez viszont már gyerekfüggő. Igen.
2: Igen.
0: Na jól van, jó, hát oké. Meg magyaros csokit
1: új
0: szóval
1: születnek. Csokoládét ne.
0: Csokoládét okay. Ne, gyerekek.
1: Kicsit nehezen jutottunk ide, de megvan.
0: A konklúzió, never-ever mandulás magyaros csokoládé.
1: Azt gondolom, hogy a teszt volt ilyen jó, mint...
0: Én azt gondoltam, hogy ma a tesztet nem újjuk fel, de köszönjük, és most hagyd mondjam el az én témámat.
2: Az én témám pedig nem fizettem be egy navos tartozást.
0: Nem, az én témám az rövid lesz, gyerekek, de már ezzel megyünk.
2: Semmit nem érdemeltek meg.
0: Ez így van. Dolgozom együtt egy alapítványon, de nem is ez a lényeg, és ők kértek tőlünk nettó 8 percet, csak hogy elmondhassák, hogy amikor karácsony van, meg amikor 1%, akkor egy kicsit beindul a dolog, de egy évközben egy kicsit elfeledkezünk azokról a segítségnyújtásokról, amit úgy lehetne gyakorolni. És itt most nem pénzkérés lesz, nem kell gyűjteni senkinek, egyáltalán nem erről van szó, egy forintot nem fogunk kérni tőletek. Ez az alapítvány, ez azt csinálja, hogy talál családokat, amiket örökbe adnak, és te úgy dönthetsz, akár felnőtt emberként, szülőként is, hogy örökbe fogadod ezt a családot, és átvállalsz tőlük egy bizonyos költséget. És ez a bizonyos költség, mint egy évi 50-60 ezer forint, amit ők aztán nem adnak oda a családnak, hanem befizetnek ebből dolgokat. És amikor jön az 1%, vagy jön a karácsony, akkor mindenki nagyon adakozik, meg mindenki befogad, de azt látjuk most már alapítványoknál, hogy hát egyre kevesebb az ihletés, egyre kevesebb a lehetőség, egyre kevesebb a segítség, mint hogy évközben elfeledkeznénk arról, hogy hát bizony azért sokan nem élnek olyan körülmények között, ahol mi élünk. És ugye itt az van, hogy itt egy éven keresztül tudsz támogatni egy családot, akik valószínűleg beteg gyereket nevelnek, és egy éven keresztül te egy általad vállalt összeggel támogatod magát a családot. Nyilván ki van választva, hogy milyen családok kerülnek be a programba, hogy zajlik a jelentkezés, tehát hogy megvan pontosan minden. Ez az egy lépéssel több alapítvány. Az alapítvány ugye nem kér pénzt a program keretein belül támogatóktól, hanem amit te felajánlasz, azt a teljes összeget a család megkapja. Na, itt van velünk Hajós István. Hello István, jó reggelt! Az egy lépéssel több alapítvány mondhatni létrehozója. Hello István, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hogyan tudnánk ösztönözni, vagy mi lehet a megoldás? Mert ugye én arról beszéltem, hogy itt év elején, vagy év végén, itt karácsonykor kicsit talán megindul, van az 1%, amikor megindul, de ugye beszélgettünk mi erről sokat. Más fórumon, hogy mintha évközben azért egy kicsit leállna, és ti is érzitek sajnos a segítség elmaradását.
3: Igen, hát alapvetően én azt szoktam mondani, hogy mi egy olyan alapítvány vagyunk, akik tényleg egész évben havonta rendszeresen támogatunk, és ebben is hiszünk. Tehát nem egy pillanatnyi adományozásban, hanem a rendszeres segítségnyújtásban. Ugye a mi programunkon keresztül a családok havi 50 000 forint támogatást kaphatnak, ahogy el is mondtad, ezt nem közvetlenül kapják meg, beküldhetik nekünk a rezsi, gyógyszer, gyógykezelések számláit, és ezt mi helyettük közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük meg, így biztosítva, hogy a támogatás célba ér, és mi nem kérünk fenntartásra pénzt, így van, tehát ha valaki 5 000 forintot ad, mindez 5 000 forint az általa kiválasztott családhoz fog kerülni egyébként, hiszen nem is személytelen itt az adakozás, ez szokott a másik probléma lenni, hiszen a www.egylépéssel több.hu weboldalon bárki kiválaszthatja a családot, akit szeretne támogatni. Ugye különböző rendezvényeken családi nap, családi táborozás, aláírási ceremónia, itt lehet is találkozni, lehet is tartani a kapcsolatot ezekkel a családokkal. A pontos kifejezés az a folyamatos havi támogatásban van, tehát hogy mi abban hiszünk, hogy hónapról hónapra segítünk, és abban, hogy egy közösséget építünk. Most volt családi napunk több mint 200 fővel, tehát tényleg nagyon jó látni ezeket a családokat együtt az örökbefogadókkal.
1: Olyan lehetőség van, inkább úgy kérdezem, hogy ti ellenőrzitek ezeket a családokat, akik jelentkeznek, mert ugye nagyon sok embernek azért rendült meg a bizalma a támogatásban, mert hát, hogy szépen fogalmazzak, az elmúlt években volt olyan hír, hogy ezek a pénzek nem kerültek jó helyre. Ti hozzátok az a család, akik jelentkeznek, hogy ők örökbefogadók, őket ti átvizsgáljátok, megnézitek, hogy kik ők?
3: Természetesen nem csak őket, hanem utána a számláikat is, de első körben minden esetben ugye orvosi igazolásokat kérünk, zárójelentést, ahol olyan a betegség, fogyatékossági igazolás, tehát hogy nyilván egy átvilágításon mennek át, ha így tetszik, és csak utána kerülhetnek be. Nálunk azért sajnos, ahogy szoktam, nagyon beteg gyermekek vannak, tehát már ránézésre is látszik 99%-ban, hogy nagyon nagy a baj, de ennek ellenére orvosi papírokkal kell ezt igazolni. Utána pedig magát a számlákat is kontrolláljuk, hiszen annak is egy nagyon-nagyon szigorú szabályozása van. Például telefonszámlán belül sem lehet korlátlan mennyiséget költeni ugye telefonra, hanem egy előfizetés, ami feltétlen szükséges, és az ahhoz kapcsolódó alapdíjak lehetnek csak, tehát mondjuk nem tudunk a legújabb, legdrágább telefonnak például a készülék részletéről szóló telefonszámlát befogadni. Az is telefonszámla, de az nem elszámolható például a program keretein belül.
0: Van erről egy számotok, hogy nagyjából hány családot sikerült eddig örökbeadni, és hány család várakozik most jelen pillanatban? Erre beszéltünk, hogy kicsit megcsappantak az örökbefogadók, nagyjából hány család áll most ott a küszöbön, aki vár valamilyen segítséget?
3: 190 család van jelenleg aktívan a programban, 200 az idei célunk, tehát még 10 családot mindenképpen szeretnénk örökbeadni, hogy meglegyen ez a gyönyörű szám. Nagyjából, hogy számokat tudjak mondani, az elmúlt 3 évben több mint 120 millió forint értékben, több mint 4500 darab számlát fizettünk ki ezek helyett a családok helyett, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a számok önmagukért beszélnek, de szükség van még örökbefogadókra, ez az igazság.
0: Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én nagyon sietek, kiválasztok egy családot, lehetőségem, időm sincs, vagy zavarban vagyok, nem tudom ezt a helyzetet kezelni, én csak azt szeretném, hogy átutalom, odaadom nekik, és egy évig le van tudva, erre is van lehetőség, ugye? Tehát, hogy ha valaki azt mondja, én nem szeretnék a családdal találkozni, talán ez a ritkább, de nyilván ilyen is van.
3: Nagyon sok anonim örökbefogadónk van, akik kérik, tehát itt tényleg a magánszemélyek, a cégek, mindenki örökbefogadóvá tud válni, közhasznúak vagyunk, mindenki közhasznú adóigazolást kap, tehát tényleg nagyon figyelünk, azt gondolom, a transzparenciára már a kezdetektől.
0: Tehát akkor nem is kell találkozni, nem akarok. Aha, mert ezt gondolom, hogy sokaknak ijesztő, pedig egyébként aztán semmi ijesztő nincs benne, mert hogy nagyon hálásak.

0: sőt, én el szoktam mondani a támogatóinak, hogy van egy kutatás, hogy 3920-szor nézünk átlagban havonta a telefonunkra, annyi értesítés jön, és hogy egyetlen egyszer csak gondoljon ebből a nagy számból havonta arra a családra, akit ő örökbe fogadott, és kérdezze meg, hogy hogy vannak. És ezzel már sokkal többet tett, mint hogy elutalta azt a havi 5-10-20 ezer forintot, mert nagyon fontos ezeknek a családoknak, hogy egy kicsit a társadalomba, a közösségekbe visszahozzuk őket. Ők nagyon sokan már elszaporálva élnek egy picit, hiszen maga a betegség is ezt kívánja meg, nagyon keveset tudnak ők programokra eljárni például.
1: Igen, de ha akarsz, akkor ahogy te is mondod, ugye, hogy akarsz, ráírsz, vagy akarsz, fölhívod, hogy hogyan a gyerek a szüleivel tudsz beszélni. Ha a kisfiú, kislány van olyan állapotban sokan abszolút, akkor ő iskolába megy, de közben el tudja neked mesélni, hogy mi volt az iskolában, hogy van. Karácsonykor, ha te támogatsz egy családot, azon túl meg tudod kérdezni, hogy örülne valaminek, vagy ha tudod, hogy jön a születésnapja, oda dobsz vissza egy ajándékot. Tehát hogy ez teljesen kötetlen egyébként. Itt nem csak ezek a úgymond családi napok vannak, hanem amennyi benne van az adakozóba, annyi találkozik, vagy kontaktál a családdal, vagy a kapcsolattartókkal. Tehát, hogy ez teljesen változó, de ez innentől kezdve személyes.
0: Tökéletesen összefoglaltad, nem is tudok hozzátenni semmit.
1: Igen. Oké, hát Isten, nagyon bízunk benne, és akkor tulajdonképpen itt az egylépéssel.hu-n, ha fölmegyek, kiválasztom a családot, akkor eljutok hozzátok, mert hiszen ez a ti oldalatok, onnan már elindul az örökbefogadás, tehát kvázi tulajdonképpen így akár van. Már ma is valaki, ha úgy dönt, akkor tud családot a örökbefogadni. Ott van minden a honlapon, minden lépés.
0: Abszolút, igen, egy adatlap segítséggel be lehet hozzánk jelentkezni, de akár egy e-maillel, telefonon, bárhogy, ahogy kényelmes a kedves örökbefogadónak, várjuk szeretettel őket.
1: Ez itt van egy minimum összeg, ugye? Tehát ez az évi emeltetek?
0: Havi, hát havi 5000 forint 5 egy éven keresztül, tehát az évi 60 ezer. Így van.
1: Ez a minimum, amit ha ő úgy dönt, ajánlani. Hogy ő többet ajánlana, vagy azt mondja, hogy mondjuk emeljük fel évi 100-ra, ezt is lehet, az még mindig csak havi 10.
0: Azt is lehet. Így van.
1: Aha. Nagyon jó a rendszer egyébként, tehát hogy itt összehozzátok valahogy. Nagyon rugalmas a rendszer, meg nagyon jó, hogy a családokat azzal, aki adna, de nem bízik az alapítványokban, fura, nem akar elmenni, ti, mint egy ilyen közvetítő valójában felkínáljátok a családokat a szó jó értelmében, ő meg kiválasztja, és elindul a segítségnyújtás. Tök jó.
0: Igen, úgy szoktam mondani, hogy ők a pillérek, tehát akiket örökbefogadnak, és akik az örökbefogadók, ők tartják ezt az egész szerkezetet, és mi csak a híd felülete vagyunk, ahol át lehet sétálni egyik pillérről a másikra.
1: Tök jó. Na, hát mindenkit erre buzítunk. Egylépéssel.hu, ugye fogadj örökbe egy családot, az egylépéssel.hu az maga a webcímetek, ahol rólatok, a családokról, minden, a gyerekekről, el így lehet van. Mindent olvasni, és az egész az, hogy működik. Reméljük, hogy sokan mennek föl. István, nagyon köszi, beszéljünk még az évvel, hogy álltok. Jó, reméljük, akkor ez meg lesz ez a szám, amit ti is kitűztetek. Ennyien lépnek be hozzátok meg, hogy közben azért tudunk örökbe adni családokat.
2: És köszönjük a munkátokat.
1: Nagyon menő. Igen, köszönjük. Nagyon köszi.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és köszi. Hogy foglalkoztok velünk mindig a gyerekek nevében is. Köszi, sziasztok.
1: Ciao, hello. Szia István, köszönjük szépen. Na, mi azért szoktuk ezeket behozni, mert itt jelen pillanatban én dolgozom velük, de hogy te is van a olyan alapítvány, ugye, akiket te hát dolgozol 10 éve.
2: Van, persze,
1: mindenkinek van, ezek olyan ellenőrző dolgok, amire nyugodtan segíthettek, kipróbáltak, nem fogják elvenni a pénzeteket, valamelyikünknek valamilyen kapcsolódása van az alapítványhoz, dolgozunk vele, ismerjük a családokat, ismerjük az alapítványba a kuratórium elnököket. Szóval úgy van kapcsolat, ezért majd ilyet mutattunk be, úgyhogy hajrá gyerekek! Fogadj örök, vagy egy lépéssel több pontú, fogadj örökbe egy családot, ez a honlap. Jó? Itt tudjátok megnézni. Oké, ha itt kulcsot odaadtuk, akkor már csak a nap legjobb pillanatai, gyerekek, és aztán elmegyünk egy picit hétvégézni, még egy recept, meg minden finomság, ha lesz, az se baj, ha nem, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
11: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
13: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
12: Tom Cruise főszereplésével.
13: Kidolgozom a sztorit.
12: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
13: A kőkemény igazság így. Bam-bam!
12: Tigör.
13: Ez jól esik, igaz?
12: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújult a Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája. Megnyitja kapuit a kecskeméti vízműtelep az erőművek éjszakáján. Megvan az év kilátója. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 40 millió forintból újult meg a kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája, írja a hírös.hu. A korábbi leromlott állapotú aszfalt felület helyén egy 15x29 méteres, rugalmas gumiborítású pályát alakítottak ki, amely többek között labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára is használható. A beruházáshoz az Aktív Magyarország program 15 millió forintos támogatást biztosított, az önkormányzat pedig közel 26 millió forint saját forrással járult hozzá. A tervek szerint az őszi szünetre egy új kresszpályát is kialakítanak, később pedig padokkal, fedett kerékpártárolókkal és esővízgyűjtőkkel is bővül az iskola környezete. A kecskeméti Bácsvíz 2. számú vízműtelepe is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához. A látogatók szakemberek vezetésével követhetik végig, hogy hogyan lesz a 300-400 méteres mélységből kitermelt vízből tiszta ivóvíz, és hogyan jut el a fogyasztókhoz, írja a hírös.hu. A programon bemutatják a víztisztítás különböző fázisait, a város vízellátási rendszerét és az informatikai alapú üzemirányítást is. Az esemény célja, hogy betekintést adjon a közműellátás hátterébe, és felhívja a figyelmet a tudatos víz- és energiahasználatra. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
1: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai, gyerekek, aztán tényleg elmegyünk hétvégézni. Steigerwald Krisztián volt a vendégünk. Egy nagyon jó cikket olvastunk vele kapcsolatban, miszerint a pénzügyi tudatosságunk az öröklődik, vagyis ahogy mi bánunk a pénzzel, úgy bántak a szüleink és a nagyszüleink is, és ugye nem értjük, hogy miért van sok, vagy miért nincs semmi, de hogy olyan döntéseket hozunk, amilyen szokások, hagyományok már a genetikánkba is öröklődtek. Egészen megdöbbentő, de hogy ez is generációkon keresztül átível. A pénzügyi döntéseink, a nagyszüleink spórolós, háborús, véráztatta időszaka meghatározhatja a mi pénzügyi döntéseinket. Erről beszélgettünk, valamint Feri hozott egy elképesztően izgalmas és nagyon szertágazó és nagyon mélyreható tesztet.
2: Tudományos. Tudományos teszt volt.
1: Milyen vállalkozásunk lenne, ugye erről beszéltünk, kitöltöttük a tesztet és megnéztük a vállalkozásunkat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód, mert ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
2: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a
1: nem
2: gyerekeimnek.
1: Tudja ugyanazt jelenteni.
3: Köszönöm, látom, de én is ezt gondolom.
2: Igen, hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
1: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem azon, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami ez odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalókat.
3: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generáció pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
1: Most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
3: Hát én öt dolgot mondanék. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás. Mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szerettek azzal fizetni. Tehát ugye egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távban gondolkozol, ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötötti a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
1: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte használják, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
4: Pedig csak 30 évig kell törleszteni.
1: Igen, pedig csak 30 év, és azt mondja az és, hogy közélek, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
3: te azt hozod a családba, hogy a biztonság az az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban.
1: Becsukom a szemem, megcsináljuk
2: mit
1: a céget.
2: Látsz?
1: Mit csinálunk?
2: Na, mit mond
1: a teszt? Mit mond a teszt?
4: Azt, hogy Feriknek problémái vannak.
2: Saját vállalkozást indíthatsz.
1: Igen.
2: Egy motiváló vállalkozás.
1: Na, ez már tetszik.
4: Istenem.
2: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
4: Hentes?
1: Igen, halott állatok?
2: Jogaoktatóként élheted az életed!
1: Ezt a szart,
2: szerintem is.
1: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kízol ez?
4: Melyikünk váltott téged?
2: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy jó. Ő például...
1: Én így fogok kikötni egyébként.
4: Jogaoktatóként?
1: Nem jogaoktatóként, én csinálok egy elvonulás központot.
2: A rekreációs, elvonulós központ, jogaoktató.
4: Én majd a mini lovakat fogom hozni neked.
1: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két
2: teszem,
1: év. Nálam ott elvonulások
4: olyan,
1: lesznek.
4: Ez olyan, Hankó Balázs is elvonult?
1: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
2: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jogaoktató.
1: Én ezt már
2: mi
1: teremtem.
2: Akar lenni?
1: Már rajta panziós vagyok.
2: Rekreációs.
1: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
4: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonnak akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
2: Nem akar nyitni kocsmát, kocsmában akar
4: na, rossz... még ez volt.
1: Milyen rossz energia alkoholt árulni? Dehogy akarok én kocsmát.
2: Semmi rossz energia nincs benne.
4: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehó. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
1: És jó, tudod, hogy a mániás szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha igen. Lent vagyok, akkor elvonulós.
4: Ezeket van.
1: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
4: Szexjúrtáig.
1: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az Őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
4: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó ez a júrta, csak furcsán érzem magam.
1: Te ez a Balázs vissza. Oda jött valami fura mellkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott. Érted? Pedig hát nem számítottam erre.
4: Hetek óta alhasi krízis.
1: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék én nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, már semmi nem érdekel.
4: Én úgy kézzem, hogy csak egy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
1: Tökéletes.
4: Egy ilyen combközépigérő póló, tudod, az egy kicsit szakad, kicsit érzi, és akkor nyomulgatsz.
1: Igen, hogy tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
2: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim!
1: És alapítok egy szektát.
4: Nem, más, ezt nem híveidnek fog én, hanem ilyen aranydorongom.
1: Meg... Igen, kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
4: Én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
1: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
2: Hozzá biztos.
1: Jöttök majd.
4: Nem hangtál.
1: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
2: Madácsból idáig jutni?
1: Most még kirevettek. 3 évvel jöttünk, és azt jártok, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
4: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
1: Lesz.
2: Csak én főzni fogok benne.
4: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog tegedelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
2: Te meg üvöltöztünk, milyen vagy?
1: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de ne rakjál tüzet, te gyökér.
4: A dísztelésnek az a lényege.
1: Hey, hülye vagy, Nepálból hozottam, ez egy
4: 56 hercen történjen.
1: Ez egy 5 pázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
4: akartam
1: a szalonnát.
4: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Hát lassan elbúcsúzunk, jó hétvégét kívánva, konténernyitás 1 hét múlva.
2: És jövő héten még van kulcs, hétfőn jön egy újabb ajándék, nem kicsi ajándék, nagy ajándék. Pénteken gurultok, nyitunk, örülünk.
1: gurulunk, egy hét múlva ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor valaki már milliómos, ölelgeti az Eszter, tácsi-tácsi barakja.
2: Gurult. Mi ezt messziről nézzük,
1: és nagyon nevetünk. Recept nincs most, recept?
2: Nincsen. Most, mert lusta voltam, nem érdemlitek meg.
1: Ez a beszéd.
2: Majd kiteszek valamit, jó? Jó
1: van. Akkor irány motorozni?
2: Akkor mehetünk motorozni, mert az meg mindig jó.
1: Elmegyünk egy kis motoros túrára.
2: Itt vagyunk, ne izguljatok.
1: Igen.
2: Nem kell odaírni a képek alá, hogy osz mi bű.
1: Igen, ott megint motoroztok, mély motoroztok.
4: Pontosan tudjátok, hogy a ti pénzetek bű.
1: Irányokat azért mondhatunk, merre lesz a túra?
2: Főni,
1: hova megyünk?
2: Éjszakra? Éjszakra, persze, induljatok el, mi megyünk délre. Nem, délre megyünk. Balkánvidék, jó idő, csevapok, egy ital, alvás.
1: Gyerekek, indulunk motorozni. Hadd bugjanak a motorok.
4: Én addig pedig itthon várlak benneteket haza.
2: Tudod, hozunk ajándékot, hát mindig szoktunk.
4: Hozzátok az ajándékot,
1: ne felejtsd, hogy hamis ajándéknál jobb az őszintén semmi. Úgyhogy erre készüljetek hétfőn. Puszi gyerekek, jó hétvégét mindenkinek, hétfőn érkezünk. Sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Ski Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Norvég minőség a forgalmazótól.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
11: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
18: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
19: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
20: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
21: Roncs autó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
22: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
24: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakástextilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és a Rádió egy gong.hu-n online is. Faragó Miklós a mikrofonnál, 14 óráig itt leszek veletek, és ma kiderül, hogy melyik az a hallgató, aki a csapatával csapathatja majd a Tamás tanyán. Ehetnek, ihatnak, hiszen a catering szolgáltatás 100 000 forintig kimeríthető, és a csapatot pedig a helyszíre szállítja a Bekő Tours majd busszal, oda is, meg vissza. Csapatommal csapatom, így lehet a játékra jelentkezni ma is. SMS-ben, Viberen a 29 414 020-as számra írjatok, és a telefont is így kell majd felvenni, csapatommal csapatom, és így tudtok a sorsolásba bekerülni. Ma délután 4 és 5 óra között fődi sorsolás itt a Rádió egy gongon. Mindjárt jók a netpercekkel, előtte még Ray Dalton is énekel, ez a Blood Running.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal. A kétlépcsős azonosítás sokat segít, de nem minden második lépés egyformán erős. Ha SMS kódot vagy egy egyszer használatos számot diktálunk be egy hamis oldalon, a csaló akár azonnal felhasználhatja. Az NICT digitális azonosítási irányelvei ezért külön kezelik az adathalászatnak ellenálló belépést, amikor az azonosító nem egyszerűen lemásolható kód. Ilyen lehet a passkey, a biztonsági kulcs, vagy egy olyan vállalati megoldás, amely a bejelentkezést az adott webhelyhez köti. Felhasználói nyelven nem elég, hogy van második lépés, az is számít, hogy a böngésző és az eszköz felismeri-e valóban a jó oldalnak válaszolunk. Otthon érdemes az e-mail fiókkal kezdeni, mert onnan sok más jelszó visszaállítható. Ha a szolgáltató passkeyt kínál, próbáljuk ki és tartsunk biztonságos tartalékbelépési módot is. Cégnél a pénzügy, a rendszergazdai fiókok és ügyféladatok legyenek az elsők. Fontos a tanítás is, a legerősebb technika mellett se adjunk meg belépési kódot telefonáló ügyintézőnek. Ha új eszközre költözünk, ellenőrizzük, hogy a helyreállítási e-mail és telefonszám napra készen. A jó belépés nem látványos, de megakadályozza, hogy egy rossz linkből teljes fiók átvétel legyen. Aki ma csak egy dolgot állítaná át, válassza a legfontosabb e-mail fiók védelmét, mert az a digitális kulcsomok központja. Innen indul sokszor a baj, utáni helyreállítás is.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hamarosan érkezem hétvégi programajánlatokkal, de előtte Taylor Swift, ez az Oplight.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma délután 17:30 nyílik meg a 130 év távlatból című kiállítás a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház elmúlt 130 évének archívumából. A főtéren fotókiállítás, tablókiállítás tekinthető meg, Ablak a múltra címmel a tárlat ízelítőt ad a kecskeméti fotógyűjtemény már digitalizált állományából. Holnap jótékonysági futóverseny lesz a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. 5. alkalommal rendezik meg ugyanis a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt, ahol majd DJ Pénzes is zenél. A Magyar Népmese napjához kapcsolódva a Szóra Katinusz Játékmúzeum szombaton egész napos ingyenes programokkal várja a családokat, és a fogadhajtó sport kedvelőinek tudom ajánlani a Hetényegyházi programot, ami holnap lesz, 9 órakor kezdődik ugyanis Hetényegyházán majd a Póni 2-es fogatok és 1-es fogatok országos döntője. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz. Csapatommal csapatom, lehet jelentkezni még a játékra, SMS-ben, Viberen, a telefont is így vegyétek majd fel, hogy csapatommal csapatom. És így tudtok a kalapba kerülni. A megnyerhető nyeremény és a fődíj egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítő program a Tamás Tanya jóvoltából. Ma délután sorsoljuk, és egyébként pedig a buszos fuvart is intézzük, illetve a hallgató megnyeri a buszos fuvart is, oda visszaszállítják majd a csapatot.

0: Közlekedési információkat folytatjuk itt a Rádió egy gongon. Az M5-ösön felújtják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as, 71-es kilométerek között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Az 5-ös főúton Kecskemét és Városföld között pedig a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Illetve Kecskemét belvárosában is figyeljetek, mert a mai napon faápolási munkálatokat végeznek a Tompa Mihály utca, Déllő utca és a Mihó utca közötti szakaszon, úgyhogy az érintett utcakaszt erre az időszakra lezárták a mai napon.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
0: Rádió Egy Gong. Rádió Egy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: A mai napon még tart a Csapatommal csapatom játékunk. Ki is derül majd délután, ki lesz a fődíjas.
2: Csapatommal csapatom!
3: Szuper! Gratulálok! Kalabba kerültél te is. Én Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongol.
2: Szia Miki, én meg Marci vagyok. És képzeld el, hogy valójában tényleg van egy csapatom.
3: Valójában?
2: Akivel minden szombaton csapatjuk.
3: Igen.
2: És ezt most olyan játék, hogy most neked kell kitalálni, hogy mi mit csapatunk.
3: Hát kedves Marci, fogalmam sincs, hogy mi lehet.
2: Nem Marci, Marci.
3: Marci?
2: Marci.
3: Hát de női hangot hallok.
2: Hát nem baj, ez a
3: beszélő. Ez komolyan Marcinak becéznek? Marcinak?
2: Igen, igen.
3: Hát ez egy külön sztorit megérne, hogy miért lett éltem Marci.
2: Na, ugye? Hát majd ezt másik műsorban megnézzük. Most itt tartunk, ugye, hogy csapatjuk szombaton, és mit csapatunk? Hagyjak egy kis segítséget?
3: Hát ez csak segítsége, mert szombaton, tehát hogy eleve hétfőtől péntekig dolgoztok, akkor még szombaton is találkoztok?
2: Igen. Hát nem együtt. Jaj, bocsánat, ez nem munkahelyi csapat.
3: Ja.
2: Ez egy szabadidős csapat, ja. Mi szombaton találkozunk, és valamit csinálunk együtt minden szombaton.
3: Aha.
2: Kell hozzá...
3: Nem kell.
2: Nem, esetleg bot kell hozzá, de...
3: Ez a túrabot, tudom.
2: Igen, egy túracsapatom van,
3: túracsapat.
2: És most is megyünk, holnap is csapatjuk.
3: Ó, és holnap hova mentek egyébként?
2: Holnap Királyrét környékén fogunk.
3: Királyrét. Mekkora a csapat?
2: Túrázni.
3: Mekkora a túra csapatotok, mekkora?
2: Hát maga a csapat ugye elég nagy, de akik rendszeresen járnak, lelkesek, a kemény mag, az olyan 20 fő.
3: Na hát...
2: Hát ebből se ér el mindig mindenki, de azért... Igen, most holnap például 11-en megyünk.
3: Jó, de hát, hogyha megnyernéd a fődíjat, Tamás tanyára szerintem sokan jelentkeznek. Ó, megyünk, eszünk, iszunk, még
2: hát
3: a busz
2: is biztos, biztos. Túra kiírásra nem annyira lelkes a jelentkezés, ott mindig a kemény meg szokott ugye jönni.
3: Sőt, a jó hír, hogy nem kell Kecskemétről eltúrázni Csemőig, meggyalogolni, hanem viszi a busz majd a nyerteseket, illetve a nyertes csapatot.
2: Ó, hát nagyon szuper lenne. Ó, de jó lenne. Nagyon örülne neki a csapatom.
3: Akkor...
2: ez nem munkai csapat, ez egy túracsapat, nagyon lelkes,
3: és te vagy a vezető,
2: áll, mondtad. Mindig más. Én egyébként én vagyok a túravezető, megmondom őszintén, meg a tervező.
3: Na, be is kerültél a kalapba. Jó.
2: Nagyon köszönöm. Szép hétvégét!
3: Jó túrázás holnapra!
2: Köszönjük! Jó idő lesz! Menjen mindenki a természetbe, és gyönyörködjön!
3: Az időjárás ma mindjárt hallhattok a hírekben, a hírek után pedig jön Hypaton slágere. És nyereményjátékunk is folytatódik a csapatommal. Csapatommal fődíj sorsolás már délután 4 és 5 között. És a következő órában a témában Kecskemétváros polgármestere lesz a vendégünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Belégzés, kilégzés, belégzés. Ugye milyen egyszerű? De Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil orrspré törődik az orrával.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
11: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
10: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
12: A harc, hát legyen harc!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
13: Hogy tán az időt?
10: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
14: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
17: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
20: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
21: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
22: Tegyen próbára minket.
21: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
23: Csempe és járólap diszkont konszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
4: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Avarkori sírokat tártak fel a kecskeméti repülőtérnél. Hónapokon átlopott kecskeméti ingatlanokból egy 18 éves férfi. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 a 7. század első feléből származó avarkori sírt tártak fel a kecskeméti repülőtér területén végzett régészeti ásatáson, írja a megyei lap. A sírokban 5 nő és 2 férfi maradványait azonosították, két esetben pedig a sírok bolygatottsága miatt nem lehetett meghatározni az elhunyt nemét. A régészek gazdag leletanyagra bukkantak, többek között ezüst és bronz fülbevalók, üvegpaszta gyöngyök, övveretek és kozmetikai eszközök kerültek elő. A férfi sírok fegyvereket is rejtettek, köztük nyílhegyeket, valamint egy reflex íj és egy tegez maradványait. Több rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy 18 éves férfit, aki hónapokon keresztül kecskeméti ingatlanokból vitte különböző értékeket. A gyanú szerint tavaly decembertől először üresen álló és eladásra kínált házakból, később építkezésekről és felújítás alatt álló ingatlanokból lopott szerszámokat és gépeket, írja a megyei lap. A nyomozók a hasonló módszerek alapján kapcsolták össze az eseteket, majd azonosították a feltételezett elkövetőt és elfogató parancsot adtak ki ellene. Szeptember 28-án a férfi kerítésen és tetőn keresztül próbált elmenekülni, de elfogták. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetője.
1: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növény egészségügyi felderítésekben.
24: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11 óra elmúlt, a délelőtt utolsó órájában is játszunk, és a témában majd Kecskemétváros polgármestere lesz a vendégünk. De a játékról némi információt mondok, de már nagyon sokan tudjátok, bízom benne, hogy a csapatommal csapatom nyereményjátékunk zajlik, így kell a játékra is jelentkezni, egy csapatépítő programot nyerhettek, ma lesz a fődíj sorsolás, Tamás Tanyára visszük a csapatot, és 100 000 forint értékű catering szolgáltatást is kap a csapat, ami fontos, hogy a telefont is úgy vegyétek majd fel, hogy csapatommal csapatom. Játékra fel ebben az órában is.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Vendégünk Kecskemét város polgármestere, Szemerényné dr. Pataki Klaudia. Üdvözlöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Nagyon aktuálisak leszünk, hiszen tegnap este egy videós bejegyzés jelent meg a polgármester asszony Facebook oldalán, ahol fontos információkat közölt. Ugye rögtön felütésként mondhatjuk azt is, hogy egy alpolgármestere lesz majd a jövőben, legalábbis ezt fogalmazta meg egyik javaslatként. De beszéljünk, hogy ezek a javaslatok miért is fontosak, és miért tette ezeket a bejelentéseket, javaslatokat.
2: Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy azért látjuk, hogy az önkormányzatiság most nagyon sok kérdéseket vet fel az új rendszerben. Látható, hogy mind a megyei önkormányzatok tekintetében, mind a városi önkormányzatok tekintetében, de mind a fővárosi önkormányzat tekintetében, így hogyha ugye megnézzük például a tegnapi híreket, amivel teli volt a hírportál, hogy a fővárosi önkormányzat fizetésképtelenné vált. Tehát azért én ezt a helyzetet például el szeretném kerülni. Mindig is arról voltam híres Kecskeméten, hogy a válságos helyzetekben az elmúlt 10 éves polgármesteri munkám alatt már előre felkészültem különleges helyzetekre. Ilyen volt a Covid helyzete, ilyen volt az energiaválság helyzete, és most ezt az átmeneti helyzetet is kezelni kell, ami kialakult az önkormányzatok környezetében, és ezért hoztam egy olyan vezetői döntést, hogy először lecsupaszítjuk, és a minimum önkormányzati feltételekre állítjuk rá az önkormányzat működését, amit az MÖTV előír, az önkormányzati törvény előír, a minimum feltételeket egy város működéséhez, és akkor látjuk, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások, hogyan alakulnak az önkormányzatok jövőjével kialakult stratégiák, mert ugye jeleztem azt is, hogy jövő héten fog először bennünket megyei jogú városok vezetőit fogadni az új miniszterasszony, úgyhogy ennek megfelelően szeretnék majd újra építkezni egyfajta átszervezéssel, egyfajta új irányokkal, újra gondolással és az önkormányzat jövőjével összefüggésben pedig új stratégiákat megfogalmazni. Vannak gondolatok a fejemben, és van egy vízió a fejemben, érzem a társadalmi változást, érzem azt, hogy mi a lakosságnak az elvárása, hiszen nem kis tapasztalattal rendelkezem itt az elmúlt években, mindig idáig jól tudtam reagálni a változásokra, úgyhogy most is ezen leszek.
0: Téma.

0: illetve milyen pontokat jelentett be a tegnapi napon. Itt utaltam ugye az alpolgármesterek számának változására, de a bizottságok tekintetében is várható változás.
1: Igen, az alpolgármesterek személyében nekem egy korábbi szempontrendszerem az volt az alpolgármesterek kiválasztásánál, hogy elsősorban az alpolgármesterek külső szakemberek. Tehát nem a közgyűlés tagjai közül van az alpolgármesterek nagy része, hanem két külsős társadalmi alpolgármestere volt idáig a városnak, egy főállású külsős alpolgármestere, és ugye ami az MÖTV szerint kötelező, a testületből kell egy általános helyettes alpolgármestert választani, és a másik is a testületből volt, tehát az arány az elsősorban a külső szakemberekre torlódott el az elmúlt időszakban. Én ezt tartottam egy fontos szempontnak, hiszen az önkormányzatoknak és az önkormányzatunknak is, városunknak is egy nagyon komoly önálló jogosítványai voltak az elmúlt 10 évben, komoly gazdaságfejlesztési, infrastruktúrális, oktatásfejlesztési, energiafejlesztési, beruházási projekteket vittünk végig, közlekedés átalakítás, biomassa üzem beüzemelése, vízművek teljes átalakítása és önkormányzati tulajdonba tartása, nagy elkerülő utak építése a városban, nagy emblematikus örökségvédelem alatt álló intézmények felújítása a városban, az oktatásban, közoktatási intézmények felújítása, egyetem építése. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan nagy ügyek voltak, amelyek a város életét meghatározták, és ehhez nekem szükségem volt olyan szakemberekre, akik komoly tapasztalattal, egzisztenciával és határozott fellépéssel, tárgyalási képességekkel rendelkeztek. Ilyenek voltak az alpolgármestereim. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen együtt gyönyörű eredményeket értünk el, de most közösen úgy döntöttünk, egyébként közösen ültünk le az alpolgármesterekkel, és közösen úgy döntöttünk, hogy ne az legyen, hogy itt most megvárjuk és toltózzuk, foldozzuk a rendszert, ide módosítunk, oda módosítunk, hanem akkor lépjünk egy nagyot, és megállapodtunk abban, hogy ők visszalépnek, megnézzük, hogy mi az új irány, mi az új elvárás az önkormányzatokkal kapcsolatosan, és azt szerint fogunk tovább építkezni.
0: Az alpolgármesterekkel teljesen megszűnik a kapcsolat, tehát nem is segítik akkor a munkát, vagy ezt hogy kell gyakorlatban elképzelni majd például?
1: Ezt úgy kell gyakorlatban elképzelni, hogy a három külsős alpolgármester mind a három felajánlotta pro bono, tehát önkéntesen az én támogatásomat, a személyes támogatásomat, úgyhogy én ezt is, mint ahogy előtte is, tehát a két társadalmi alpolgármesteret valljuk be őszintén, komoly egzisztenciával rendelkező, elismert szakjogász, a másik elismert üzletember, tehát hogy eddig is azért az átlagon felül végezték a társadalmi felelősségvállásba az ő alpolgármesteri tevékenységüket, és ez most sem lesz másképp. Ugyanúgy együttműködünk, ugyanúgy meglesznek azok a területek, amelyben segítik a munkámat, úgyhogy ezt így kell elképzelni, hogy most átmenetileg hoztunk egy ilyen döntést közösen, hogy más munkamódszertannal is tudunk a jövőben együtt dolgozni.
2: Téma. A rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
2: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes.

0: bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up. Eat smart.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Átalakul a Kecskemét önkormányzat működése, felépítése, rendszere. Szemerényi dr. Pataki Klaudia Kecskemét város polgármestere javaslatokat fogalmazott meg. Vendégünk most a polgármester asszony itt a stúdióban. Ugye a közgyűlések előtt mindig bizottsági ülések voltak, és ugye több bizottság is működött a városban, 7 szám szerint?
2: Igen, szám szerint 7 bizottság működött. Ugye ezt is azért alakítottuk ki úgy, mert amikor 24-ben megválasztottak bennünket demokratikusan, elég meghatározó többséggel a városban, akkor 24-ben egy olyan visszacsatolást kaptunk a kecskeméti lakosoktól, hogy azzal a programmal, amivel elindultunk és megnyertük a választást, azzal a programpontokkal alakítottuk ki a bizottsági struktúrát. Hát most ez érezhető, hogy az áprilisi országgyűlési választások óta egy komoly hangulatváltozás van. Úgyhogy ebben is én azt a javaslatot fogalmazom meg, hogy lehet reagálni a változásokra, és én képes is vagyok reagálni a változásokra, meg az elvárásokra. Járom, kellem a várost, nagyon sok szervezettel, nagyon sok egyesülettel, nagyon sok emberrel beszélgetek, társadalmi csoportokkal, hogy mi az a változás, amit figyelembe kell vennünk a működésünk során. Új szempontok jelentek meg, és ezeket az új szempontokat szeretném átvezetni a bizottság munkáján, és mindezt lehetőleg a legfenntarthatóbb, átláthatóbb, takarékosabb módon. Úgyhogy én egy 4 bizottságra teszek javaslatot most jelen pillanatban. Az egyik kötelező bizottság az MÖTV szerint az a pénzügyi költségvetési bizottság, és kell egy bizottságnak lenni, amely a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, mandátum ellenőrzéssel foglalkozik, úgyhogy ez a kötelező bizottság, ez egyértelmű, és én ezt javaslom, hogy eddig 2 bizottságnál volt ez, most azt javaslom, hogy ez 1 bizottság végezze el ezt a feladatot, és a másik 3 bizottság pedig egyértelműek a nagy területek, egyértelműek a nagy igények, a társadalmi igények, egyrészt a fenntarthatóság zöld kérdéskörei, élővilág környezetünknek a sokkal inkább megbecsülése, szem előtt térbe kerülése, ugye itt látjuk az asszályos időszakot, a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat, úgyhogy ennek megfelelően például a fejlődő bizottságunkat egy ilyen hangulatra kell átállítani, és hát van egy városüzemeltetéssel, működéssel foglalkozó bizottság, az mindig egy nagyon fontos és a városlakóinak a mindennapjait érintő bizottság. Így feladatot takar magába, ez az utak állapota, a köztisztasági feladatok, a zöld felület gazdálkodásával összefüggő van most itt ennél a bizottságnál, de valószínű, hogy azt akkor a klímavédelmibe érdemes lesz majd átcsoportosítani. Tehát én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy akkor itt is csináljunk egy kis frissítést, tisztulását a struktúráknak, az új igényeknek, és van még egy új igény, ami megjelent, ez pedig az átláthatóság és a digitalizáció kérdésköre, úgyhogy ezt is beszeretném építeni a bizottságok munkájába, és hát természetesen amiről nem szabad elfelejtkezni, az a szociális területünk, a kulturális területünk, az egészségügyi alapellátás területünk, a civilek, az idős gondozással összefüggő területeink, a gyermekvédelemmel összefüggő területeink, és de azt is másként, mint ahogy ez korábban volt. Ezeket kell végig gondolni, én erre kérem meg a képviselőtársaimat a közgyűlésben a különböző frakciókat, hogy tegyenek javaslatot majd, és ez szerint összeállítjuk a végleges bizottsági működési struktúrát.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A mai műsor vendége Szemeréné dr. Pataki Klaudia, Kecskemétváros polgármestere. Hol lehet még takarékoskodni így az önkormányzatnak?
2: A tanácsnoki rendszerben most jelen pillanatban 5 tanácsnok van megnevezve. Azt is érdemes felülvizsgálni, hogy eddig működött-e ez a tanácsnoki rendszer. Érkeztek-e a tanácsnokok részéről előterjesztése, közvetlenül olyan munkák, olyan feladatok megtörténtek-e, és az új struktúrában ilyen tanácsnokokra és ezzel a típusú tanácsnoki feladatokra lesz-e még szükség, tehát ez is egy felülvizsgálandó téma. De ami nagy ügy, az pedig az önkormányzati finanszírozásnak a kérdésköre, hiszen most már évek óta foglalkozunk azzal, hogy a kötelező feladatok és az önként vállalt feladatok finanszírozása és a szolidaritási hozzájárulás, amiben azt se felejtsük el, hogy Kecskemét az 5. legnagyobb befizető az országban a szolidaritási hozzájárulás tekintetében. Ennek a hármas összefüggésében akkor újra kell a költségvetést is struktúrálni, és a 2027-es évi költségvetés tervezését most más szempontokkal, sokkal alaposabban kell megterveznünk a 2027-es évnek a költségvetését.
1: Ezek a változások mikor léphetnek életbe? Ugye most javaslatot fogalmazott meg, a következő közgyűlésen szavaznak ezekről?
2: A következő közgyűlésen, az októberi közgyűlésen és a novemberi közgyűlésen szeretném ezeket a nagyobb irányvonalakat SMS szerint is, eljárásjogi szempontból is rögzíteni, és én bízom benne, hogy december 1-től fel tud állni ez az új struktúra, és például már neki is tudunk állni egy új szemléletű költségvetés tervezésnek, és addigra én azt várom, hogy kialakuljon az a kormányzati álláspont is, hogy mik a költségvetés tervezésének a fő szempontjai, mert ugye ezt még mindig nem látjuk, mi lesz a szolidaritási hozzájárulás kérdésköre, és ugye a jövő évre vonatkozóan pedig már teljesen máshogy tudunk a helyi iparűzési adóval is tervezni. Igaz, hogy elindult a Mercedes gyár, és igaz, hogy a legnagyobb adóbefizetők és az adóbefizető egy hatalmas bővítésen ment keresztül, de ennek az adó bevétele, ez mindig is késik egy másfél évet a város költségvetésébe. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy ezt az egyensúlyt továbbra is meg tudjuk tartani a város életében.
1: Beszélgetésünk végén még a maradék időnkben azért említsük meg a másik aktualitást, ami a mai naphoz köthető, Kecskemét város napja, október 2-a, azaz a mai nap.
2: Igen, egy nagyon-nagyon különleges estére készülünk a mai nappal. Ugye a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházba hagyományosan szervezzük azt a díját adó gálát a város kitüntetjeinek. 130 éves fennállását ünnepeljük egyébként a színházunknak. Olyan személyek és olyan kecskemétiek részesülnek ma kitüntetésben, díjak átadásában, akiknek munkáját, tehetségét, teljesítményét óriásira értékeljük és megköszönjük. És hát a leghíresebb szülöttünk, Kodály Zoltán története is felelevenedik itt a ma este folyamán, de a városnapi sorozatot most azért kiegészítettük egyéb dolgokkal is. Ugye látható egy tablókiállítás például a főtéren régi kecskeméti életekkel, fotókkal, van egy kiállítása város aulájában, vagy városháza aulájában is, és még azért szombati napon is folytatódnak a programok.
1: Érdemes Kecskemétváros honlapján megkeresni a programokat. Köszönöm szépen, polgármester asszony, hogy itt volt velünk ma.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információ, baleset az M5-ösön Budapest felé, a 67-es kilométer után, ahol egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó egy kamionnal ütközött össze. A 63-as kilométernél a forgalom egy sávon elindult már, így a kialakult torlódás lassan, de szakadozik. Újabb baleset történt amúgy a Budapest felé vezető oldalon, a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a 119-es kilométernél csak a leállósáv járható. Még nincs dél, és már is két baleset az M5-ösön, vigyázzatok nagyon magatokra. Csak óvatosan, mindenhol tartsátok be a közlekedés szabályait, na meg a követési távolságot is.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Izgalmas pillanatok mindig ilyenkor.
2: Csapatommal csapatom.
1: Nagyszerű, és ráadásul egy férfi hangot hallok most. Szia, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, Roli vagyok.
1: Roli, nagyon örülök. Hát néztem én itt a nyertes táblázatunkat és azokat, akik már a kalapba kerültek. Azért nagyobb százalékban hölgyek játszottak velünk a héten. Na, örülök, hogy végre a férfiak is aktivizálták magukat. Roli, te
2: én
1: hol...
2: örülök, hogy végre bekerültem.
1: Hol hallgatsz? Honnan hallgatod a rádiónkat?
2: Kecskemétről.
1: És milyen munkahelyről, vagy milyen munkakörből?
2: Hát én most szabadságon vagyok, és éppen bevásárolok.
1: Az jó, oké, de hogyha tényleg rá akarok kérdezni arra is megtudni, hogy mivel foglalkozol, amikor éppen nem szabadságon vagy.
2: Én Mercedes-gyárban dolgozok.
1: Ó, gyárban. Hát ott nagyon sokan dolgoznak, gondolom, akkor azért nem az egész csapatot vinni, de a csapatépítőre, nem van egy részlegetek, vagy valamelyik részlegem vagy?
2: Igen, igen, egy szűkebb kis csapat, egy ilyen 8-10 főben álló férfi gárda.
1: Mióta dolgozol ennél a cégnél egyébként?
2: Egy éve.
1: Egy éve. Volt már csapatépítő, vagy szokott lenni nálatok?
2: Én még nem voltam sajnos, de remélem, hogy most majd leszek.
1: Hát a Tamás tanyára van lehetőség eljutni a csapattal, és busz is viszi a csapatot, 100 000 forint értékű catering szolgáltatás jár, majd a nyertesünknek, úgyhogy a te neved is akkor a kalapba kerül, Roli.
2: De rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Már csak pár óra is kiderül, ki lesz a fődíj. 4 és 5 között lesz a sorsolás. 29 414 020 az SMS Viber számunk. Ide kell írni, ha nyerni szeretnétek, és azt kell most írni, hogy csapatommal csapatom. Indul a 2 órás Daily Mix is itt a Rádió egy gongon. Az óra első dala pedig Taylor Swift-é.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyád. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Pekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x jó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
16: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók, autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakástextilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Lezárták a Tompa Mihály utca egy szakaszát. Kecskeméten pályaválasztási kiadvánnyal segítik a Bács-Kiskun megyei diákokat. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Faápolási munkák miatt lezárták a kecskeméti Tompa Mihály utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás délután 3 óráig lesz érvényben, a Délő utca és a Mihó utca között. A környéken parkoló autósokat arra kérik, hogy a munkálatok idejére hagyják el járműveikkel az érintett parkolóhelyeket. A lezárt szakaszokra érvényes parkolóbérleteket a környező utcákban is elfogadják. A város üzemeltetés a közleményében arra is figyelmeztet, hogy a munkaterület megközelítése balesetveszélyes és tilos. Idén is elkészítette Ágazati Kalausz című pályaválasztási kiadványát a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 7. alkalommal megjelenő összeállítás elsősorban a 8-os diákokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat segíti a továbbtanulási döntésekben. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzéseket, a választható szakmákat és Bács-Kiskun valamennyi középiskoláját. Pályaválasztási naptár is helyet kapott benne, amely összefoglalja a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb határidőket és teendőket. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
20: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
19: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MME Természetvédelmi Egyesület szervezésében számos Bács-Kiskun megyei helyszínen tartanak madár megfigyelő túrákat és gyűrűzési bemutatókat. Általában felhőtlen, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti esszél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
2: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
23: Rádió
22: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket a

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, negyed egyelőtt járunk egy perccel, és ez már a Daily Mix. Jó étvágyat az ebédhez, vagy ha éppen már túl is vagytok rajta, egészségetekre. És csapatommal csapatom, folytatódik nyereményjátékunk, és ma fődi is sorsolás lesz, úgyhogy az utolsó lehetőség, hogy játszatok velünk, és akár elvigyétek majd a délutáni fődíjunkat, ami 100 000 forint értékű catering szolgáltatás, csapatépítő a Tamás Tanya jó voltával, a Bekő Tours pedig azzal járul hozzá, hogy a csapatot a helyszíre szállítja, és persze haza is. Csapatommal csapatom, ezt kell SMS Viberen írni most a 29 414 020-ra, már lehet jelentkezni is, és ami nagyon fontos, hogy a telefont is így vegyétek fel, e két szóval, hogy csapatommal csapatom. Alex Kenji dalával megyünk tovább, ez már a Bambole.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Még lehet jelentkezni ebben az órában is a csapatommal csapatom játékunkra. SMS Viber számunk 2094140-20-as egy csapatépítő programot nyerhet egy hallgató, úgyhogy jó pontot szerezhet, azt gondolom, a főnöknél. Képzeljétek el, hogy nem minden napi látvány tárult az elmúlt éjszaka azok számára, akik mondjuk este a főtéren tartózkodtak. Mindjárt elárulom, hogy mit láttak Kecskemét főterén.

Ez a Rádió egy gongon. Jó pont a főnöknél, gesztus a munkatársaid felé. Egy hibátlan, egyszerű mondatért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

láttak a kecskeméti főtéren. Az egyik Facebook csoportban született az a bejegyzés, miszerint rókát láttak Kecskemét főterén, a híres Agora és az Alföld áruház között szaladgált. Többen is látták, a hozzászólásokban megerősítik, hogy ők is találkoztak, illetve látták a rókát, és van, aki arra gondolt, és azt feltételezte, hogy a kecskeméti vadaskertből szökhetett meg az állat, de a ban.hu hírportál megkérdezte a vadaskertet, és Tokovics Tamás, a kecskeméti vadaskert igazgatója megerősítette, hogy ez téves információ, mert tőlük nem szökött meg róka. És még egy fontos dolog, nem menjünk az állat közelébe, ő csak táplálékot keres, úgyhogy megy tovább, ne zargassuk, engedjük. Jó? Emlékeztek még a fekete párduc esetére? Hú, hát abból is mennyi bejegyzés született. Hát a következő napokban még hallunk a rókáról.

0: Rádió 1-en.
1: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
3: Nálam állandóan lesz szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
4: Imádom a zenéket, feldobja a napomat.
1: Rádió 1 gong. Rádió 1.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és beszélnem kell a közlekedésről, mert az Útinform szerint az M5-ösön Budapest felé a 67-es Lajos Mizsák csomópontja után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis terautó és egy kamion ütközött. Feloldották már a pályazárat a 63-as kilométernél, a belső sávon indulhattak meg a járművek, de így is 5-6 kilométeres a torlódás. És egy másik baleset szintén Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy személyautó, amely mindkét sávot elfoglalja, itt csak a leálló sáv járható. Itt inkább csak lassul a forgalom. A Szeged felé vezető oldalon pedig a terelést bontják a 70 és 77-es kilométerek között. Egy sávra szűkül a pálya, úgyhogy ott nem baleset miatt torlódik a forgalom.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jöhet a közlekedési ír, és most jön Law és a Golden Summer.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Mennyien vannak ott a vonalban. Faragó Miklós a Rádió egy gongból, és nagyon jó volt ez a belépő. Ki van ott?
3: Hajrá,
2: Icu!
1: Hát a kollégákkal nagyon izgulunk.
2: Ó, hallom, valaki mondta, hajrá, Icu, úgyhogy te Icu vagy ezek szerint.
1: Én vagyok az Icu, igen. Szia.
2: Kik szurkolnak neked? Hányan vannak még ott a csapatban most?
1: Nagyon lelkesen ketten vannak most itt mellettem, de a többiek is fognak örülni.
2: Hányan vagytok akkor így összesen, akik mondjuk el tudnak majd menni a Tamás tanyára, hogyha megnyered a fődiumkat?
1: Hát 10-en.
2: 10-en akkor ott tudtok bulizni. Szokott csapatépítő programotok lenni, vagy mit lehet?
1: Hát megmondom őszintén, egy hónapja vagyok ennél a cégnél, úgyhogy nagyon jó belépő lenne nekem ez, hogyha ezt így meg tudnám nyerni nekik.
2: Igen, ezt mi is mondtuk.
1: Vagy nekünk most már, mondhatom én.
2: Aha, igen. Mivel foglalkoztok, mit dolgoztok?
1: Elektronikai alkatrészeket értékesítünk, kereskedünk vele.
2: Akkor ilyen értékesítő kereskedői csoport, vagyis.
1: Igen.
2: Jó, hát délután egyből sorsolás, úgyhogy itt az utolsó nap pont sikerült akkor neked is a kalapba kerülni, jó?
1: Nagyszerű, akkor felülre rakítja a számomat, és akkor rögtön kis lehet húzni.
2: Igen, szólok a Zsoltinak, mindenképpen a Zsolt fogja kisorsolni.
1: Jó, a Zsolti, ne remegjen a keze, oké?
2: Jól van, Icu. Na hát van valami csapatkiáltásotok? Készültök a csapatépítőre?
1: Csapatkiáltáson?
2: Van valami?
1: Még ezt nem beszéltük meg így hirtelen, de addigra lesz valami csapatkiáltásunk. Mikor fog hívni a Zsolti, addigra fogunk csapatba kiáltani.
2: Jó, oké, van még pár óra hosszú, úgyhogy gyorsan ki kell ezt találni. Meddig dolgoztok?
1: Begyakoroljuk addig. Már itt vagyunk a napsütésbe, várjuk az ebédet. Nagyszerű munkahely.
2: Jó, 4 után lesz a fődíjsorsolás, remélhetőleg a többiek is még veled lesznek a közelben.
1: Velem. Megvárjuk.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Már csak 3 nevet tudunk a kalapba tenni, ezek közül egyet még én, hiszen maradok veletek a következő órában is, és folytatódik a Daily Mix. Csapatommal csapatom, így tudtok a játékra jelentkezni, ha kedvet kaptatok, a nyereményt elvinnétek tőlünk, akkor rajta. SMS Viber számunk 29 414 020, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felelőtt

0: regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongot, a Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
5: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
6: Építőanyagait bízd csak ránk!
7: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
6: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
7: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
8: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
9: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
10: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
11: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
12: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
13: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
12: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Megújult a Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája. Megnyitja kapuit a kecskeméti vízműtelep az erőművek éjszakáján. Megvan az év kilátója. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 40 millió forintból újult meg a kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája, írja a hiros.hu. A korábbi leromlott állapotú aszfaltfelület helyén egy 15x29 méteres, rugalmas gumiborítású pályát alakítottak ki, amely többek között labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára is használható. A beruházáshoz az Aktív Magyarország program 15 millió forintos támogatást biztosított, az önkormányzat pedig közel 26 millió forint saját forrással járult hozzá. A tervek szerint az őszi szünetre egy új kresszpályát is kialakítanak, később pedig padokkal, fedett kerékpártárolókkal és esővízgyűjtőkkel is bővül az iskola környezete. A kecskeméti Bácsvíz 2. számú vízműtelepe is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához. A látogatók szakemberek vezetésével követhetik végig, hogy hogyan lesz a 300-400 méteres mélységből kitermelt vízből tiszta ivóvíz, és hogyan jut el a fogyasztókhoz, írja a hiros.hu. A programon bemutatják a víztisztítás különböző fázisait, a város vízellátási rendszerét és az informatikai alapú üzemirányítást is. Az esemény célja, hogy betekintést adjon a közműellátás hátterébe, és felhívja a figyelmet a tudatos víz- és energiahasználatra. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz Egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
15: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
14: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
16: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
17: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, online a rádio1gong.hu-n. Faragó Miklós vagyok, és még ebben az órában együtt tölthetjük az időt, és játszhatunk is. Csapatommal csapatom, ne felejtsétek, e két szót, így kell jelentkezni SMS-ben, Viberen, a 2094140-20-ra írjátok meg, és hogyha visszahívunk benneteket, akkor így vegyétek fel a telefont is, hogy csapatommal csapatom, és már is automatikusan a kalapba kerültök, és a mai fődíj sorsláson részt vesztek. Délután 4 és 5 óra között 100 000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítő a Tamás Tanya jóvoltából. Ez a megnyerhető nyeremény, illetve a Beko Tours buszos fuvart biztosít majd, úgyhogy oda és vissza is jut a csapat. Játszatok velünk ma is!

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Rádió egy gong. Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a napos száraz, a megszokottnál melegebb, kellemes kora őszi idő, október első hétvégéjén. A reggelek még csípősek és igazi őszi reggelre ébredhetünk, de a délutáni órákban pedig szinte a nyarat idéző hőmérsékleteket tapasztalhatunk, így a hétvégén is 24-25 fok lesz a maximum. Használjátok ki a jó időt, töltsetek minél több időt majd a szabadban. És közben hallgassátok a rádió egy gongot. Igaz, hogy ma heti fődíjat sorsolunk, de elárulom, hogy hétvégén is lesz majd játék. I was

0: Igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
3: Imádom a zenéket, feldobja a napomat.
0: Rádió Egy.

és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Daily Mix. A Rádió 1 Gong legújabb játéka. Csapatommal csapatom a Rádió.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, baleset az M5-ös autópályán, torlódik a forgalom Budapest felé, egyrészt Lajos Mizsa környékén, ott alakult ki torlódás, valamint a Petőfi szállási pihenőhely után is baleset történt. Szeged felé is van egy kis torlódás a 70-es, 77-es kilométerek között, a terelés bontják, ez okoz több kilométeres torlódást.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Ha van közlekedési híretek, 76-414-010 a számunk, hívhattok is. Itt a Daily Mixben megyünk tovább, a rádiógongon érkezik Hertz, Purple Disco Machine, ez a Wonderful Life.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És az én utolsó játékosom ezen a héten, remélem adásba kerül és felveszi a telefont, és jól veszi fel.
2: Csapatommal csapatom.
1: Igen, nagyon kis szerényen mondtuk ezt. Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, szia!
1: Kivel beszélek?
2: Betty vagyok.
1: Legyél Betty. Van ott más is a háttérben, igaz?
2: Van, igen, igen, a munkatárs.
1: Na, autóban hallgattok?
2: Igen, igen, igen.
1: Aha, jó, szól a rádió, oké, az is megvan. Na, de figyeljetek rám. Ketten, hárman, hányan vagytok az autóban?
2: Ketten vagyunk.
1: Ketten is. Mit dolgoztok, hogy így közösen utaztok?
2: Rendőrök vagyunk.
1: Ja, hogy rendőrök vagytok. Kecskeméten vagytok éppen jelenleg, itt dolgoztok? Kecskeméti rendőrkapitányság?
2: Igen, igen, Kecskeméten. Vagytok.
1: Jó, hát az állítólag írtad itt a Viberen, olvastam, hogy király munkatársaid vannak.
2: Így van, legközelebb.
1: Na, mekkora a csapatotok egyébként? Ti hányan vennétek részt a Tamás Tanyai csapatépítőn?
2: Hát egy ilyen 10-15 főre annyival vagyunk kb.
1: És akkor igazából ti nem irodai munkát végeztek, hanem mindig autóban ültök és járőröztök, fogalmazhatok így is?
2: Így van, járőrök vagyunk.
1: Hát, oké. És meddig tart a mai nap a munka, meddig dolgoztok?
2: Hát a mai nap a szerencsék van csak 7-től 7-ig.
1: És ha nincs szerencsétek, mi történik ilyenkor, ami...
2: Túlóra.
1: Túlóra. Vagy ha éppen olyan esemény van, amikor szükség van rátok, akkor tovább kell maradni, gondolom én.
2: Így van, igen, igen.
1: Jó, nem tartalak fel benneteket, hanem akkor a jó hír az, hogy bekerültök a kalapba, illetve bekerül a te neved is, és részt veszel a délutáni sorsoláson, jó?
2: Szuper, remek, köszi szépen.
1: Így játszunk mi ezen a héten, és még a következő órában is Kormos Zsolt is várja a csapatom üzeneteket SMS-ben, Viberen, és a következő órában, illetve 15 óra után is még visszahív egy-egy hallgatót, 16 óra után pedig sorsolja majd a heti fődíjat, amiről mindjárt árulunk el további részleteket is. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, és köszönöm az egész heti figyelmet, jövő héten találkozunk. Kellemes hétvégét, jó időtöltést ebben a szép őszi időben, vagy szinte nyári őszben. Loi Getlaki, ezzel indulunk majd a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépától. Mire vársz, induljál? Bogépa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépa.hu.
13: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
14: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
15: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
16: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld Áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakástextilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld Áruházban.
17: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, szóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
18: Tegyen próbára minket!
17: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
19: Avarkori sírokat tártak fel a kecskeméti repülőtérnél. Hónapokon átlopott kecskeméti ingatlanokból egy 18 éves férfi. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 a 7. század első feléből származó avarkori sírt tártak fel a kecskeméti repülőtér területén végzett régészeti ásatáson, írja a Megyei Lap. A sírokban 5 nő és 2 férfi maradványait azonosították, két esetben pedig a sírok bolygatottsága miatt nem lehetett meghatározni az elhunyt nemét. A régészek gazdag leletanyagra bukkantak, többek között ezüst és bronz fülbevalók, üvegpaszta gyöngyök, övveretek és kozmetikai eszközök kerültek elő. A férfi sírok fegyvereket is rejtettek, köztük nyílhegyeket, valamint egy reflex íj és egy tegez maradványait. Több rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy 18 éves férfit, aki hónapokon keresztül kecskeméti ingatlanokból vitte különböző értékeket. A gyanú szerint tavaly decembertől először üresen álló és eladásra kínált házakból, később építkezésekről és felújítás alatt álló ingatlanokból lopott szerszámokat és gépeket, írja a Megyei Lap. A nyomozók a hasonló módszerek alapján kapcsolták össze az eseteket, majd azonosították a feltételezett elkövetőt és elfogató parancsot adtak ki ellene. Szeptember 28-án a férfi kerítésen és tetőn keresztül próbált elmenekülni, de elfogták. Drónok pásztázzák a szőlő ültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetője.
20: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
19: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Gong. Képzeld el azt a pillanatot, amikor a szomszédasztalnál ülő kollégád lassan lecsukja a laptopját, rád néz és csak ennyit mond. Figyelj, szerintem a héten mi már mindent megtettünk a cégért, amit csak meg lehet. Te elmosolyodsz, a táskádért nyúlsz, és abban a másodpercben megérzed a péntek délután valódi ízét. 9 perccel járunk 2 óra után. Szeretettel köszöntelek Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, az utakon, és persze akkor is, ha online hallgatsz bennünket. Pörgős kis hét áll mögöttünk, vannak olyanok, akikkel szerencsésen együtt kávéztunk, és megvolt a helyi rádiók országos találkozója is. Mindkét esemény szuper volt. Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójában pedig a következő 3 órában nem csak a legjobb péntek délutáni zenéket hozzuk el, hanem folytatjuk, sőt, lassan zárjuk is az ősz legkomolyabb csapatépítő akcióját. Ha te is szeretnél a főnöködnél egy óriási piros pontot szerezni, a kollégáid szemében pedig hős lenni, figyelj! Megnyerheted a komplett csapatodnak a 100 000 forint értékű catering bulit a Tamás tanyán. A buszt mi adjuk oda-vissza, nektek csak bulizni kell. A teendőd egyszerű. Küldd el most SMS-ben vagy Viberen, hogy csapatommal csapatom, és ha visszahívunk, pontosan ezzel a mondattal vedd fel a telefont. A fődíjunkat az utolsó órában sorsoljuk ki. Jó rádiózást kívánok! Igazi mai slágerrel megyünk már is tovább. Érkezik Ed Sheeran és az

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 11:30 múlva, és ha most azon gondolkodsz a volán mögött vagy a konyhában, hogy hová érdemes elindulni a hétvégén, van egy jó hírünk. A régiónk rendesen kitesz magáért. Kecskeméten ma ünnepeljük a városnapját. 17:30 nyílik a színház történeti kiállítás a 130 éves színházunkban, este 7-től pedig ünnepi gála lesz. Nagykőrös felé autózol? A Richter Safari Park az állatok világnapja alkalmából óriási családi programokkal vár benneteket egész hétvégén. 5. alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt Kecskeméten. A fogadhajtó sport kedvelőit várják holnap Hetényegyházára, ahol 9 órakor kezdődik a Póni 2-es fogatok és 1-es fogatok országos döntője. És ha a saját közösségednek szerveznél egy emlékezetes estét, ne feledd, a Tamás tanyára szóló 100 000 forintos céges catering party buszos utazással együtt még mindig gazdára vár. Írd meg nekünk most csapatommal csapatom, és jegyezd meg. Ha csörög a telefonod, ezzel a mondattal kell beleszólnod. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok. Jöhet Dua Lipa és a Break My Heart.

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egongon csak igazi mai sláger megy. Pontosan 14:30 van. Kinyitod az ablakot, benéz október második napja, és a zavartalan, kellemes kora őszi meleg. Ma is folytatódik a vénasszonyok nyara a térségünkben. Az égen legfeljebb néhány finom fátyol felhőt láthatsz. A szél gyenge marad, a hőmérő pedig eléri a 25 fokot. Igazi pulóvermentes, napsütéses péntek délutánunk van. És ami a hétvégét illeti, holnap és vasárnap is marad ez a zavartalan napsütés 25 fokos csúcsértékekkel. Egyetlen dologra figyelj, ha korán indulsz útnak, a hajnalok már hűvösek, néhol akár fagypont közelébe is benéz a hőmérséklet. Réteges öltözködés reggel, póló délután, ez a hétvégi recept. Mehetünk tovább, nem sokára jönnek az útinfók, Taylor Swift érkezik, indul az Op Light.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: 3:43 van. Sajnos nem a legeslegjobb hírek érkeztek az utakról. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat feloldották. A belső sávon megindulhattak a járművek, de még így is 5-6 kilométeres a torlódás. Újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon, szintén az M5-ösön a Petőfi szállási pihenőhely után. A 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy személyautó, amely mindkét sávot elfoglalja, így csak a leálló sáv járható. Itt inkább csak lassul a forgalom. A Röszke felé vezető oldalon a terelést bontják a 70-es és a 77-es kilométer között, ezért egy sávra szűkül a pálya, és a torlódás itt is több kilométeres. Vezessetek türelmesen, mindig a biztonság az első, és ha van útinformációtok, hívjatok vagy írjátok meg. A következő percekben Teddy Swims énekel, ez már a The Door.

0: csapatom, ma a csapatom.
1: Tessék, még egyszer?
0: Csapatom, ma a csapatom.
1: Tök jó volt! Az előbb is jó volt egyébként, csak abban bíztam, hogy hát ha a második kísérleted sokkal-sokkal hangosabb és lelkesebb lesz. De így is elfogadom. A vonal túlsó végén Alexandra, én Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, te pedig bekerültél a fődíj sorsolásba. Mit szólsz hozzá?
0: Nagyon örülök neki. Milyen autósboltban dolgozom.
1: Pont ezt akartam kérdezni. És mit szólna a főnök, ha most bejelentenéd, vagy nem sokára bejelentenéd, hogy tiétek a 100 000-es catering?
0: Hát pont csapatépítőt szeretnénk szervezni, és még nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, úgyhogy ez pont jó lenne.
1: A csapatépítő egyébként nagyon fontos egy csapat életében. Hány fős a csapat, akiknek most te lehetsz a naphőse?
0: 16-an vagyunk.
1: Az igen, és ki lesz az első, akit felhívsz a jó hírrel, hogy bekerültetek a fődíjsorsolásba?
0: Hát a főnököm.
1: Na, hogy a főnököd, meg is érdemli. Jó főnök, egyébként ezt csak halkan súgd meg.
0: Igen.
1: És van-e olyan mondata, amit olyan gyakran mond, hogy már kívülről fújja mindenki?
0: Hát, nem igazán.
1: Nem szokta ismételni önmagát?
0: Nem nagyon.
1: Ez egy rendkívül pozitív tulajdonság. Oké, sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. 5 óra előtt legyetek
0: nagyon
1: telefon.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: És rádió
0: köszönjük
1: közelben.
0: Köszönjük szépen.
1: Halihó, szia.
0: Viszlát.
1: Néhány perc múlva megérkeznek a legfrissebb hírek. Előtte egy kis kereskedelmi kitérőre megyünk. A következő órában pedig az utolsó név is bekerül a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Az órát Alex Kenji és a Bambole indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
10: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
11: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
14: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Lezárták a Tompa Mihály utca egy szakaszát. Kecskeméten pályaválasztási kiadvánnyal segítik a Bács-Kiskun megyei diákokat. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Faápolási munkák miatt lezárták a kecskeméti Tompa Mihály utca egy szakaszát. A forgalom korlátozás délután 3 óráig lesz érvényben, a Délő utca és a Mihó utca között. A környéken parkoló autósokat arra kérik, hogy a munkálatok idejére hagyják el járműveikkel az érintett parkolóhelyeket. A lezárt szakaszokra érvényes parkolóbérleteket a környező utcákban is elfogadják. A város üzemeltetés a közleményében arra is figyelmeztet, hogy a munkaterület megközelítése balesetveszélyes és tilos. Idén is elkészítette Ágazati Kalausz című pályaválasztási kiadványát a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 7. alkalommal megjelenő összeállítás elsősorban a 8. diákokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat segíti a továbbtanulási döntésekben. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzéseket, a választható szakmákat és Bács-Kiskun valamennyi középiskoláját. Pályaválasztási naptár is helyet kapott benne, amely összefoglalja a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb határidőket és teendőket. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
17: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
16: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MME Természetvédelmi Egyesület szervezésében számos Bács-Kiskun megyei helyszínen tartanak madár megfigyelő túrákat és gyűrűzési bemutatókat. Általában felhőtlen, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti esszél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

Itt a Rádió egy gong. Péntek délután 3 óra körül gondolom te is észrevetted, hogy megváltozik a városok lüktetése. Az iskolák és az irodák előtt villognak az elakadási jelzők, a csomagtartókba bekerülnek a hétvégi sportáskák, és a szélvédők mögött megváltozik az emberek tekintete. A heti feladatok helyét átveszi az esti pihenés gondolata. 10 perccel járunk 3 óra után. Szép délután neked, bárhol is hallgatsz most bennünket, akár Kecskeméten, akár Nagykőrösön, vagy Csongrádon, vagy a világ bármelyik pontján, a Rádió egy gong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok, és ha már péntek délután, gondoltál-e arra, mekkora király lennél a kollégáid szemében, ha te intéznéd el az idei év legnagyobb céges buliját? A Rádió egy gongon most elviheted a csapatodat egy 100 000 forintos partira. Oda-vissza buszos szállítással, és csak ennyit kell megírnod SMS-ben vagy Viberen, csapatommal csapatom. Az üzenetet a 0629-414-020-as számra küld, és ha csörög a telefonod, habozás nélkül ugyanezzel a mondattal indíts. Nem sokára jövünk a nagy kávészünet teszt sztorival. A folytatásban pedig érkezik Loi, aki még mindig nem tudta elfelejteni ezt a csodálatos nyarat. Indul a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy gong, 3:30 lesz, 10 perc múlva. Gondolkoztál már azon, miért a kávéfőző mellett születnek a munkahelyek legfontosabb döntései? Egy felmérés szerint az emberek 78%-a nem az értekezleten, hanem a kávészünetben beszéli meg az olyan dolgokat a kollégáival, amik valóban javítják a hangulatukat és a teljesítményüket. A közös kikapcsolódás és a jó kávé nem luxus, hanem a mentális egészségünk alapja. És ha már közös kikapcsolódás a munkatársakkal, képzeld el, amikor a kávé mellett bejelented nekik, hogy megnyerted a 100 000 forintos Tamás Tanyai bulit. Már is küldheted a Csapatommal Csapatom üzenetet a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak és ezzel a mondattal veszed fel a telefont, akár még te is lehetsz a naphőse. Nem sokára vetünk egy pillantást odakintre, a folytatásban pedig Avicii-vel megyünk tovább már is. Ez a Hey Brother! Hey.

3:30 van, itt a Rádió egy gong. Ha a hétvégére kerti munkát, családi kirándulást vagy szabadtéri sütögetést terveztél, jobb időt nem is kívánhatnál. A Bénasszonyok nyara tartja magát, a délutáni órákban továbbra is 25 fokot mutatnak a hőmérők, gyenge keleties széllel és zavartalan napsütéssel. Holnap és holnap után is folytatódik ez a napos széria, a csapadéknak esélye sincs. Így a nagykőrösi Safari Parkban vagy a csongrádi vadnyugati város Halloween partiján is garantáltan esőkabát nélkül élvezheted a programokat. Használd ki az októberi napsütést, és nem sokára azt is megnézzük, merre kanyarognak a keréknyomok az utakon. Pörög Kamrád igazi mai slágere, a Be Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Szeretem.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Mert feldobja a napomat, és itt közülékenyebben megy a munka.
2: Megmondom az őszintén, nagyon érdekességeket hallok állandóan, vidámak a hangulat, és jó zenéket játszatok le.
3: Jó hallgatni benneteket.
4: Nagyon-nagyon nagy élmény vagytok, komolyan. Ha nem lennétek, nem is tudom, hogy mi lenne.
0: Rádió Egy. Kizárólag a legnagyobbak.
5: Változatosan.
0: Rádió Egy Gong.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 3:44 van, megérkeztek a legfrissebb útinformációk. Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es Lajos Mizsely csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat ugyan feloldották, és a belső sávon megindulhattak a járművek, de még így is komoly torlódásra kell készülni. Újabb baleset történt a főváros felé vezető oldalon, az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontnál. A 72-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, a 81-es Kecskemét észak elkerülő csomópontnál hagyja el a pályát, és az 5-ös főúton keresztül kerüljön. És nézzük a kistérségi utakat. Az 51-es főúton Dunapatai és Kalocsa között árok rendezés miatt félpályás lezárásra számíts. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítás zajlik, ott pedig torlódásra készülj. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata. Olivia Rodrigóval száguldunk már is tovább. Indul a Good For You!

0: csapatommal csapatom.
1: És ha így teszed, nagyon-nagyon jól teszed. Szia Éva, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong csapatából.
0: Ja.
1: Kiknek a csapatát erősíted jelen pillanatban?
0: Hát én egy diagnosztikai labort.
1: És konkrétan mivel foglalkozol?
0: Hát ményakrákfűrés.
1: Ez nagyon-nagyon komoly feladatnak hangzik, akkor néha nem árt egy kis lazítás, gondolom én.
0: Igen.
1: Ha megnyeritek a kaját, illetve hát pontosabban ezt a 100 000 forint értékű cateringet, ki lesz az első kolléga, aki biztosan túl sokat szed majd a tányérjára?
0: Nem a főnök.
1: A főnök. Érdekesen alakul. És egyébként hányan vagytok? Hány fős a csapat?
0: 12-en.
1: 12-en vagytok? Hát ez egy nagyon-nagyon szerencsés szám. Jobb, mint a 13.
0: Biztos. Nekem legalábbis nem jön be a 13.
1: Nekem sem sűrűn. És van-e nálatok olyan, aki egy közös vacsorán biztosan elővenni a régi céges bakikat? Ha léteznek ilyenek,
0: hát,
1: egyáltalán.
0: Az az igazság, hogy mi elég sokat poénkodunk meg, nosztalgiázunk. Tehát igen.
1: Akkor ez az alkalom nagyon jó lenne arra, hogy ezt folytassátok, ezt a jó kis hagyományt, ugye?
0: Hát igen.
1: Akkor a következő órában mindenképpen legyél telefon és rádió közelben, hiszen már nem sokára sorsoljuk a fődíjunkat. Bekerültél a fődíj sorsolásba.
0: Köszönöm szépen.
1: Rövid reklám és a hírek után a fődíj sorsolás óráját Sam Felt és a Heart Like Mine indítja.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom! Rádió egy gongon! Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyád. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon, a Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriegersberg Kuno utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
14: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
15: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Megújult a Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája. Megnyitja kapuit a kecskeméti vízműtelep az erőművek éjszakáján. Megvan az év kilátója. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 40 millió forintból újult meg a kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola sportpályája, írja a hírös.hu. A korábbi leromlott állapotú aszfalt felület helyén egy 15x29 méteres, rugalmas gumiborítású pályát alakítottak ki, amely többek között labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára is használható. A beruházáshoz az Aktív Magyarország program 15 millió forintos támogatást biztosított, az önkormányzat pedig közel 26 millió forint saját forrással járult hozzá. A tervek szerint az őszi szünetre egy új kresszpályát is kialakítanak, később pedig padokkal, fedett kerékpártárolókkal és esővízgyűjtőkkel is bővül az iskola környezete. A kecskeméti Bácsvíz 2-es számú vízműtelepe is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához. A látogatók szakemberek vezetésével követhetik végig, hogy hogyan lesz a 300-400 méteres mélységből kitermelt vízből tiszta ivóvíz, és hogyan jut el a fogyasztókhoz, írja a hírös.hu. A programon bemutatják a víztisztítás különböző fázisait, a város vízellátási rendszerét és az informatikai alapú üzemirányítást is. Az esemény célja, hogy betekintést adjon a közműellátás hátterébe, és felhívja a figyelmet a tudatos víz- és energiahasználatra. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
19: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket.
18: Nyugaton és a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. A hétvégén folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak majd, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
20: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong.

Kolozsvárta, Rádió egy gong, Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, ez már a C-legyenes. Péntek délutáni műsorunk utolsó órájába léptünk, a pulton pedig már itt van a kalap, amiből hamarosan kihúzzuk a 100 000 forintos catering buli nyertesét. Kormos Zsolt vagyok, ebben az órában is szaporán nyomkodom a pulton a gombokat, és ami biztos, az tuti. Ha nem küldted el a héten a csapatommal csapatom üzenetet, most már késő, lemaradtál a fődíjról. A vonalakat lezártuk, és rövidesen eldől, melyik munkahelyi közösség örülhet a hétvégén a fődíjunknak. A folytatásban azt is megtudhatod, miért fontos a munkahelyi jó hangulat. Az igazi mai slágerek közül pedig már is forgatjuk Kamrát felvételét. Ez a Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Tudtad, hogy a munkahelyi jó hangulat és a közös ünneplés a világon mindenhol az egyik legfontosabb összetartó kapocs. Csongrádon például holnap a Vadnyugati városban jelmezversennyel és tábortűzzel indítják a szezont. És hogy miért? Mert az emberek szeretnek kiszakadni a hétköznapokból. A pszichológusok szerint az a cég, ahol évente legalább egyszer közösen buliznak a munkatársak, 40%-kal hatékonyabb. Mi ehhez adjuk meg ma délután a tökéletes alapot. Már csak néhány perc, és sorsoljuk a Tamás Tanyai 100.000 forintos catering partit. Zárásként pedig nem sokára megnézzük, mit hoz az időjárás az előttünk álló hétvégére. David Gettával és Bibi Rexával pörgünk tovább.

0: Egyedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
0: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
8: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
9: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 7 perccel járunk fél öt után. Hiába várják a tokióiak a napsütést, egyelőre nem akar véget érni a rendkívüli esős időszak. A 35 napos sorozat már rekordot döntött. A japán fővárosban szeptember eleje óta 629 mm csapadék hullott. Ebben az időszakban mindössze 45 órán át sütött a nap, 14 napon pedig egyetlen percre sem bújt elő. Nálunk ilyen gondok nincsenek, marad a gyönyörű vénasszonyok nyara. Holnap és vasárnap is 25 fokos csúcsértékeket mérhetünk. Kecskeméten és környékén sok-sok napsütéssel és gyenge légmozgással. Akár a csongrádi Kalapjakab koncertre mész a gyerek vasárnap délelőtt, akár az arborétumi szakmai sétára Kecskeméten az időjárás lesz az egyik legjobb társad. Gail-lel megyünk tovább, ez az ABCDEFU.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45 előtt egy perccel útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizsel csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél feloldották a pályazárat és a belső sávon megindulhattak a járművek. Kecskemét belvárosában a főtér környékén a Városnapja rendezvényei miatt megnövekedett gyalogos forgalomra számíts. Az M5-ösön és az 52-es főúton a tereléseknél továbbra is lépésben halad a sor. Inkább engedd el a rohanást, és tarts megfelelő követési távolságot. Ne feledd, a hétvége megvár. Nem sokára jövünk a fődíj nyertesével, és már pörög is Shawn Mendes, igazi mai slágere, a Stitches.

0: Csapatommal, csapatom, sziasztok!
1: És ismét sikerült! Nagyon jó volt a bejelentkezés.
0: Jaj, de nagyon jó! Hát még nem nagyon vártuk!
1: Még semmit nem mondtam!
0: Nem mondod, de mondjál valamit, várom!
1: Valamit rögtön mondok, de előtte kérdeznék tőled valamit, nem baj?
0: Hát kérdezzél, nem bánom!
1: Jó, ha a munkahelyedről egy film készülne, akció, vígjáték vagy dráma lenne?
0: Akció!
1: Akciófilm! Mert milyen munkakörben dolgozol?
0: Rendőrségen dolgozok.
1: Akkor most már elárulom neked, ezután a vallatás után megnyertétek a fődíjunkat, gratulálok!
0: Ez igen, szuper, köszönjük, nagyon vártuk mindenki, ott leszünk, minden jó, változásra hiszem.
1: Tiétek ez a szuper 100 000 forint értékű catering, csapatépítő.
0: Ez szuper, és még annyit is elmondok, hogy ha megnyerjük, azt ígérte a főnököm, hogy január 1-én nem kell dolgoznom, szabadnapot kapok. Remélem ő is hallja ezt.
1: Ez ritkaság nálatok egyébként?
0: Hát ez nagyon ritka, igen.
1: Akkor szerintem beszéljétek meg ezt négy szem közt, ahogy letetted a telefont, hívd fel, és jelentkezz ezzel a jó hírrel.
0: Figyelik a rádiót, figyelik az MSMS-t.
1: Hát akkor nem is kell szólnunk egy szót sem. Van-e olyan mondat, amit a főnök gyakran mond, és már előre tudjátok a végét?
0: Mindenbe figyelni kell, és dolgozni.
1: Oké, szerintem zárjuk ezzel ezt a gondolatsort. Még egyszer gratulálok, és további nagyon szép délután kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, sziasztok, sziasztok.
1: Legközelebb holnap 10 órától várlak benneteket, de van egy jó hírünk. A Csapatommal Csapatom akciónk a nagy sikerre való tekintettel folytatódik a jövő héten is. A hétvégén újabb nyereményekkel várunk benneteket. Szép estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen

0: regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongot, a Beckő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Miért nem tud már írni a feleséged?
14: A világhírű regény alapján.
15: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
14: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
15: Utolsó figyelmeztetés.
14: A mozikban.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
18: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
19: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
20: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
21: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
22: Kecskemét Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
24: Figyelem, Kecskemét!
0: Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
1: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
2: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
3: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most! Rádió egy! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Full Max, a házigazda Juhász Geri. Csak igazi mai sláger megy.
26: Pontosan délután 5 óra van, és végre péntek. Hello mindenkinek, 2 órán át mixelünk mellettem a Pulmex a lemezjátszóknál. Az egyetlen magyar lemezlovas, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon. Szevasz Pulmex!
27: Hello Geri, sziasztok! Köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat!
26: Mindent betolunk a következő 2 órában, megyünk a YouTube-on, pár pillanat múlva TikTokon is elindítjuk az élő közvetítést. Isteni zenék jönnek, bízzátok ránk magatokat, kezdjük el!
27: Reméljük, ez egy tökéletes formápja lesz nektek a péntek délutánnak, estének, úgyhogy kezdjük is el. New Religion itt a Rádió 1-en velem Pulmex és Juhász Gerivel a Live Mixben.
25: A lemezjátszóknál Pulmex Rádió egy Live Mix.

0: Rádió egyen, a Rádió egy live mixben, ami továbbra is két órás, mellettem ma Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. Sziasztok, ég egy autó az M5-ösön Kecskemét felé az Örkényi kihajtónál. Üzené nekünk Kis Blöki, és lassú a haladás az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Húdások az üzenet, sziasztok, ez már a harmadik alkalom, hogy itt van Pulmex a live mixben, üzeni a TikTokon, Rami.
1: Jaj, köszönöm szépen a kedves üzenetet, így van nekem ez a harmadik adásom itt a Rádió egy live mixben, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon készültem nektek rengeteg jó zenével. Pont egy olyan nap ez szerintem, hogy még a nyarat is kicsit érezzük, de a nyakunkon van az ősz, úgyhogy ezt az átmenetet próbáljuk minél jobb hangulatban átadni nektek.
0: Sziasztok, de jó, hogy ma is Pulmex van. Szeretnék is szavazni rá, a Rádió egy DJ szavazáson írja Noémi. Ez erről van szó. Akárhányszor itt van Pulmex a Rádió egy live mixben délutánonként, mindig elkezdtek rá szavazni a DJ szavazáson, ami még esetleg
1: igen, és erre szoktam mondani, hogy ha beszavaztak a top 3-ba, akkor itt az adás után, a eredményhirdetés után lefutok egy maraton, gyerekek.
0: És a Pulmex tényleg megcsinálja. Úgyhogy ezzel ünnepélyesen bejelentem, jelenleg Pulmex vezet a Rádió egy DJ szavazáson, ami még nem indult el. Na, menjünk tovább.
1: Se baj, viszont egy saját feldolgozással folytatjuk a sort, ami letarolta a tavalyi rádiós toplistákat, és úton a következő is. Na de addig is ez a Headlights itt a Rádió egy Live Mixben. Hallgassátok szeretettel!

0: Robin Schulz és a Better Times. Pénteken délután a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. 2 órában mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Pulmex, téged is szédítget a Geri a szűrt vízzel? Ne higgy neki, írja valaki.
1: Így van, már a második adag szűrt víz kapom, és nagyon-nagyon jól esik.
0: Igen, mindenkit szédítek ezzel, és mindenkinek nagyon jól esik. Én mindenkit itatok. Itt most vízzel, a bulikon pedig bármi mással. Sziasztok! Hello Pulmex, hello Geri! Ezt vártam egész héten és egész nap, hogy itt legyél, és most figyelj, lerajzoltam az X-edet, ha gondolod, átküldöm neked, és ezzel a mixel feldobjátok a napomat, plusz bevoksoltam az új remixedet, és képzeld el, elfogadták. Írja valaki. Na bontsuk ezt ketté, lerajzolta az X-edet, ez mit jelent?
1: Ez a saját logomra gondol, amit így a online nézők is láthatnak, a felhallgatóban amúgy rajta van, így a logomban van benne, és akkor van egy ilyen kis, a névben is, aha, benne van, és akkor így külön ki van szedve, és akkor ez ilyen Krivics brandemnek az ismertetője.
0: Ezt most láthatjátok is az élő közvetítésünkön, a TikTokon, meg a YouTube csatornánkon is. Beszavazta a remixedet, ezen mire gondol ez a Rádió 1 Top 500, vagy ez valami más?
1: Szerintem Rádió 1 Top 500-ra gondol, és képzétek el, hogy nemrég jelent meg a legújabb feldolgozásom, amit Kelvin Harris és Alesso fantasztikus közösségből az Under Control-ból készítettem, és óriásit mentünk vele itt TikTokon is, és YouTube-on is tarol. 5 napja jelent meg, és nagyjából 25 ezer megtekintése, majd napi 5 ezeren meghallgatjátok, ami nekem nagyon megtisztelő, úgyhogy ezt hozni fogom a következő órában, hogy ezért is érdemes maradni velünk.
0: És Pulmex is nagyon várja a

0: állítjátok össze, úgyhogy Pulmax zenére is jöhetnek a szavazatok folyamatosan, például e-mailben top500@radio1.hu. Menjünk
1: ahogy,
0: tovább.
1: Ahogy Geri mondta, minden rajtatok múlik, kedves Rádió 1-es hallgatók, és akkor így én meg nem voltam annyiszor itt a Limexben, lehet sok embernek ismerős a hangom, vagy nem is tudjátok az arcomat, meg ilyenek, de viszont a zenémet azt tudom mutatni egy éteren keresztül, és jön egy saját feldolgozás, ami egy 2003-as klasszik, Szentkeszül a címe, hallgassátok szeretettel, és írjátok meg nekünk hozzászólásban, kommentben, hogy tetszik.
2: A lemezjátszóknál! Full

Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig. Rádió 1 Live Mix.

0: A Swedish House Mafia és Licky Lee, micsoda párosítás, Happiness is so sad. A Rádió 1-en, a Rádió 1 live mixben, ami két órás és még csak a felénél járunk, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Nagyon kellenek az ilyen zenék így péntek kora estére.
1: Abszolút egyetértek veled, szerintem ezek tényleg meghozzák az igazi, mai slágeres hangulatot itt a Rádió 1 live mixben, és remélem, hogy tetszett az elmúlt 50 perc itt velünk, és maradtok a folytatásban is.
0: Sziasztok, megvettem a Rádió 1-et, és ezennel megnyitom a DJ szavazást mindenkinek, aki szereti Pulmexet. Üdvrik az új főn.
1: Yes, köszönöm szépen, még a nagyon szavazás nem megy, viszont akkor lehet tartalékolni, ugyanis én a Lime News-ben először vagyok, hogy gyűjtöm innen is majd a szavazatokat a hamarosan induló rádió szavazásnál. Igen. Számítok rátok.
0: Ez óriási, még nem indult el a rádió DJ szavazás, de Pulmexre mindig szavaztok, amikor itt van délután. Imádom. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hidratációs szünet következik, így szunk egy csomó szűrt vizet Pulmexel. Péntek van, szerintem nagyon sokan már nem csak szűrt vizet isznak, óvatosan, mértéktartóan körültekintően.
1: Jó, így van, így van, egy szép, kellemes péntek napot kell csinálni mindenkinek, és jövünk vissza ugyanilyen nagy lendülettel.
0: Pontosan, itt vagyunk újra a Pulmexel, élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Ski Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év cseregarancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok. Stand up, mix up, kitch up,
11: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
15: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
16: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
17: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
18: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
19: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
21: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
20: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
22: A harc, hát legyen harc!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
23: Bogytán az időt.
20: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
24: Hunyavel szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
26: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
27: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
28: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
29: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
30: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
31: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
32: Tegyen próbára minket.
31: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
32: Építőanyagait bízd csak ránk.
31: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
32: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
31: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
33: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
34: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Jó péntek, szia péntek, szeretünk téged péntek, és szeretünk titeket is nagyon, drága Rádió egy hallgatók, és tudjuk, hogy ti pedig Pulmex-et szeretitek nagyon. Ő mixel még egy órán át, szevasz Pulmex még egyszer.
2: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió egyes hallgatókat.
1: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, a TikTok csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111, és ne felejtjétek, a konténeres játékunk is megy tovább, két kulcsot még szerezhettek tőlem, majd a következő órában a Rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Indul a második.
2: És azt se felejtsétek el, hogy velem 3 órát is lehettek itt a Rádió egyen, te is jövök majd, úgyhogy Sleep Tonight kifejezés nagyon-nagyon jó lesz, remélem ezekkel a zenékkel, de úgyhogy meg is nyitom a második órát, Switch Disco, Rehab, Sam Feld, egy fantasztikus Rádió 1-es sláger itt a Rádió 1-en, a Live Mix.

0: információk jönnek. Két baleset is van az M5-ös autópályán, mindkettő Budapest felé, az egyik a 67-es kilométernél a Lajos Mizse csomópont után, a másik pedig néhány perce történt a Kecskemét észak csomóponthoz közel, a 71-es kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, nagyon szeretem ezt a műsort, éjjel-nappal Rádió 1, puszi mindenkinek, hajrá, Pulmex, kellemes hétvégét írja valaki, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen, ez minket nagyon-nagyon feltett, hogy várjuk az ilyen kedves további üzeneteket is.
0: Rami írja a TikTokon, ha most 110% felett vagyunk, akkor este 220% felett leszünk. Jogos a kérdés, ha válasz, igen?
1: Jogos.
0: Mert hogy Pulmex jön majd este is. Így van, a World is My Radio Show-ban Lotfi Begi után 11 és éjfél között, úgyhogy Pulmexet jól megdolgoztatjuk. Imádni fogjátok a következő zenét.
1: Így van, képzeljétek el, hogy van egy olyan zene, ami nagyon inspirálta kezetektől fogva, ez nem más, mint Calvin Harris és Alesso közöse, az Under Control, és 2014-es zenéről beszélünk, és 2026-ban éreztem, hogy ezt fel kell dolgozzam valahogy, és nyár előtt, még ilyen májusban megálmodtam az ötletet, elkezdtem stúdiózni, és teljes mértékben megszületett ez, amit most jelentettem meg az előző héten, és először hozom itt a Rádió 1 Live Mixben is, úgyhogy kellemes hallgatózás továbbra is, jön az Under Control remixem, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1 és a Rádió 1 Live. Mix mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött 2 órán át élőben, és marad a gyönyörű késő nyári idő a hétvégén is. Meg lesz a plusz 26-27 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó Isten, gyere le az égből, most nincs bírás veletek, srácok. Nagyon jó a műsor, imádás, puszi, Trixi.
2: Ja, köszönjük szépen ezt a kedves üzenetet. Nagyon örülök neki, és remélem átjön ez a vibe nektek. Itt a 2 órát próbáltam úgy felépíteni, hogy legyen egy ilyen húzása, hogy tényleg jól zárjuk le ezt a hetet, és jöjjön a hétvége.
0: Hát ömlenek az üzenetek, úgyhogy én abszolút úgy látom, hogy ez sikerrel járt. Nagyon jó a műsor, további sok sikert kívánok neked, Dulci mama, ő a te nagyid. Édesem, csokolom, én vele találkoztam, és annyira cuki, hogy hihetetlen.
2: Igen, felhívtam még adás előtt, nagyon szeret minket hallgatni, hogy leszek ma, ezek szerint hallgat, úgyhogy szia mama, köszöntelek téged is az éterben.
0: Integető mind a ketten, jó egészséget kívánunk. Nektek is, drága Rádió 1 hallgatók, itt a hétvéget is ölelgessétek meg a szülőket, nagyszülőket, hogyha még élnek. Hydration break következik, megint tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk még szűk fél órán át élőben, jó?
2: Gyertek velünk.
0: Maradjatok, jövünk vissza, Pulmex-el élőben mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
4: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
3: Tom Cruise főszereplésével.
4: Kidolgozom a sztorit.
3: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
4: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
3: Tigör.
4: Na, ez jól esik, igaz?
3: A mozikban.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5

0: Millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
2: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
3: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Így szólítod őket, hogy híveim!
15: És nem, alapítok egy szektát.
16: Nem, valami más, ezt nem híveidnek fogja, hanem ilyen aranydorongom.
15: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz
16: akkor,
15: ez? Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
16: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
15: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
14: Hova biztos?
15: Jöttök majd.
16: Fintál, nem hangtál.
15: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
14: Madácsból idáig jutni?
15: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jártuk, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
16: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
15: Lesz.
14: Csak én főzni fogok benne.
16: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
14: Te meg üvöltesz, hogy hülye vagy?
15: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, nem rakjál tüzet,
16: a dísztelésnek az a lényege.
15: Hey, hülye vagy, ne pába hozattam. Ez
16: 56 percet történjen.
15: Ez egy ötbázsás hangtál Nepából. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
16: akartam
15: a szalonnát.
16: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
14: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
15: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
16: Hát,
15: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnád, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
14: Eszter,
15: hozza mi... a lovakat.
14: És?
15: Hát ott lesz.
14: Vahat, mini lovad? Mit csinálunk?
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix. A lemezjátszóknál Pulmex. A házigazda Juhász Geri.

0: Fire, egy vadonatúj zene tőle a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is két órában, mellettem Pulmax élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Geri és Pulmax, mit főztök majd a hétvégén, kérdezi tőlünk a TikTokon Tomcsika. Képzeljétek el, az én kiskutyám, a Süsü, a bulgurra van most nagyon rágyorsulva, úgyhogy csirkemell csíkokat készítek majd neki hétvégén bulgurral. De csak neki, én rántottát teszek meg, semmi rántott, egy tojás diétán vagyok.
1: Átmehetek én is a kutyával találkozni.
0: A kutya finomabbakat eszik otthon, mint én. Nálad?
1: Nem tudom még, szerintem én, nekem az lesz, hogy kinyitom a hűtőt, és mindent megeszek, ami benne van.
0: De jó.
1: Vagy felvásárolom valamelyik boltot.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha nincs még kulcsotok a Rádió 1 konténerhez, segítünk, 7 és 8 között kettőt is nyerhettek majd a Rádió 1 kívánság műsorban. És hát ne feledjétek, mához egy hétre lesz a nagy konténernyitó parti, és kiderül, ki az a szerencsés, akinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténert, és elvihet mindent, ami a Rádió 1 konténerben van, az összes ajándékot, és egy nagyon nagy dobásod jön most.
1: Igen, egy olyan tracket tettem fel, ami szintén egy saját feldolgozás, nem másból, mint a Leave the World Behind-ból, ami egy ikonikus EDM sláger még 2009-ből, és ezt a verziót lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, úgyhogy kedves Rádió 1 Live Mixesek, mindenképpen írjátok meg nekünk, hogy hogy tetszik ez a Leave the World Behind feldolgozásom, és továbbra is kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt a Rádió 1.

0: itt a Rádió egy Live Mixben, ami továbbra is két órás. Hogy érezted magad te ebben a két órában?
1: Én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és nagyon feltöltött, hogy újra a Live Mixben lehetek, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk itt is újra.
0: Mindenféleképpen így lesz, mi pedig találkozunk még egyszer ma a World is My Radio Show-ban 11-től. Ma téged nagyon komolyan megdolgoztatunk.
1: Tényleg. Az biztos. Én most már maxolom az összes órát, amit csak itt lehetek a rádióban. Ugye két órát voltunk most itt közösen, illetve este érkezek majd a World is My Radio Show-ba 11-től éjfélig, ott meg egy kicsit nagyobb tempóval.
0: Helyes, Pulmax, akkor mi este 11-kor innen folytatjuk. Jó pihenést addig is, meg jó fellépéseket a hétvégére.
1: Köszönöm, este találkozunk Budapesten, jó pihenés nektek.
0: Maradjatok, Hype-aton jön mindjárt és az Out My Head. Ezzel kezdjük ma a Rádió 1 kívánságműsort. Két játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépet.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Így szólítod őket, hogy
15: híveim, és nem, alapítok egy szektát.
16: Nem, valami más lesz, nem híveim, ne fogja, hanem jó valami lesz. Ilyen aranydorongom.
15: Meg... Igen, kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
16: Nem, én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
15: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
14: Hova biztos?
15: Jöttök majd.
16: Fintál, nem hangtál.
15: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
14: Madácsból idáig jutni?
15: Most még kirevettek. 3 évvel jöttünk, és azt jelentünk, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
16: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
15: Lesz.
14: Csak én főzni fogok benne.
16: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
14: Te meg üvöltesz, hogy hülye vagy!
15: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, ne rakjál tüzet, gyökér.
16: A dísztelésnek az a lényege.
15: Hülye vagy, Nepálba hozottam.
16: 56 hercet történjen.
15: Ez egy ötbázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
16: akartam
15: a szalonnát.
16: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
14: Meglenné, szóval. Hidd el.
15: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
16: Hát,
15: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnád, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
14: Eszter,
15: hozza mi... a lovakat.
14: És?
15: Hát ott lesz.
14: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, tele lesz zseniális zenékkel és játékokkal. Ez a következő egy óra. Miklós ma az első telefonáló, mit kérsz?
1: Regál Lilitek az új számát.
0: Ami ugye a Heal Me, Magyarország jelenlegi második legjátszottabb rádiós dala. Kinek menjen?
1: A nagylányunknak, Reginek, a kisfiúnak, Miklósnak, anyukának, fiának és apukának, Miklósnak.
0: De helyesek vagytok, hol éltek, hová menjen ez a dal?
1: Martonvásár.
0: Na akkor oda Martonvásárra szól most Regál Lili és a Heal Me itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy egy hét múlva ilyenkor már tudni fogjuk, ki az a szerencsés, aki mindent megnyert, ami csak a Rádió 1 konténerben van. Na, ki lehet az újabb kulcs? Halló, halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Csaba, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, na igen! Megszerezni egy kulcsot!
1: Gyerekek! Jó, hát húristen, ez most annyira váratlanul jött, hogy az egész nap próbálkoztam, de tényleg millió egyszer, 300-400 ívás alkalmanként, és most egyszer csak jövünk haza a gyerekekkel a biciklizésből, és meghallottam, persze minden egyes alkalom a Rádió 1 szól az autóban is, úgyhogy, és ott a gyerekeknek, na most megpróbáljuk, és tessék.
0: És milyen jól tette, tiéd az újabb kulcs a Rádió 1 konténeréhez, amelyben ugye van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhai gép, és hamarosan jönnek még újabb ajándékok is.
1: Úristen, jaj, hát vélhetetlen most a boldogságunk.
0: Nektek is nagyon drukkolok, konténernyitás jövő héten pénteken Balázsékkal, újabb játék pedig ugyanitt a Rádió 1 kívánság műsorban nálam néhány perc múlva. Martin Garrix és Ed Sheeran érkezik közben. Ez a Repeat It.

0: Kigazi ma is láger megy, és gyönyörű napos idő lesz egész hétvégén, szombaton 27, vasárnap 26 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Marika Loit szeretné, kinek menjem?
2: Testvéremnek, a hugomnak.
0: Hogy hívják őt?
2: Erzsike. Éjszakai műszakban dolgozik.
0: Mivel foglalkozik pontosan?
2: Én vasgyártásban, szalagmunkámban.
0: És neked mi a munkád?
2: Én egy biztonsági őr vagyok.
0: No, csak egy női biztonsági őr.
2: Igen.
0: Meddig tart ma a meló?
2: Én végeztem, 6-ig dolgoztam.
0: De jó, hát akkor neked most már jó pihenést kívánok Loival, akit kértél. Mindjárt jön a Get Lucky. És hát kíváncsian várom, ki lesz az újabb szerencsés, aki kaphat egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez. Indítom az újabb játékot. A 10. telefonáló nyer. Gyerünk a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, jövő héten hétfőn új ajándékok kerülnek a Rádió 1 konténerébe. Halló, halló!
1: Halló, szia, Zsolti vagyok, szeretnék egy kulcsot nyerni.
0: Szevasz Zsolti, én pedig szeretnék kérni egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsolti, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Megvan, megvan! Köszi, nagyon boldog vagyok, és nagyon bízom benne, hogy az enyém lesz. Minden.
0: Hát minden esélyed megvan rá, ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, akkor Egyad. Minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Köszönöm, nagyon szuper, nagyon jó.
0: Nagy konténernyitóparti jövő héten, pénteken, reggel Balázsékkal, a játék náluk folytatódik majd hétfőn, itt a Rádió 1. Csak igazi

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, 9 órától World is Mine Radio Show pénteki külön kiadás 4 órában. Olyan lesz a mai műsor is, mint egy buli. Nagyon fogjátok szeretni. Halló, halló!
1: Szia, Beatrix vagyok. Szeretnék Metzger Vikitől kérni egy számot, az Éden című számát. Nagyon szeretem. És nagyon szerettem a Rádió 1-et is. És tudom, a szlogent is, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Beatrix, ha a 10. lettél volna bármelyik játékban, akkor most meg lenne a kulcsod.
1: Hát nagyon örültem volna neki. Tudod, hány hívást csináltam már? Szerintem 15 ezeret.
0: Nem mondod komolyan.
1: De.
0: Jó, Beatrix, a gurulás is menne, hogyha nyernél kulcsot a Rádió 1 konténerhez?
1: Minden gurulás megy.
0: Oda,
1: minden.
0: Előre, hátra, jobbra, balra, bármi.
1: Így van, fel, le, keresztbe, kasul, minden felé.
0: Beatrix, már csak emiatt is reménykedem benne, hogy te is szerzel tőlünk kulcsot valamikor a következő egy hétben.
1: Én
0: jó?
1: Is remélem, jól van.
0: És akkor most itt a Rádió 1 kívánság műsorban Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a Disco Sheet, 9-től pedig World is Mine Radio Show, pénteki különkiadás 4 órában. Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Olyan lesz a mai adás, mint egy igazi buli. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Mindenkinek szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a Tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Így szólítod őket, hogy híveim,
11: és nem, alapítok egy szektát.
12: Nem, híveim ne fogja, hanem ilyen aranydorongom.
11: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
12: Nem, én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
11: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
10: Hozzá biztos.
11: Jöttök majd.
12: Nem hangtál.
11: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
10: Madácsból idáig jutni.
11: Most még kirevettek. 3 évvel jöttünk, és azt jártok, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
12: De amúgy lesz ilyen izid is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
11: Lesz.
10: Csak én főzni fogok benne.
12: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog tegedelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
10: Te meg üvöltözünk, milyen vagy?
11: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, ne rakjál tüzet, te gyökér.
12: A dísztelésnek az a lényege.
11: Feri, hülye vagy, Nepálba hozottam. Ez
12: 56 hercet történjen.
11: Ez egy ötmázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
12: akartam
11: a szalonnát.
12: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
10: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
11: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
12: Hát,
11: tehát, tessék, számodra az lenne igazán motivál, ha közvetlenül látnád, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozzál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk. Eszter, hozza mi... a lovakat.
10: És?
11: Hát ott lesz.
10: Vahat, Billy lovad? Mit csinálunk?
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
13: Diszkó! Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
14: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
15: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, de csak félőben, mert hogy én ma este már, illetve ezekben a pillanatokban Stuttgartban tartózkozom, hiszen a Disco Magic Clubban fogok fellépni ma este.
14: Én pedig DJ Junior vagyok, szevasztok, szép estét mindenkinek, én ma csak hangaláfestésben leszek itt, de támogatom a mai PG-t FM-en, Weben, applikáción keresztül. Draculával megindulunk, és vele kívánunk kellemes rádiózást. Ma este itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy péntek este is diszkosít egy órában, és már október van, ez az első októberi hétvége. Gyerekek, mi ebben a hónapban 24-én majd megyünk Békés Csabára, ahol is az egyik ottani helyi fesztiválon fogunk fellépni, mint Diszkosít Legends.
1: És hát a nagy sátorban leszünk, mindig ott szoktunk lenni, mindig van egy nagy koncert, és a nagy koncert után nyílik ugye a táncolóknak a helyiség, és onnantól ez az elmúlt 21 év, most már lassan kimondhatjuk, elektronikus kedvenceit fogjuk pörgetni majd hárman.
2: Adás előtt legény búcsú voltam, adás után leány búcsú leszek, ugyebár holnap pedig egész nap reggeltől egészen vasárnap délig elméletileg a fogadott nővérem esküvőjén. Ezzel a hírrel búcsúzom a hétvégi szórakoztatástól, de jön a Dream of My Life, méghozzá Dukai Reginával és velem Hanvai PG-vel itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian Szénnől a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Már is jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma Petrák, Berengárok, Őrsök, Petrinák, Tamások és Tomajok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Loci Csabi és Tóth Bence a biztonság békközéből mindketten Orosházáról, Zeyt Majer, József Ali a Szegi Vecsésről, Csiszér Csongor, Bánkuti Dániel, Fazekas Balázs, Varga Viktor és Palásti Lajos, azaz Pala. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Most pedig már is menjünk tovább Imál Angel egyik lemezével, amelynek a hátterében a Messengers, ez az I'm Alive. Ez nem az a dal, amelynek kapcsán Gangó Bernadett neve felmerült párhuzamban ugyebár a Grammy díjjal, de ez is egy szenzációs felvétel. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermegy, a diszkosít rédiós.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Német hétvégém lesz, de nem az Oktoberfest, mert gyerekek, Stuttgartban játszom ma este, méghozzá a Disco Magic klubban, semmilyen bajor zene, tehát no, ezt már Juniornak hagyom, mert ő az, aki olasz buli van, made in Italy, hogyha ibizai buli van, made in Ibiza.
0: Helyette viszont a zene a válasz, Music is the answer, jön Dani Tanaglia itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, én pedig a messzi távolból integetek, illetve félőben vagyok itt, hiszen most Stuttgartban zenélek majd. De ha már itt tartunk, hogy fellépés, gyerekek, ne felejtjétek el, hogy decemberben 21 éves lesz a diszkos itt Rádió Show. Ha megéljük, akkor a bulit fogunk csinálni, hogy szétesik a ház, hiszen nagykorúak leszünk, tudunk már blackjackezni is, mert 21 az azért mindent víz, gyerekek, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, minden információ a rajongói oldalunkon a Facebookon.
1: Én kiokosodtam blackjackből valamennyire itt a múlt héten. Nem tudtam, hogy hogy van. Igen, ráfért, mert nálam a kártyázás azt nem. Egyébként semmilyen szerencsejátékot én igazán nem folytatok. Tényleg? Figyelj, én ezt komolyan mondom, és semmilyen szerencsejátékot nem folytatok, nem szoktam fogadni, se labdarúgó mérkőzéseket, pedig azokat szeretem, és még talán valamennyire a focihoz is értek. Én semmiért nem csak, viszont az jutott eszem, hogy festeni festek. Na, az van egész héten nálunk.
0: De nem, a te függőséged a pia, csak mondom.
1: Nem. Én nem vagyok ilyen.
2: Nekem egyébként annak idején édesem olyan komoly kártyás volt, és lehet, hogy onnan a szerelem a kártyáinál. Én pókerezni, rajongás is szeretek, tényleg szenzációsan feltölt, és hát ugye nagyon komoly stratégiát kell közben alkalmazni, hogy jó legyen az ember, és nagyon-nagyon összetett. Legalább annyira, mint a következő dal, amiben ott van egyébként Prosper.

mondhatni az idejévét nagy felfedezetje. Ott van a Sikén, ott van Brian Adams, és még a Swish Disco is. Jön egy átdolgozás a Don Give Up-ból, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkosi Radio Show. 3D-ben vagyunk, a Bárány, a Hanvai Mixerén pedig DJ Junior, és ugyanígy leszünk október 24-én hárman majd. Egymás után diszkosi Legends lesz, méghozzá Békés Csabán, a helyi nagy fesztiválra újra visszahívtak minket. Úgyhogy főidőben, nagy színpad koncert után a sátorban érkezünk és pörgetünk majd nektek az elmúlt 21 évből mindent.
1: Zenehír? Van?
2: Van, én abszolút rajta vagyok ezen, mondj valamit, és jövök a zenehírre.
1: Na, de én nem mondok semmit, én kíváncsi vagyok a zenehírre. Nehogy szólj a ház elé, tudod, hogy nincs zenehírünk, van?
2: Nagyon fontos zenehír, a mai nap folyamán a Universal kiadó gondozásában megjelent Imán Angel Gangó Bernadett dalának, a Bad Times-nak a humanizált verziója, szóval tessék csekkolni, meghallgatni, melyik tetszik jobban, az eredeti AI-os vagy a humanizált vadonatúj Bad Times. A világ tele van már vele, tényleg tessék csekkolni. Ez érkezik most, de most a Messengers remixében itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Itt vagyok, ragyogok, itt sem voltam, nem is ragyogok, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, ma Stuttgartban lehet velem diszkó magic-ezni, holnap pedig Straubingban lehet velem phoenix-elni, mert hogy Magyarországot elhagytam a délután folyamán, de majd vasárnap visszatérek, és akkor újra jön a diszkosít. Szevasztok!
0: Én meg minden DJ Junioros remixemet föltöttem a rajongói oldalamra, úgyhogy onnan elérhető egy ilyen pakba, van benne 18 különböző verzió, úgyhogy szedjétek, plusz a Date by Date is beleraktam a saját dalt is, azt is sokan kértek tőlem, úgyhogy innen szedhetitek, hallgathatjátok. Ameddig a földkerekén szolgálok, ez zenélek Hanvai PG voltam, ugyebár az elmúlt hétvégén megnyílt a budapesti rezidenciám, ezzel kapcsolatos videók a TikTok csatornámon meg lehet nézni, hogy hogyan épültünk föl, hogyan nyitottunk és milyen is volt a nyitóbuli. Tessék csekkolni, én ezzel búcsúzom. Szevasztok! Ciao.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lotfi meg indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Gettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Beg, induljunk el!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok! Az első órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon, méghozzá a Rádió 1 születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Blondie is, Lovers on the Dance Floor, péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hüzsel, aki pont ma 2 hete lépett fel Budapesten, és persze a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz. Ez is a nemrég megjelent

0: Is Mine Radio Show, mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl, nem is rég itt lépett föl, nem is rég a Rádió Egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tüzdett nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World Is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és csak kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat, itt a dal, amire 10 hosszú évet várt az egész világ. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third is Mine Radio Show. Lotfi Begével mind a ketten maradunk a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Third is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ákosi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél?
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
0: Pestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lofi Baby! World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még egy órán át Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mivel kezdődik ma a második kör?
2: Egy könnyed, olaszos italodiszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása Tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás egyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Google érkezik, aki pont két hete lépett fel Budapesten, és mögötte nálunk is ott volt egy csomó baromi jó csaj.
1: Van a backstage, ugye, ami a színpad mögötti rész, most már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott topzottak. És hogy kell mondani? Hüzsel?
0: Igen, francia nyelvterületen hüzsel, angolul pedig hugel.
1: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: 2026 nyaráról, ez volt a Leave Idol a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

Robin Schulz és a Better Times. Péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön most és a Dead Dance egy különleges DJ Dark remixben, aztán pedig 11-től Lotfi Begi után Pull Max a lemezjátszóknál. Várjátok meg őt is, itt a World Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: van, hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Coolmax!
1: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el!
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Kösz, hogy itt vagytok, és velünk indítjátok a hétvégét. Pull Max a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Paul Max.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió egy ilyen

0: Ez már Rádió Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán már még látod a Stereo Max is, éjfél és éjjel egy között. És hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnus volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szerettem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A műsort már is egy vadonatúj megjelenéssel kezdjük, amit The Anahit-tel készítettünk közösen, a dal címe pedig Dangerous Cuisine. Utána Who Else-szel megyünk tovább, és jön a Voltage, majd West End-del folytatjuk, és érkezik a Tech

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Tucsomóval közös dalunk szólt az előbb Take It Higher címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Velkertől a Make Me Sweat, utána pedig Don't Blink-el folytatjuk, és jön a Where Do We Begin.

Ömbosszal közös dalunkat hallottátok az előbb, ez volt a To The Beat, most pedig Kreiderrel megyünk tovább, és jön a Set Me Free, meg Gregio-val folytatjuk, és a Let's Do Down fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stereo Exile.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvételt pörgettünk az előbb Vibrite címmel, most pedig Dennis Coyou újdonsága következik, a Move Your Body, majd Magnussal folytatjuk, és a Fever fog szólni. Maradjatok velünk!

0: Linska és Chris Avantgarde közös szólt az előbb Move címmel, most pedig Mastoval folytatjuk, és jön a Freak, utána P. Jones-szal és Sam Martinnal közös dalunk érkezik, a Last Apples, majd végül a műsor D.O.D. és Armand van Helden újdonságával zárjuk, a Twice is Nice-szal. Maradjatok velünk!
1: Exclusive.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

jó ez a lendület! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a World is Mine után is ilyen nagy lendülettel, ilyen nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave a folytatás, aki pedig üzen a számunk 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

could break my heart. Rádió 1, csak igazi mai sláger, menjő pedig Lost Frequencies, akinek az egyik hobbija, hogy kirádó más zenei műfajokba és sokszor álnéven, de készít teljesen eltérő hangzású sikeres dalokat, például van több drum and bass sláger is, ami hozzá kötődik. Ez viszont az aktuális kedvencünk itt a Rádió 1-en, az igazi mai sláger Lost Frequencies-től a Live It All a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köszön pedig Lójön, akinek van egy szokása, amit mindig fellépések előtt csinál. Egy palacba berak egy szívószálat, és elkezd buborékokat fújni, azt mondja, hogy ez úgy masszírozza a hangszálait, hogy utána jobban tud énekelni. Hát szóval, ha valahol egy backstage-ben ezt látjuk, akkor ne lepődjünk meg, ez általános szokása fellépések előtt. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Lói David Puentezzel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazatokat pedig várjuk továbbra is, és Laci kérdezte, hogy lehet-e magyar dalokra szavazni. Nem is értem pontosan a kérdést, hogy ne lehetne bármilyen dalra, amit szeretünk, arra várjuk a voksot, mert így alakul ki az ország legpontosabb és legfontosabb zenei listája, amit a Rádió 1 hallgatók állítanak össze, szóval erre nagy kedvencre a Follow the Flow-tól is jöhet a szavazat, vagy erre a Lucas Graham és a Seven Years a folytatásban, és ahol lehet szavazni 0620 311 111 SMS telefon Viber top 500 kukac radio1.hu e-mailben, vagy bármelyik social oldalunkon. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi